0: Boy közösen jegyezírja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint az új mű a futball és a kultúra egységét ünnepli.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország 2 év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólértért felelős államtitkára. Ez Gajdos László tárcavezető közölte. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. Hozzátette, a biodiverzitási és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította el kötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a garancia arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Dajdaj címmel megjelent az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez, írja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnusz.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország 2 év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára. Ez Gajdos László tárcavezető közölte. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. Hozzátette, a biodiverzitási és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította el kötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a garancia arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Dajdaj címmel megjelent az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez, írja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint az új mű a futball és a kultúra egységét ünnepli.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Nagyobb figyelmet fordítana a gyermekek közlekedésre nevelésére Kost polgármestere. Kordi Ferenc közösségi oldalán arról írt, a településvezetőknek is komoly felelősségük van ezen a téren. Ezért terveik közé be kell venni az elérhető közösségi kresszpálya létesítését. A polgármester hozzátette, a kosdi óvodában régebben már működött egy ilyen pálya. Most megvizsgálják a felújítás és a bővítés lehetőségét. A cél az, hogy az intézményben ne csak kis motorok, hanem megfelelő védőfelszerelések is rendelkezésre álljanak. Így a gyerekek már korán megszokhatják azok használatát. A polgármester bejegyzését egy sajnálatos baleset váltotta ki. A napokban mentőhelikoptert kellett hívni a községbe egy rollerező iskoláshoz. A kisfiú nem viselt bukós isakot és védőfelszerelést. Így az értesülések szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Befejezték a nyomozást a balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai két fiatalember ellen, akik kétszer raboltak ki egy sértettet. Egy 24 éves csitári férfi és 22 éves Nógrád Marcali társa a fürdőszoba ablakon jutottak be egy Nógrád kövesdi házba, ahol egy 64 éves férfi élt 100 éves, maga tehetetlen, fekvőbeteg édesapjával. Falhoz szorították a meglepett, fiatalabb férfit, majd egyikük folytogatni kezdte, miközben pénzt követeltek tőle. A támadók 100 ezer forintot szereztek, majd elrohantak. Az adatgyűjtés eredményeként az egyenruhások forró nyomon üldözték, majd a Galgagutai vasútállomáson elfogták őket. A 64 éves sértett felismerte az egyik támadóban azt a férfit, aki korábban már betört hozzá, és a társaival pénzt vagy életet felkiáltással kirabolta. Akkori zsákmányuk 200 ezer forint volt. A rendőrök előállították a tetteseket, majd csoportosan elkövetett rablás miatt hallgatták ki, és vették őrizetbe őket. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak, ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Már várják az alkotásokat a 39. balassagyarmati nyári tárlatra. A városhoz kötődő alkotó képzőművészeti seregszemléjét június 11-én nyitják meg a Horváth Endre galériában. A jelentkezők legfeljebb egy kiállításra kész művel nevezhetnek, melynek mérete a várható nagy számú kiállítási anyag miatt nem lehet nagyobb 1,5 négyzetméternél. Zolnyánszki Zsolt galéria vezető tájékoztatása szerint az alkotásokat június 8-án, 9-én és 10-én 9 és 17 óra között lehet leadni a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A műveket augusztus 27-től 9 és 16 óra között folyamatosan lehet majd átvenni. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipolyerdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Lezajlott a Gödi József Attila Művelődési Ház szervezésében elindított dartsházi bajnokság második fordulója a Kincsem udvarházban. Szoros küzdelemben

0: vezessenek figyelmesen.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nagyobb figyelmet fordítana a gyermekek közlekedésre nevelésére Kost polgármestere. Kordi Ferenc közösségi oldalán arról írt, a településvezetőknek is komoly felelősségük van ezen a téren, ezért terveik közé be kell venni az elérhető közösségi kresszpálya létesítését. A polgármester hozzátette, a kosdi óvodában régebben már működött egy ilyen pálya, most megvizsgálják a felújítás és a bővítés lehetőségét. A cél az, hogy az intézményben ne csak kis motorok, hanem megfelelő védőfelszerelések is rendelkezésre álljanak, így a gyerekek már korán megszokhatják azok használatát. A polgármester bejegyzését egy sajnálatos baleset váltotta ki. A napokban mentőhelikoptert kellett hívni a községbe egy rollerező iskoláshoz. A kisfiú nem viselt bukós isakot és védőfelszerelést, így az értesülések szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak. Ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipoly Erdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni.
3: Időjárás.
2: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb órákban 16 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafifax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Ez a reggeli ritmus.
5: Elmúlt 6 óra, nálunk 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez bizony a reggeli ritmus. A hetünk legjobbjait hozzuk, pontosabban ugye a témákat illetően, mert sok mindenről beszélgettünk szerdán és csütörtökön. Ezeket szoktuk ilyenkor egy picit sűrítve bár, de törve nem, összerakni, összehozni, és akkor egészen 10-ig ezzel beteríteni benneteket. Úgyhogy ki is indulunk a mikrofonnál. Olicsek Ádámot halljátok, Karvas Rangy is itt van. Jó reggelt, Sándor!
6: Jó reggelt, sziasztok,
5: kedves
6: ébredezés, cső. Május 17-e vasárnapot. Picit így elméleztem, mert már így néztem, hogy milyen névnaposok vannak. Hát figyelj, nagyon durva. Azt mondja, május 17-én a névnaposok, Pascal eddig rendben van, aztán hát Andor, Bruno, ez is jó, Fábio, aztán várjál, Pastorella,

0: felejtsétek elvenni, aki tényleg gyógyszert szed, időbe vegye be, és nem szabad kihagyni a gyógyszereket. Nos, hát nézzük, miből élünk. Ugye meghallgatjuk most a hét második felében történő eseményeket, ez a szerda és csütörtöki adást illeti. Hát azt gondolom, hogy érdekes lesz, tanulságos, és le kell vonni a következtetéseket.
1: Meg reméljük, hogy szórakoztató, mert azért is vagyunk itt, hogy jól érezzétek magatokat, úgyhogy tényleg jön egy összeállítás a hét legjobb perceiből és pillanataiból, meg a slágerekkel együtt. Egészen tízig, úgyhogy kezdünk is!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Oké, itt is vagyunk, és akkor ebből vita lesz, kedves hallgatók, mert hogy a Karvas Anya szerint ugye 1 millió forint kell a biztos megélhetéshez havonta. Tett ezt mindaz véget, tett ezt a kijelentést, mert hogy egy friss kutatásból kiderül az, hogy a fiatalok szerint mennyi pénzre van szükség a megélhetéshez, és hogy ők miből gazdálkodnak hónapról hónapra. Ez egy 500 fős, 18-35 éves korosztályt vizsgáló friss kutatásról van szó, aminek egyébként több más szegmense is van, amiről majd még beszélgetünk, de és akkor azt, hogy akkor 1 millió forintra van szerinted szükség ahhoz,
2: de most havonta. Egy főre, vagy egy családnak?
1: Egy főre, hogy... egy főre. Tehát azt, hogy megkeresztük a fiatalokat, hogy szerintük mennyiből lehet kijönni egy hónapban.
2: Nem, módosítok rajta. Tehát az egy főnél én azt mondom, hogy azért... Most csak felnőttekről beszéljünk.
1: Jó? Hát 18-35-ös korosztályt vizsgáltak meg, kérdezték.
2: Na, jó, akkor jól látom.
1: Fiatal
2: akkor,
1: felnőttek.
2: Akkor egy 5-600 ezer forint.
1: Egyébként jó vagy, mert 5 kilót 500 ezer forintot mondtak nettó, hogy abból már azért el lehet lenni egy hónapban. Igen, elég az?
2: Nem biztos.
1: Mire költesz el 500 ezer forintot egy hónapban?
2: Iszonyatos, hogy milyen árak vannak.
1: De mire ezzel költenéd el? Hát ne véskedjél már. Hát tudod, 500 ezer forintot havonta mire?
2: A megélhetésre.
1: De mire?
2: Hát mondjuk nagyon sokan, ugye a mai társadalom az olyan, hogy mit tudom én, élnek egyedül, vagy anyu, apu együtt.
1: Jó, az nem érdekel engem most. De mire költenéd el te?
2: A kaja a legdrágább.
1: Kajára költeni, tehát 500 ezer forint nem lenne elég arra havonta?
2: De elég lenne, csak elviszi a jövedelmed nagy részét, a kaja. És akkor mi nem beszéltünk rezsiről, nem öltözködtél, nem tankoltál a kocsiba, nem vitted el a kocsit szervízbe, amikor éppen el kell. Téli gumi, nyári gumi, hát most ott tartunk, érted, egy normális téli gumi szett, darabja 20-30 ezer forint.
1: De ezt nem kell venni minden évben, hát te szerencsétlen.
2: Nem kell venned minden évben, hát akkor természetesen.
1: Akkor meg nem jó a példa.
2: De azért időről időre kell venned, meg tankolni kell.
1: Jó, a tankolás az oké, rendben van, de most itt nem arról van szó, hogy most nem elég az 500 ezer forint azért, mert hát kell venni tévét mondjuk otthonra. Hát azt csak egyszer veszed meg, az kész, ennyi. Jó. Tart mondjuk 5 évig se, hogy jobb úgy van, de érted, mire gondolok. Tehát az, hogy a mindennapi fenntartáshoz, rutinhoz az a 500 000 forint havonta, az akkor, az pont elég? Tehát pont kijönnél belőle?
2: Hát, nem. Nem mondom, hogy nehezen, de félbe. Nincs, és még akkor nem, tudod mi a baj? Hogy nem tudsz megtakarítani mellette. Tehát lehet, hogy elég fenntartásodra, meg a megélhetőségedre, de nem tudod azt mondani, hogy akkor majd teszek félre valamennyit, és mondjuk nyáron el tudok menni 2 hétre nyaralni. És nem külföldre, most ne érts félre, hanem csak úgy lemenni a Balatonra.
1: Jó, akkor vegyük már alapul, hogy akkor mondjuk, ha csak személyesen neked bontjuk le a havi kiadásaidat, akkor az hogy tevődik összetételesen?
2: Nem tudnám ezt így neked elmondani. Hát
1: mennyi mondjuk az internet előtt, csak erre gondolok, hogy milyen kiadásod, mennyi az internet fizetésed, mennyi villanyt használsz, mennyi vizet használsz, mennyit fizettek be erre?
2: Hát figyelj, a vezetékes telefonom, TV, internet, meg ugye igen, a vezetékes telefonom, az 14 ezer, mondjuk 15 ezer főn durván.
1: Igen.
2: Akkor a mobilomban nagyon jó csomagjaim vannak, 7 ezer forintot fizetek én, úgyhogy korlátlan mindenem, az SMS,
1: igen,
2: internet is, ez ugye angyalkának, tehát ez a másik 15, tehát ma ott vagyunk, hogy 30, ugye, és akkor még csak
1: most nem hetet mondtam, most 7 vagy 15 ezer forint a havi díj.
2: Nem, neki 7, nekem 8.
1: Ja, jó. Most csak neked, csak rólad beszélünk.
2: Ja, csak rólam. Jó. Csak rólam. Jó.
1: Jó, akkor 8
2: mondjuk. Jó, de jó. Mondjuk a telefon, meg tehát a vezetékes telefon, internet, az ugye a családi, az együtt 15.
1: Jó, azért mondom, hogy az neked amúgy is jó kellene, tehát azért mondom, hogy ezzel nincsen.
2: Akkor 7 a mobiltelefon, akkor ott van egy 22, akkor mit tudom, villany legyen egy, mondjuk 6-7 ezer forint, durván egy 10-es számoljunk.
1: Jó.
2: Mondjuk, hogy 8 a szemünk, akkor az 30, az volt a villany, a vízre, hát arra is lehet számolni, egy 6-7 ezer forintot kicsit vegyünk le belőle, mondjuk 5 ezer, az 35, a rezsi, na, és akkor jön a gáz.
1: Igen.
2: Szerintem az egy nagyjából átlagban lehet számolni.
1: Te általányt fizettetek?
2: Nem, én diktálós vagyok mindenbe.
1: Aha, oké.
2: Mindenben. Tehát akkor egy mondjuk akkor, hogy egy ilyen 60 ezer forint ez.
1: Tehát akkor 60 csak az, hogy ott megvagytok, ennyi.
2: Aha, és akkor benne vannak a mobiltelefon, az enyém.
1: Jó, maradt még 440 ezer forintot a fizetésből, úgyhogy kifizettél minden történetet. Mire kell még költeni?
2: Kaja. Az a legdrágább, a kaja.
1: De parizel teszel, ember! Ne hülyeskedjél már!
2: Isteni, hát ma reggel is azt tettem, ne hülyeskedj! Isteni az nagy.
1: Mert hogyha még szerrámosonkával tömnéd ki, érted, a hűtőszekrényt, akkor megérteném, de hát parizel teszel. Meg trappista sajtot.
2: Azt is, hát ez most is van, vagy 6 csomaggal. Árstoppos, amíg van, addig kell venni.
1: Na, igen, tehát mi? De mi? Maradt még 440-ed.
2: Vagy nem, attól mi a baj nálam?
1: Mi?
2: Hát én olyan hülye vagyok, hogy a múltkor a 5000 forintos kávét, mert nekünk darálja a gép a kávénkat, tudod?
1: Tudom, igen, ismerem.
2: Szemes kávét veszek.
1: Láttam a Balatonom, igen.
2: Nem olyan, már nagy gép.
1: Már nagy? De azt is hurciváljátok, mi?
2: Ezt nem bírom, nem akarom, hogy ez nagy. Nem.
1: Na, igen.
2: Nem, ez itthon van. És hallod, 5000 forintért szokott lenni nagyjából egy kiló kávé, és a múltkor vettem 23 kilót, mert 3500-ért volt.
1: Aha.
2: És hozzáhoztam 23 kilót. Nálam az a baj, hogyha valami jó áron van és akciós, akkor veszek belőle bőven. Vagy ha most mit a folyékony szappan, ami 600 forint mondjuk, és ha van akcióért 400-ért, akkor én biztos, hogy veszek két kartonna. Tejből ugyanígy. Tehát én ilyen,
1: veszel
2: ilyen...
1: két karton folyékony szappant a 200 forinttól olcsóbb?
2: Igen. Igen. Tudod, hogy WC-papírból is, 32 tekercsesből is valami 20-valahány darab volt még nyáron. Na, itt is most már kezdem a készleteket feltölteni. De tényleg, hát tejből is hoztam kartonnal.
1: De megromlik a tej is, azt sem bírja, csak fél évig bír. Megisztok 3 karton tejet fél év alatt?
2: 2 kartont hoztam el, és azt hiszem, hogy novemberig jó. Figyelj, egy hetente 2 elfogy.
1: Oké, okay, jól van. Jó, akkor kajára költenél, akkor a 4. Mennyit költenél kajára a 440-ből? Az összeset?
2: Nem. Hát mondjuk olyan 200-500. Hát 2 elmegy rá. Az a baj, azzal lehet sokat spórolni egyébként, ha főzöl.
1: Hát mert tudom.
2: Akkor 2-3 napra ugye akkor el vagy kajával.
1: Igen.
2: Azzal tudsz nagyon sokat spórolni. Gondolkodom. Tehát ha mondjuk valamivel szeretnéd magad meglepni. Meg tudod mi?
1: Oké, de az mondjuk van
2: napi dolgok.
1: Ez egy plusz kiadás, érted? Tehát nem egy átlag.
2: Figyelj, napi dolgok, munkában. Én mondjuk tényleg sokat kávézom, és ha mondjuk nem rádiózom, mondjuk úton vagyok, elmegyek akár iskolákba, vagy bent ülök a főkefélbe, vagy akárhol, én naponta megiszom 5-6 kávét. Tehát, és ha most számod a kaját, cigi, tudom, hogy káros az egészségre, de akkor nekem nagyjából egy ilyen 3-4 ezer forint tuti, hogy elmegy.
1: Naponta akkor elmegy 3-4 ezer forintot.
2: Na, de számoljunk csak 3-at, szerényen. De számold ki, átlagban 21 munkanap van, 20 munkanappal számoljad, már az mindjárt 60 ezer forint.
1: Mi? 24 ezer forint? Hát jó, akkor 80.
2: 3-mal számoltam.
1: Vagy 3-mal. Jó. Okay. Jogos, hogy akkor nem menne elég neked a 500 000 forint.
2: Nekem nem, meg az a baj, és iszonyom bosszant, és tudom, hogy csodálatos világ van, meg mindenki ezt mondja. Engem iszonyan zavar, hogy különböző boltokban más-más árakon lehet ugyanazt a terméket megvenned.
1: Hát ez mi zavar téged? Hát ez a piacgazdaság, érted?
2: Tudom.
1: Hogy egy kólát is megveszel a trafikban 400-é, meg megveszed 890 forintért kint a gyarmati majálison. Tehát, hogy nyilván más. Te bemész, veszel egy dobozos sört, vagy egy üveges sört, ugyanaz az üveges sör, nyilván akkor ott mondom, drágább lesz.
2: Tehát, két évvel Ruzsa Magdi koncerten.
1: Igen.
2: És egy dobozos sört, ezt a nullásat, tudod, amit szoktam én.
1: Igen.
2: Amit megveszel, bocsánat, a boltba, és akkor most jön
1: de
2: be.
1: De ha itt lenne Norbi, úgy elküldött téged a melegebb éghajlatra.
2: Kár, hogy nincs a Norbi. Mikor én megveszem 200 forintért, érted?
1: Igen.
2: A itt tudom, egy kis boltomba, ahol szoktam vásárolni,
1: igen?
2: És akkor ott 1200-ért adták.
1: De nem érted, hogy ez miért történik? Bárhol is?
2: Engem ez nem érdekel. Nekem az a bajom ezzel, hogy nekem ennyit ki kell érte fizetni.
1: Nem kell. Senki sem mondta, hogy ez kell.
2: Igen, nem kötelez, persze.
1: Hát akkor ennyi. De hogy érted azt, hogy ezek miért ezek a dolgok itt a hétköznapi életben? Jó? Tehát, hogy más az, hogy berendeli a nagykerre, nem tudom én, az élelmiszerboltban 200 forinté, meg más az, hogy egy leszerződött vendéglátóipari létesítmény, aki ott a, nem tudom én, arénában, vagy az MVM domban bérli a helyet nagyjából 60 milliárd forintért, hogy akkor az hogy van? Tehát Vörösmarty téren is még kerül annyiba, amennyibe kerül, hát milyen helypénzek vannak? Tehát érted, mire gondolok? Gondolom, hogy nyírjes be is az, hogy akkor kitelepült, áram, izé, stb. És akkor 890 forintért adták a fejét teres kólát a Balassagyarmati majálison. Hát most ennyi, Sanyika. Na, mindegy, még egy kicsit akkor a fiatalok részéről akkor beszélgettünk még egy pár percet.

0: ez a kit a legjobban.
1: Ez történt szerdán reggel.
2: A fiatalok szerint nagyjából 500 ezer forint kell havonta nettóban, hogy biztosan ki lehessen belőle jönni, és meg lehessen belőle érni. Ez egy friss kutatás eredménye, ami egy 500 fős fiatal gárdát kérdezett meg, 18 és 35 év korosztály között, és itt ugye erről beszélgettünk az előbb, és még egy picit folytatjuk a csörtét Karvas Annyival, hogy kevés-e vagy nem kevés. Ugyanakkor ugye itt arról is van szó, hogy a fiatalok mintegy kétharmada, amint kiderült a kutatásból, kijön a havi bevételeiből, de minden harmadik válaszadónak ez már kihívást jelent. A legnagyobb tétel a lakhatás, meg az étkezés.
3: Na ez az, látod, most valaki lakik egy albérletben.
2: Igen.
3: Mondjuk, hogy játszunk ezzel a gondolat egyedül. Nagyjából 200 ezer forint, erről már többször beszélgettünk itt a rádióban.
2: Jó, rezsistől, minden este mondjuk 2 kiló, oké. Okay.
3: Mondjuk 2 kiló.
2: Rendben.
3: És mondjuk keresel 500-at, akkor 100... Hát...
2: Hát egy budapesti albérlethez képest ott már azért az probléma, az 500 ezer forint.
3: Igen. Tehát azért mondom, hogy lehet itt számolgatni, meg mondani, hogy igen, ebből meg lehet élni, meg ki lehet jönni. Az sem mindegy, persze nyilván, hogy hol élsz, hol bérelsz lakást, ugye, hogy mondjuk nagyobb városban, vagy kisebb, de hát azért most mondjuk ki, azért már Balassagyarmaton is gondolom albérletnek is azért vannak normális árai.
2: Vannak azért.
3: Ha találsz olyat, hogy ki tudsz venni valamit.
2: Én nem is értettem, egyszer én is nekiindultam ennek, és olyan árak voltak, és nem most volt, hanem jó pár éve, hogy csak úgy pislogtam, hogy mondom, mi van? Mi van? És muszáj,
3: majd, mert... hogy nem budapesti árakkal vetekedik.
2: Igen, erre emlékszem én is, hogy erről beszéltünk, hogy ez olyan hihetetlen sztori volt. Igen.
3: Tehát azért van, hogy széles ez a paletta, és sokszínű, engem érdekelne a hallgatók véleménye, úgyhogy írjátok meg, mennyiből tudtok megélni kényelmesen, mi az, ami problémát okoz, 0-30...
2: Már mire gondolsz, milyen probléma?
3: Hát, hogy a kiadás tekintetében.
2: Ja.
3: Mi az, amire mondjuk, mit tudom én, azért elgondolkodsz, sokallod, drágálod, tehát azért bocsánat, de mit tudom én, egy nyomorult fagyért ne kérjenek el már 800 forintot. Egy gombócért.
2: Most megint megyünk afelé, Sanyika, hogy most megint érted, mire gondolok.
3: Ez megint a megélhetés, de ez is hozzá tartozik. Ilyenkor tudsz, jó időben tudsz fagyizni.
2: Igen.
3: Nem egészen. Tudom, hogy ők ilyenkor akarnak meggazdagodni, ezt is értem.
2: Meg azt is, hogy nem egy bélás már egy fagylalt, Sanyi.
3: Persze,
2: tehát, hogy
3: persze.
2: Érted?
3: De mondom, tényleg érdekel.
2: Meg egy dobozos sör se annyi, amennyire szeretnéd. Azért mondom, mert tehát nem tudod, hogy mi van mögötte előállítási költségben. Érted?
3: De nem is érdekel.
2: De akkor meg miért hőbörögsz, hogy annyiba kerül
3: azért, mert én kevés pénzből élek meg.
2: És akkor
3: azért.
2: Szerinted ő meg mennyiből? Ha nem nézel utána,
3: ja,
2: akkor...
3: De nem, az a baj, tudod, hogy ő egy vállalkozó, vagy akárkit veszünk, ő minden emberen a hasznot be akarja hozni. Tehát, hogy ő kifizet egyszer, most csak mondok egyet neked, amit mondtál, terembérlésért.
2: Jó, már most ez már messzire visz már egyet.
3: Messzire visz?
2: Igen, mert...
3: Mindenkitől be akarja hozni azt a hasznot.
2: Mi az, hogy mindenkitől be akarja hozni a hasznot?
3: De mindenkinek ugyanannyira adja azt az egy gombóc fagyit.
2: És akkor mi van? Az baj?
3: Baj. Hát azért gondolod, hogy elmész 3 gyerekkel.
2: Tehát, hogy azért, mert én egyedül megyek megenni egy stracciatella málnát ide a sarokra, nekem drágábban adja azért, mert egyedül vagyok, és olcsóbban azért, mert hogy a anyuka jön a 2 gyerekkel?
3: Tényleg mondjuk, nem is rossz ötlet.
2: Hát ezt családos, mondod.
3: Ilyet kéne bevezetni, igen.
2: Jó, oké, ez nagyon jó.
3: Gondolkodjatok el ezen keresztül.
2: Ez nagyon jó. Ezt jegyezzük meg ezt a témát, mert jövő héten Norbi visszajön, akkor majd ezt be fogom dobni, és teszünk azért, hogy minimum a vérnyomás az 200 környéken legyen, és hogy egy akut agyérgörcsöt fog majd kapni ettől az ökörségtől, de ezt majd elteszem a polcra. Jó, Sanyika, maradjunk annyiban.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
4: A házigazda Lombos Marci.
3: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
4: Vasárnap Mihály Iréka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakel Elit Funky Party.
3: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
1: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
5: Nagyobb figyelmet fordítana a gyermekek közlekedésre nevelésére Kost polgármestere. Kordi Ferenc közösségi oldalán arról írt, a településvezetőknek is komoly felelősségük van ezen a téren, ezért terveik közé be kell venni az elérhető közösségi kresszpálya létesítését. A polgármester hozzátette, a kosdi óvodában régebben már működött egy ilyen pálya. Most megvizsgálják a felújítás és a bővítés lehetőségét. A cél az, hogy az intézményben ne csak kis motorok, hanem megfelelő védőfelszerelések is rendelkezésre álljanak, így a gyerekek már korán megszokhatják azok használatát. A polgármester bejegyzését egy sajnálatos baleset váltotta ki. A napokban mentőhelikoptert kellett hívni a községbe egy rollerező iskoláshoz. A kisfiú nem viselt bukós isakot és védőfelszerelést, így az értesülések szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak. Ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipolyerdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni.
2: Időjárás.
5: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb óránkban 16 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
5: Mozgó trafifax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
0: Ez a reggeli ritmus.
6: Ez történt szerdán reggel.
7: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, robogunk tovább a két frekvenciánkon, 95.7 és 91.9. Sanyika, jó reggelt kívánok neked is.
8: Jó reggelt kívánok én is neked, és persze minden hallgatónak. Remélem, mindenki jól érzi magát.
7: Én is remélem nagyon. Viszont a téma, amiről fogunk most beszélni, a szomorú, mert hogy ugye tegnap itt a vágatlan május kapcsán már említettük azt, hogy hát most is aszályos időszakra számítunk, akár itt Nógrád vármegyében, meg a Dunakanyagban, Váckonyéken és mindenhol. És ugye itt arra buzdít a leendő élők környezetért felelős miniszter, hogy hát akkor itt igen, az is, hogy már ő már az, bocsánat, egy hétedelen feltettem már, hogy megvolt ugye hétvégén a kormányalakulás. Tehát a lényeg az, hogy ugye erben, hónapban akkor ne váljuk le a füvet, meg a városokban, településeken sem legyen itt tarra vágás a füveket tekintve, hogy ezzel is egy picikét azért rendbe tegyük itt a talajt, meg hogy ne száradjon ki túlságosan. Kicsit akkor messzebbre megyünk, vagy távolabbról nézzük majd ezt, mert hogy Csáki Balázs, a Nógrád vármegyei elnöke, az Agrárkamarának lesz majd a vendégünk. Igen, mert hogy kifejezetten rossz időjárás hozott mezőgazdasági szempontból az április, szinte nem volt csapadék.
8: Na, hát nulla volt.
7: Igen, és a hónap végére a növénytermesztésben is kritikussá vált a helyzet, jöttek a súlyos fagykárok is az éjszakákban reggelente, tehát a felszín közeli nagyjából 20-30 cm-es talajréteg az országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik, és 30-60 cm-es réteg is egyre szárazabb. Igen.
8: Meg a hőmérsékletek is, tehát a múlt héten valamikor szerda csütörtök magasságában hallottam olyat, hogy napi hőmérsékleti rekord is talán megdőlt, mert valahol Csongrád

0: nem nagyon a nap, és csak telefonon meghallgattam a hőmérsékletet, és azt mondja, hogy 17 fok. És mondom, úristen, 30 fokba szoktam ilyet érezni.
1: Aha. Én is egyébként pont akkor a Nyíresben voltam, a majálist vezettem. Aha. De délután is pont beszélgettük ott a kollégákkal is, hogy rendesen égetett a nap, tehát hogy brutál meleg volt délután. Na, jó, úgyhogy akkor beszélgetünk erről a Balázsról mindjárt, hogy akkor akár itt szűkebb környezetünkben vagy tényleg itt mi van, és mire kell készülnünk, mert azért igen, azért ez már nem egy szép történet, úgyhogy beszélgetünk a Balázsról hamarosan. Why you gotta be such a drama queen?

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A téma szomorú, ugye Sanyikám, amit elkezdtünk az előzőekben pedzegetni. Mert hogy igen, országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talaj réteg. Egy pár nappal ezelőtt dobtak egyébként a Hungaromet ZRT és a agrometeorológiai, a meteorológiai elemzést, jelentést. Van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső, a felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik, és a 30-60 cm-es mélyebb rétegek is egyre szárazabbak, tehát a lejjebb sincs tartalék.
2: Ez brutális, bizony.
1: Igen, és ugye beszélget...
2: És nem is jó a kilátás.
1: Mármint?
2: Hát eső szempontjából.
1: Ja, hát egy nagyon kiadós történet. Hát igen. És ugye ezt valahogy meg kell fogni már megint, és ugye, ahogy mondtuk tegnap, hogy a szó volt arról, hogy akkor itt a balassagyarmati gamesz is például a fűnyírás születelteti májusban, és akkor helyette a locsolásra fog majd koncentrálni, mert hogy brutálisan száraz minden. És még csak ugye elmúlt április, tehát hogy sehol nem vagyunk mi gyerekek. Tehát hát sehol nem vagyunk még. Május, igen, tehát itt vagyunk május közepén, idusán majdnem. Nagyon csúnya lesz ez a történet. Úgyhogy beszélgetünk erről egy szakemberrel, mégpedig egy agrárszakemberrel, az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnökével, Csáki Balázsral, akivel azért, hát videóban témáink is voltak, de azért szoktunk ilyen komolyakat is átbeszélgetni, akár mondjuk a Merkantúr egyezménytől kezdve, nagyon sok minden másik is, úgyhogy most ez a téma, ez az aktuális, és elbeszéljük egy picit vele azt, hogy akkor tényleg mennyire kritikus a helyzet. Szia Balázs, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztom!
1: Szervusztom. Hogy vagytok ti akkor ilyenkor ti gazdálkodók, állattartók, hogy minden reggel fölkeltek, és akkor nézitek, hogy akkor na, lesz eső, vagy nem, és akkor ha látjátok, hogy nem lesz a következő hétre se, akkor mondjuk ti tudtok valami B vagy C tervvel előrukkolni, Balázs? Mondjuk te, mint állattenyésztő, hogy mi van a legelőkön ilyenkor, érted? Tehát,
3: nem. Hát értem a kérdést. Én azt gondolom, egyébként a gazdálkodók egy nagyon kis százaléka tud a helyzettel mit kezdeni. Ott, ahol van öntözésre lehetőség, kiépített rendszer és kapacitás is, ott ugye az öntözésre próbálják enyhíteni az asszály okozta problémát.
1: Igen.
3: De lássuk be, hogy az ország területének valamivel több mint 1%-a öntözhető, Nógrád megyében ez a nulla. Tehát, hogy itt nincsen öntözött terület. Hozzáteszem, hogy olyan kultúrák, olyan kevésbé intenzív kultúrák esetében, mint a rétlegelő, gyep, kaszáló, nem megszokott, hogy ez legyen. Ugye a megye egy jó része egyébként ilyen kultúrákkal fedett, illetve a szántóföldi növények között is, főleg az elmúlt évek árszínvonalát tekintve meggondolandó az öntözésnek a rentabilitása, tehát az őszi búza, kukorica, napraforgó esetében sajnos mindegyikről elmondhatjuk, hogy ez olyan helyeken, ahol egyébként a vetésforgó miatt úgy jön ki, hogy éppen az öntözött területen vannak ezek a növények, ott meg szokták öntözni természetesen, de ezek miatt kiépíteni ezeket a rendszereket nagyon költséges mutatványnak hat. Na most
2: mindent a megoldás.
3: Mit tudunk csinálni? Hát
1: igen.
3: Azt gondolom, hogy alapvetően tényleg a gazdálkodók nagy része passzívan szemléli az eseményeket, tehát bízunk benne, reméljük, hogy előbb-utóbb megjön a csapadék. Itt szeretném elmondani, hogy a megyében, ugye a megye nagy része Cserhát területén fekszik. A Cserhát területe nem véletlen, hogy az elnevezése is a Cser és a Csertől egyébként egy szárazabb, aridabb klímának a jelzője. Ugye a két nagy hegység, a Börzsöny és a Mátra között egy alacsonyabb dombság. Itt a lehullott csapadék mennyisége 450-500 mm szokott lenni egy évben.
1: Aha.
3: Na most ebből adódik, hogy egy olyan 40-50 milliméter csapadéknak nagyon örülnénk, hogyha esne havonta. És ez a 40-50 milliméter csapadék sem érkezik meg. Most már azt mondom, hogy több év átlagában, tehát az utóbbi évek is szárazabbak voltak, és melegebbek is voltak. Tehát minél melegebb napok vannak, annál nagyobb a párolgás, tehát az a lehullott csapadék sem tud olyan mennyiségben hasznosulni, mint ahogyan annak hasznosulnia kéne.
1: Igen.
3: És ráadásul sajnos a lehullott csapadék mennyisége sem megfelelő. Talán a rádióhallgatók közül sokan emlékeznek arra, hogy idén télen végre volt hó, nagyon örültünk neki. Én is sokszor megkapom a kérdést, vagy mondást, hogy most ugye örülünk, mert volt téli csapadék, és hogy minden rendben van, és hát mondtam, hogy szoktam volt mondani, hogy 20 centi hó esett nagyjából a megye nagy részén. Az a 20 centi hó, ez 20 milliméter csapadéknak felel meg. Tehát, hogyha ezt kiszámoljuk, hogy ez volt februárban, közben meg a havi átlagnak valahol a 40-nél kellene lennie, akkor már a február hónap is a maga havával együtt
1: kevés.
3: Egy száraz hónap volt. Januárt azt nem is említem, mert ott ugye ott is volt egy kis hó, de
1: igen.
3: Talán 5 centi.
1: De figyelj, akkor átálltuk mondjuk te is mondjuk Bárányról tevére? Vagy mire érted? Most komolyan Balázs, tehát hogy itt azért nagyon sok mindent. Fú, nem mennék a helyetekben.
3: Igen. Igen, hát talán azt említeném meg, hogy természetesen sokan nem úgy állnak hozzá, hogy sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy én is. Tehát, hogy egyik napról a másikra változtatni nem lehet a dolgokon. Tehát nyilván várjuk a csapadékot. De azt gondolom, hogy a gazdálkodási koncepcióban viszont nagyon fontos, hogy minél több gazdálkodó felismerje, hogy a gazdálkodás módjával, a talajművelésnek, a technológiájával, és itt gondolok arra, hogy a szántásnak a háttérbeszorításával, vagy elhagyásával, és inkább a mélylazítással, a takarónövények használatával, és tudom, hogy ez gazdálkodók között még egyelőre egy megosztó téma, de azt gondolom, hogy az Amerikában kifejlesztett Észak-Amerika száraz vidékein kifejlesztett no-till, a talaj nem megművelésével, és vagy min-till, tehát egy nagyon kevés talajművelése, nagyon sok nedvességet meg tudunk őrizni a talajba, mert sajnos ki kell mondani, hogy azok a technikák, amiket eddig használtunk, alapvetően nagyon szárítják a talajt. Természetesen eddig, amíg volt megfelelő mennyiségű csapadék, és a párolgás nem volt ilyen mértékű, ezek célra vezetőek voltak, azonban változik a világ, látjuk, és sajnos ennek a változásnak nem tudunk, ez túlmutat rajtunk, technológiaváltással tudunk rá reagálni, és én azt gondolom, hogy szükség is van erre, és örülök, hogy említetted, hogy ez már a városokban is terjedőben van, vagy sőt, említetted, hogy a Gamesz már Balassagyarmaton májusban a kaszálást azt mellőzni fogja.
1: Igen, igen, hát nagyon sok mindenki, ugye a minisztériumi felhívás volt, és akkor sokan csatlakoztak hozzá, így van.
3: És ugyanez, tehát a gazdálkodásnál is nagyon sok olyan technika, technológia létezik, ahol minél több szármaradványt hagyunk a talajon, olyan takarónövényeket használunk a téli időszakban, amik a víz annak a kevés csapadéknak a megfelelő befogadását véghez viszik, és mondjuk a tavaszi időszakban ebbe a növénymulcsba vetnek akár a gazdálkodók. Tehát léteznek ezek a technológiák. Nyilván egy ilyen technológiai átállás mind gépekben, mind gondolatban egyébként egy nagyon nagy lépés, de azt gondolom, hogy el kell indulnunk. És vannak egyébként a megyében jó példák, akik már elindultak ezen az úton.
1: De jó, ez jó hallani.
3: Hamar a részéről pedig igyekszünk ezt a ezt a szemléletformálást nyitogatni és felhívni a figyelmet arra, hogy bizony az fog tudni a következőkben rentábilisan termelni, aki képes alkalmazkodni.
1: Balázs, kitartás nektek, jó? És akkor beszélünk, hogyha van valami újdonság vagy frissesség. Rendben?
3: Minden jót nektek, jól van, sok köszönöm, esőt a tálkodóknak.
1: Köszönjük, ezt kívánjuk, bizony. Szia, köszönjük
2: szép
1: szépen.
2: Napot, szia.
1: Akkor Kovács Katidallal folytassuk, majd Sanyikám.
2: Igen. Uram, add már az esőt.
1: Igen, na, jól van, hát szomorú, de ez a helyzet most, kedves hallgatók, úgyhogy még azért ezt átbeszéljük, kitárgyaljuk.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Szomorú témáról beszélgettünk az előbb az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnökével, Csáki Balázzsal, az asszályt illetően. Hát igen, igen, nagyon szomorú és egyben félelmetes is azért egy kicsit, nem?
2: Ijesztő, igen, és elgondolkodtató.
1: Mit érzel, mond?
2: Elgondolkodtató, és nyilván ugye ennek nagyon-nagyon sok hátrányát érezzük, sem a levegő minősége nem tud olyan lenni a termés, meg semmi, ha nincs csapadék, a közérzetünkre is nagy hatással van, meg a pénztárcánkra is, mert ugye azért a különböző kajákat, élelmiszereket beszerezni, hát jó, milyen a zsebünkbe kell majd nyúlni, főleg gyümölcsök tekintetében a jövőre nézve. Nagyon-nagyon hamar elindult, tehát azért mindig volt az a mondás, hogy májusi eső aranyat ér, ugye?
1: Igen.
2: Múlt héten nálunk itt valamennyi esőcske volt, mondtuk is itt Angyalkával, hogy májusi eső aranyat ér, de az, hogy áprilisban ne legyen csapadék, pedig én, ahogy Balázsnak is mondtam, meg voltam róla győződve, hogy az, hogy januárban volt hó, rendesen volt, ahol 30 centi hó esett, tudod, pont meséltem, hogy ilyen wellnessen voltunk, és úgy féltünk is, hogy januárban, hogy ahogy jövünk majd haza, meg mit tudom én, és bőven volt utánpótlás, és azt hittem, hogy ez a csapadék nyilván majd beszivárog a talajba,
1: hát látod, hogy kevésnek meg, tűnik.
2: És kevésnek. Döbbenetes ez.
1: Igen.
2: És tényleg ezek az intézkedésekre akkor nagy szükség van, mint az, amit így már beszéltünk is, ugye, hogy akkor most ne vágjuk, ne nyírjuk a füvet. Egy picit, tudom, hogy nehéz, meg nehéz megállni is, mert az ember azt szereti, ha szép...
1: Ha pacekra rend van, és milliméter... Igen.
2: Én is ilyen vagyok, hát nem tagadom. Ahol már látok egy picit kis jó, itt már elkezdett nőni, már mikor vágom a füvet, mikor veszem elő, tudod, a tilitollit.
1: Igen.
2: De tényleg most meg kell oldanunk valahogy, ki kell bírnunk, és
1: hát nem, meg ugye
2: azt, imádkozzunk azért, hogy tényleg
1: jó, hát azért most, igen, de itt azért fejben, hogy mondta a Balázs is azért, hogy helyre kell magad rakni, hogy akkor ez van, tehát hogy valahogy alkalmazkodni kell egyszerűen, mert főleg gazdálkodóknak, de egyébként nekünk is, átlag embereknek, mert ez van. Gyerekek, ez dobja a gép, kész, ennyi. Tehát, hogy
2: nem tud szembe menni a természet.
1: Hogy itt valamit variálni kell majd, akár az életviteleddel, akár az otthoni dolgaiddal is, és mondom úgy, hogy ez most tényleg május idusa van nagyjából, tehát, hogy valamit muszáj lesz. És ezt ugye nem foglalkozol vele, de aztán pedig hopp, ott vagyunk, hogy akkor téged is ez érint. Úgyhogy lesz még ez a témánk szerintem itt a rádióban.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu.
6: Minden hónapban óriási akciók a

0: márka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
4: Tudja, mit akarok?
5: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
4: Te vagy minden idők legjobbja.
1: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
6: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
6: Vasárnap Mihály Iréka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakel Elit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
7: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Befejezték a nyomozást a balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai két fiatalember ellen, akik kétszer raboltak ki egy sértettet. Egy 24 éves csitári férfi és 22 éves Nógrád Marcali társa a fürdőszoba ablakon jutottak be egy Nógrád kövesdiházba, ahol egy 64 éves férfi élt 100 éves, maga tehetetlen, fekvőbeteg édesapjával. Falhoz szorították a meglepett, fiatalabb férfit, majd egyikük folytogatni kezdte, miközben pénzt követeltek tőle. A támadók 100 ezer forintot szereztek, majd elrohantak. Az adatgyűjtés eredményeként az egyenruhások forró nyomon üldözték, majd a Galgagutai vasútállomáson elfogták őket. A 64 éves sértett felismerte az egyik támadóban azt a férfit, aki korábban már betört hozzá, és a társaival pénzt vagy életet felkiáltással kirabolta. A kori zsákmányuk 200 ezer forint volt. A rendőrök előállították a tetteseket, majd csoportosan elkövetett rablás miatt hallgatták ki, és vették őrizetbe őket. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Már várják az alkotásokat a 39. balassagyarmati nyári tárlatra. A városhoz kötődő alkotó képzőművészeti seregszemléjét június 11-én nyitják meg a Horváth Endre galériában. A jelentkezők legfeljebb egy kiállításra kész művel nevezhetnek, melynek mérete a várható nagy számú kiállítási anyag miatt nem lehet nagyobb egy másfél négyzetméternél. Zolnyánszki Zsolt galéria vezető tájékoztatása szerint az alkotásokat június 8-án, 9-én és 10-én 9 és 17 óra között lehet leadni a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A műveket augusztus 27-től 9 és 16 óra között folyamatosan lehet majd átvenni. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipoly Erdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Budapesten fogták el azt a 27 éves jordániai férfit, aki a gyanú szerint csak nem 2 év alatt több mint 700 ezer dollárt emelt le jogosulatlanul egy világhírű hollywoodi színészbank számlájáról. A nyomozás azután indult, hogy egy amerikai pénzintézet, az FBI budapesti irodáján keresztül jelezte a gyanús tranzakciókat. Sajtóértesülések szerint az áldozat Johnny Depp, bár a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg. A férfi tagadja a vádakat, ellene információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás.
8: Időjárás.
9: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb óránkban 16 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
9: Mozgó trafifax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most megadjuk a

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Futkározzunk, kedves hallgatók, mert hogy május van, futás van, és irány az atlétikai pálya, ezt kezdtük el mondani, és közösen együtt június 7-ig, hát nagyjából fussuk körbe az országot.
2: Igen.
3: 2300 kilométer. Elsőre brutálisnak tűnik, és hát akár még meg is lehetne ijedni tőle, de viszont hála Istennek azért, amikor lebontjuk az egészet mondjuk személyre, és egyéni teljesítményekre, akkor azért nagyságrendekkel barátibb ez az egész feladat.
1: Igen, és ugye azt mondtuk, hogy hát egyéni és csapatos történet is van, és ugye egyrészt az a cél, hogy mozogjatok mindig, és egészséges életmód, másrészt pedig ugye picit a fókuszt tegyük át, vagy tegyük rá az atlétikai pályára, amit egyébként sokan használnak, tehát hogy ez egy működő történet.
2: Szerencsére.
1: Viszont ugye van egy ilyen plusz sztori bennette, hogy ne csak az egyesületi tagok használják, hanem mondjuk a civilek is.
2: De tehát, külsősök,
1: hogy akarsz futni, lemész oda és futsz
2: egyébként
1: egyet.
2: A pálya ezt abszolút minden nap lehetővé is teszi, mert úgy közelíthető meg, hogy nincs semmilyen alkalmazkodás nyitáshoz, záráshoz.
4: Sőt. A dolog én egyre többször látok egész kora hajnalban is, nyilván aki úgy teheti meg, hogy munkája ki engedi, vagy bármi, igen, hogy kint ott
2: nagyon
4: kocorászik.
2: Jó látni, hogy használják a pályát. Igen. Én mindig ahhoz, hogy megyek arra autóba, vagy bármi, és látom, hogy vannak rajta, mindig jó érzés látni.
1: Igen.
4: Nem mellesleg egyébként az mindenféle atlétika versenyek is, mert a lányoméknak most ugye a diákolimpiák, tehát az általános iskolákban is, minden, sőt a megyeit is itt rendezik. Nagyon mivel van, atlétika pálya itt van a legjobb a környéken.
1: Na, úgyhogy erre buzdítunk benneteket, jó, kedves hallgatók, balasodjálmatok, hogy azért ebben legyünk benne, és ugye félmaraton még maratoni táv van, de ugye nem kell egyben lefutni a 21 kilométert, meg
2: lehet.
1: A 40, lehet, ha kemény vagy, mint a kátszéle, de itt nem a nagy teljesítmény a lényeg ilyen szempont, hanem mondjuk 5, vagy 6, vagy 7 alkalommal, és ezt mindig regisztrálni kell.
2: Sok kicsi, sokra, egy tipikus eset.
1: Abszolút, és ezt regisztrálni kell, ilyen kis appal, vagy ahogy tudod, hogy ezt lefutottad, úgyhogy beszélgetünk erről Csernyik Melindával, ugye Melinda angol tanárnő, a Dózsa György általános iskolában, és hát nagyon sokan tudják róla, mint hobbi futó, hogy hát azért nem egy-két távot
4: tett. Ő koptatja már azt a pályát, igen.
2: Melinda világ életében rendkívül sportos volt, úgyhogy azért azt lehet tudni róla.
1: Picit vele beszélgetünk arról, hogy akkor hogy állunk most, mi a helyzet, meg akkor tényleg az, hogy miért is érdemes elmenni és egy jót futni. Szia Melinda, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hello, hello. Hát igen, ahogy említettétek, lehet, hogy egy kihívás, ez a kihívás elsőre őrültségnek hangzik, de pont ez benne a jó, és néha kell valami szokatlan szerintem, ami nem mindennapi cél, és kizökkent minket a hétköznapokból. Persze nem az a cél, hogy profi futók legyünk, hanem hogy próbáljuk ki magunkat, együtt mozogjunk, és közben jól érezzük magunkat, és így, ahogy mondtátok, az atlétikai pálya non-stop üzemmódban van, tehát ha valaki csak 2-3 kilométert fut, az is ugyanúgy hozzátesz ehhez a közös célhoz, és most tényleg arról van szó, hogy együtt mozduljon meg a város, és közben mindenki tesz egy kicsit az egészségéért is. Most tényleg minden kör számít.
1: Igen.
5: Magyarország nagy szóval mindenkit várunk nagy szeretettel, és hát a futás egyébként brutális egyszerű, rengeteget ad, és van benne egy nagyon jó énidőérzés is. Úgyhogy
4: nagyon
5: igen,
4: jó.
5: És hát nagyon büszkék lehetünk rá, és örülhetünk, hogy kisvárosunkban van egy ilyen lehetőség, egy ilyen rekordtámpája, hát szenzációs.
4: Igen,
5: nekem egyébként a második otthonom lett, mióta
1: megint. De jó.
5: Igen.
1: Nagyon jó.
2: Ez az én idős dolog, ez különben tök igaz. Tehát azt már megfigyeltem magamról, egyébként nagyon ritkán szokott előfordulni velem, hogy normális gondolataim támadnak, de ennek nagy része akkor van, különben, amikor futkorászom.
4: Ez zseniális dolog. Zseniális.
2: Ez
5: igen,
2: érdekes,
5: brutál
2: hogy
5: egyszerű
2: akkor
5: dolog, és mégis rengeteget ad. És
2: igen.
5: Igen.
4: Figyelj, mondd el nekünk, ha mondjuk épp Norbi, mert ő még nem járult hozzá egyelőre kilométerrel, de hozzá
5: ja,
4: fog
5: ja,
4: nagyon sok.
1: Még,
4: vagy Ádám. Igen. Úgy gondolják, hogy ebben szeretnének részt venni, és kimennek, és ma lefutnak 5 kilométert ott, és rögzítik. Innentől mi a teendőjük?
5: Hát másnap újra futni.
4: Köszönjük.
1: Én annyira örülök, hogy nem azt mondtad, hogy még aznap.
2: Azt majd elmondjuk a hallgatót, hogy ennek a technikai része.
4: Nem, ott igen.
1: De tényleget elmondtam, mert én kész.
2: Ennyi.
4: Köszönjük. És harmadnap, meg negyednap is. Köszönjük szépen.
5: Igen, igen. Nagyon addiktív ez a dolog, úgyhogy csak csinálni kell.
1: Oké, te már akkor ebbe benne voltál, futottál egy pár kört, már adtál hozzá ezzel, nem tudom, és a Moson-Magyaróvár környékén járunk ehhez a
5: távhoz. Igen, 70 kilométer. kétszert adtam hozzá eddig 70-et.
4: Na, akkor az már dicső.
1: És csipet-csapat egyébként összejött-e már? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy itt lehet egyénileg is, meg lehet csapatban igen, is elindulni, igen, hogy akkor te ezeket, nagyon... hogy teszed ezeket a távokat?
5: Hogy érte, hogy teszem?
1: Hát, hogy egyedül mész csapattal, vagy így, vagy úgy?
5: Én amúgy is egyedül szeretek nagyon futni, de persze imádom a közösségi versenyeket, az is, tehát ha amikor rengeteg ember fut együtt, és támogatják, és motiválják egymást, az is nagyon jó.
4: De például egy futóversenynek
5: elképesztő hangulata tud lenni, és soha nem a helyezés a cél, hanem a közösség, a feeling, az érzés, és itt is ugye, hogy együtt fussunk. Én most az osztályommal fogok kimenni pénteken, ha az idő engedi.
1: De jó!
5: Közösen fogunk futni, és akkor ez egy csoport, és azt is hozzá lehet írni, akár
1: szemmelőjvanának,
5: akár osztályfőnök, kiviszi a gyerekeket, mindenki fut 1-2 kilométert, az összesen már lehet, hogy 20-21.
1: Bizony, nagyon jó, tényleg.
3: Nagy trükk.
1: És aki nem csoportos, olyanokkal már találkoztál mondjuk az elmúlt 70 kilométeret kapcsán? Tehát, hogy megmozdult már egy picit mondjuk itt a hobbi
5: futóskör? Igen, és mivel én ugye járok, hát azt mondhatnám, hogy minden nap, szégyen vagy nem szégyen, de minden nap kimegyek a pályára, és most egy hete látok ismeretlen arcokat, akiket eddig úgy nem.
1: De jó.
5: Úgyhogy meg én is próbálok megszólítani embereket, hogy csak próbálják ki, meg csak legalább 2-3 kilit adjanak hozzá ehhez a
3: Alapvetően működik a felhívás és maga az egész kezdeményezés.
5: Igen, igen, de azért bele kell húznunk, hogyha teljesíteni szeretnénk.
1: Igen, úgyhogy innen is akkor általad is a hallgatókat egy picit szeretnénk felpiszkálni, és mondjuk tényleg akár közösségi oldalon jobban lehet nekiindulni, és a kilométereket behúzni.
4: Futócipőt, lábra.
1: Igen, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk nektek, és akkor reméljük, hogy minél többen csatlakoznak ez a
5: felhívás.
1: Legyen így, köszi! Szia, szia!
4: Na, de Ádám már egyik lábával itt, a másikkal ott. Mi történik? Lecseréli a biciklit.
1: Keresik valami jó metal zenét.
3: Ez jó, ez mindenkinek kell hozzá.
1: Mindenki kell.
3: Jó, katalizátor.
1: Jó. Valami jó. Opetet, vagy Down-t, vagy valamit, ami megnyomja a tesztoszteron szintet.
3: Akkor kell is rádani hangod, még érzed, hogy visszaesne a teljesítményre, akkor egy picit még rátenni 2-3 lapáttal a hangerőre.
4: Van futós listád?
3: Én már egy időben, megmondom őszintén, nagyon koncentráltam
1: arra, hogy nem most szamárbocs, meg ilyeneket,
3: minőségi dolgok legyenek, de én például tegnap reggel Bruno Mars új lemezére futottam, úgyhogy az csak egy 5 kilométer volt, és az olyan fél óra alatt lezárult.
1: Jobb ismeretlen zenére futni, mint ismert zenére?
4: Én ismertre szeretek. Jobb ismertre szeretek.
3: Mind a kettő jó. Egyébként milyen jó kérdés ez? Árnének mindig jó kérdései vannak.
1: Én azért gondolok rá, mert ugye, hogyha tudok egy ismert setlistet, tudom azt, hogy akkor na most milyen nót adni, és akkor rá tudnék készülni, igen, akkor még nyomod, akkor meg egy kiállás van, igen, és akkor meg...
3: Igen, de viszont olyan az ismeretlen zenére futni, ez meg hoz egy olyan kihívás, vagy kalandot belőle, nem nagyon vágott, hogy hol van, és akkor tudsz, tehát kíváncsibban futsz, de és elveszi a figyelmedet mondjuk a zene hallgatása.
4: Igen,
3: valami olyanról, ami esetleg a futásban, teljesítményben most éppen a korlátján vagy, és akkor lehet, hogy pont egy új dologra való koncentrálás pont leveszi a fókuszt arról, hogy jaj, még egy kilométer, jaj, ezt most nem bírom, vagy mi is van, érted? És akkor átvisz.
4: Igen. Van ennek előnye, igen.
3: Átvisz.
4: Igen.
3: A lényeg, hogy szerintem mindenki válasz, aki azt, amelyikkel a legjobban társul egy ilyen helyzetben.
1: Gondolom, fölmegyek bármilyen ilyen megosztó, ott vannak a run setlistek, vagy tracklistek, gondolom. De
4: nem is kell feltétlen az, de abból is, mert ugye be lehet pulzus számra állítani, vagy lépés számra.
3: BPM is jó mondod. Jól mondod, mert ez ugyanaz, mint a lépésben gondolkoznék, ütésszámban gondolkodnék, igen, és hogyha ha valaki nem tudja, biztos, hogy neki mondjuk egy egész szakasz mondjuk adott teljes BPM-ben tudna lefutni, vagy az a cél, hogy nem gyorsít, nem lassít, hanem lefutja úgy, ahogy van, akkor beüt egy olyan playlistet, amelyik mondjuk 128 BPM-ben van beállítva, vagy valami hasonló, akkor a lépések mérete pont arra jön ki, ahova a dobok ütnek az egyre meg a kettőre. Igen. És ez egy nagyon-nagyon jó pofa játék, mert egyrészt sokkal könnyebben akkor tartod az ütemet, a tempót.
4: Hát akkor stabil lesz a kilométeren valószínű.
3: Hát az amúgy is az, igen.
1: Igen, hát metal testvéremnek üzenem azt, hogy akkor nem mondjuk túlra a fussadok, mert ott az...
2: Ez kicsit dupla?
1: 14-42-et, meg
2: sok a dupla?
1: 15-6-od, meg ilyen 14-15-öd.
4: Nem, durva meg. Tudod, minden 15-ikre
2: lépsz. A múltkor csak egy egyszerű metalikára futottam. Azok is csinálnak benne mindenféle tempóváltást. Mondtam, nem már.
1: Majd mutatod nekem egy túlnót.
2: Jó, tudom, gondolom.
1: Abba a Danny Carey az egy
2: elmebeteg,
1: komolyan mondom. Na jó, futásra fel, minden fönt van infóként gyarmatnak a honlapján, meg persze a közösségi oldalán.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Fussunk, fussunk, gyerekek, jó? Ott van a Pekortán pálya, vagyis atletikai pálya pontosan.
2: Igen,
1: van.
2: Igen, igen.
1: És tessék futni, mert hogy él a kihívás, ugye erről beszélgettünk az előbb, Csernik Melindával, és ugye június 7-ig van rá idő, hogy akkor egyéniben, vagy csoportosan a félmaratont, vagy maratont le tudjátok futni. Nem az időeredmény számít, ugye ezt
3: sőt, abszolút nem.
1: Ha hatszor, vagy nem tudom én, van még 20 nap simán, akkor mondjuk, hogyha naponta 1 kilométert lefuttok, és az mind rögzítve van, és ugye, hogy mondtuk,
2: az ugyanolyan értékes
1: lesz. Ugyanolyan értékes
3: de aki lesz. Már egyet letud, az 3-at is valószínűleg.
1: Igen. Tehát, hogy
3: lehet
1: mondtuk,
3: kocogni, gyors sétálni.
1: És akkor online felületen rögzített, fotó, alkalmazásból készült képernyőképpen, hogy ezt én lefutottad, de elküldöd, ezért kész, és akkor annyi, hogy összejön a 2300 kilométeres táv, hogyha összeragjuk ki csapatba, mi balassagyarmatiak, akkor táv az megvan 2300. Tehát körbefutjuk egy hónap alatt Magyarországot.
3: Sima. Én szerintem ez abszolút sima.
2: Én is azt gondolom.
1: Úgy érzitek?
3: Úgy érezzük. Igen. Itt nyilván szerintem csak az lehet a kérdés,
1: jó, hogy... Toboroznunk kell még azért.
3: Igen, de hogy rögzítik-e, mert ha...
2: Most szabályos legyen ez a része, igen. Ez fontos.
3: Igen. Tehát, hogyha kint lenne egy kamera, ami nincs, mondjuk ott kint ezen a gumipályán, és azt venné, hogy ki mennyit szer, hányszor fut, de nincs beküldve ide-oda a moda.
2: Hát az nem, azt nem elvárható egyrészt. Másrészt meg valószínűleg többen is fognak egy időben futkosni, az már megint nehezebben jön össze. De igen. Én azt gondolom azért az esetek többségében sokan saját magukat is kontrollálják egy-egy méréssel, egy-egy applikációval, és akkor
3: igen,
2: rögzítik a futás, igen. Mert az valahol egyébként egy nagyon jó motivációs eszköz is, az mellett, hogy rémhasznos egy csomó más szempontból.
1: Az meg a másik, ugye, hogy ugye lesz a mozgás éjszakája június 12-én, akkor lesz ilyen kis ajándéktárgyas,
3: értékes, nyereményes. Jaj, azon szoktunk mi is egyébként izmozni.
1: Akkor
3: igen,
1: lesz a kiosztás.
3: Egy-egy dzsintó után. Sokkal jobb úgy mozogni. Nem jobb egyébként, de vicces. Mi így voltunk az edzős klubbal.
1: Ez egy új aspektus, ez egy új, nekem ez új hozzáállás.
4: Ez új aspektus.
3: Itt a helyen.
1: Na, beszélj nekünk
3: kiüldögéltünk az edzőslányokkal, megbeszéltük, hogy igen, mindenki kerékpárral vagy gyalog érkezik, és mivel egész későn kerültünk idézőjelesen színpadra a kis edző részünkkel. Igen. És úgy gondoltuk, hogy akkor ünnepeljük meg, hogy így együtt itt ülünk, és lecsúszott egy max 2 dzsintó.
2: Fejenként, vagy mindannyiót?
3: Fejenként! Aha. Persze, de kiszámolja.
1: És akkor kalóri,
2: és ezek után?
3: És ezek után.
1: Nyomtatok
3: mondta,
1: egyszer?
3: Kevin, mehetünk! És ilyen felajzva, boldogan, energiával teli.
2: Fölálltatok a színpadra, megcsináltatok a produkciót, és szóltak, hogy figyelj, forduljatok, mert mögöttetek van mindenki.
3: Nem!
1: Ezt tudom, mint a trollfociban volt, amikor, hogy a trollfociban a videó, amikor így szevasz Béla Bilő, persze fut még a Szilva meg a Barack, tudod? Vagy valami ilyen szöveg. Na, jó, lényeg.
3: A lapos
1: ott van a pálya, fussatok és...
3: Fussatok, számlájátok, rögzítsétek.
1: És legyen meg 2300 kilométer.

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Nagyobb figyelmet fordítana a gyermekek közlekedésre nevelésére Kost polgármestere. Kordi Ferenc közösségi oldalán arról írt, a településvezetőknek is komoly felelősségük van ezen a téren, ezért terveik közé be kell venni az elérhető közösségi kresszpálya létesítését. A polgármester hozzátette, a kosdi óvodában régebben már működött egy ilyen pálya. Most megvizsgálják a felújítás és a bővítés lehetőségét. A cél az, hogy az intézményben ne csak kis motorok, hanem megfelelő védőfelszerelések is rendelkezésre álljanak, így a gyerekek már korán megszokhatják azok használatát. A polgármester bejegyzését egy sajnálatos baleset váltotta ki. A napokban mentőhelikoptert kellett hívni a községbe egy rollerező iskoláshoz. A kisfiú nem viselt bukós isakot és védőfelszerelést, így az értesülések szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak. Ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipoly Erdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni.
6: Időjárás.
5: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb óránkban 16 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
5: Mozgó trafipax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsor...
4: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
4: Ez a reggel.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Mit kuncogsz? Állandóan belekuncogsz.
2: Figyelj is, füle.
1: Igen, én csípem, hogy kuncogsz. Belekuncogsz, beleszusszog, érted? Még nem is vagyunk on air, de már valami kis, nem tudom.
2: Ez jó, de fölveszem.
3: De ő mindig mindent így közelít.
1: Itt nagyon.
3: Mindig előtte van egy valamilyen téma, azt ő X oldalról végig gondolja, és mindig a kuncogósabbról érkezik.
2: Igen, mert tehát a vidám rész, megvan, hogy onnan jövök.
3: Ő onnan érkezik, így van. Jó, feldobtad azt, hogy mi a téma. Végig gondolta, meg kuncogta egy kicsit, és pont beleindítottál.
1: Na, Lombos Marcia témánk.
3: Na tessék, egy kicsit megkuncogta.
1: Igen, a drága Marcellónkat hívjuk mindjárt, ugye műsorvezető társunk, ugye minden vasárnap viszi a szódát itt mióta világ a világ, és hát a gyarmati testvérünk, aki egyébként ugye zenész szövegíró, és ugye mindig, hogyha valami különleges projektje van neki, akkor azért fölhívjuk és beszélgettünk vele a darab, vagy a klip, vagy a dalnak az elkészültéről, és mint egy különleges nóta az, amit összehoztak nagyon sok neves zenésszel, színésszel, mert hogy a játékszín mutatott be egy vadonatúj dalt, ugye ez egy fővárosi budapesti színház, mégpedig a Terész körút 48 című különleges produkciót, amelyben 20 fantasztikus művész közös alkotása született meg. Na, belefülelünk ebbe első körben, aztán kíváncsi vagyok az első fülelés utáni véleményekre és ilyesmikre.

0: első körben az első refrén megvolt.
1: Nagyon jó.
0: Pláne azért is, mert ugye ebben van ez az enjamblement benne a refrénben, ugye ez a sorát hallás. Hát,
2: és pont a refrénbe teszi, és még csak nem is rímel aztán a refrénnek a két sora.
0: De mégis összejön
2: és
0: a végére.
2: És mégis a hangulatban összejön.
3: Igen, hangulatos. Igen. Nekem tudjátok, hogy mi jutott eszembe erről, a hangulatról? A Kern Andrásnak volt a Bakelit lemeze Básti Julival, egy rettentő jó dal. Uh-huh. Annak volt.
0: Valami dereng. Érzem azt, hogy mit akarsz, hogy mit érzel.
3: Nagyon-nagyon jó.
2: Igen, jó körbeírható hangulat. Tehát eleve a harmonika hang színe meghatározza az egész dolog indulását, meg az akusztikus hangszerek.
0: Igen.
2: Király.
0: Igen. Jó, hívjuk miért akarom Marcit, és akkor beszélgetünk vele a dal születéséről.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és egy nagyon jó kis nótácskát kezdtünk el az előzőekben.
2: Igen, hallgatgatni. Már felvezettük.
1: Így van, aki most tekerne ránk, annak megint megmutatjuk, és megint bele hallgatgatunk.

0: őrület.
1: Nagyon kis szóval lounge.
2: Nincs, akit nem ismerünk, kis. Ugye?
1: Nincs, tehát, hogy igen, szerintem a hallgatók is, hogy mondtuk az előbb is, a hangok alapján is jól be tudtak lőni egy csomó
3: színészt. Mindig elcsodálkozom azon, mondjuk itt elképesztő névsor van az előadók között, azért ezt hallottuk, láttuk is, aki ezek után ezt meg fogja nézni, ugyanezt fogja tapasztalni, elképesztőek, zseniálisok, fantasztikus, minden közre működő, de figyelj, attól függetlenül mindig elcsodálkozom azon, hogy egy színész hogy tud annyira jól énekelni, mint egy énekes egyébként, amikor különben meg színész. Tehát tudom, hogy tanulják az énekmesterséget a színen, oké, rendben van.
2: Meg gyakorolja.
3: De attól
2: gyakorolja, belejön.
3: Elképesztő.
1: Hát enhevővé miket tud énekelni?
3: Elképesztő.
1: Tehát, hogy így megőrülsz például, hogy csak most a, ugye az ördög radárt visel kettő, és akkor olyat tud énekelni,
3: hogy
1: véget.
3: Hogy mi van.
2: Hát tényleg színészek. Hernádi Judit is már egész régről, én még emlékszem a kis bakelit lemezet.
3: Hogy ne vicces, valószínűleg soha sem mond meg a többi. Hát jó, az nem most volt. Neked olyan a hangod, mint az övé.
2: Én nekem gyerek. Mert gyerekként is ilyesmi volt, és egy csomószor ilyen családi partikon, a apáik barátai, amikor már nem voltak annyira szomjasak, Nóri, gyere, énekel, de
3: én nem akarom, hogy sokat énekel belőle, soha sem mondtad még egyszer, légy szíves.
2: Soha sem mondtad.
1: Egyébként van benne egy pici Hernádi. Na, jól van, és hogy miért foglalkozunk, ugye ezzel, ezt elmondtok az előbb is, mert hogy drága a műsorvezető társunk, a Szóda első embere, Lombos Marci az, aki hát, igen, a szövegügyek benne van a történetben, úgyhogy beszélgetünk vele egy kicsit erről az alkotásról. Szia Marci, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, azt hiszem, hogy van egy új énekesnő.
3: Ugye?
2: Szia!
4: Az a sohasem volt, az forró volt.
3: Az nem baj.
1: Igen. Na, akkor hogyan kezdjük? Kezdjük akkor az alapötlettől, mert hogy szerintem mindig nehéz azért egy olyan dalt összerakni, ami már eleve mondjuk a koncepció úgy áll össze, hogy mondjuk lesz benne 20 énekes. Meg az, hogy akkor itt azért tényleg nem mindennapi szereplők vannak. Maga a téma is azért szerintem, hogy mondjam, abszolút hálást, ugyanakkor szerintem nehéz hozzányúlni. Na, hogy indult ez, Marci, akkor a részedről, részletekről?
4: Ugye az alapötlet az Bank Tamásé, aki a színháznak az igazgatója, és valószínűleg azt történhetett, hogy megnézte az egyik ilyen videó megosztón a We Are the World-ről szóló filmet.
1: Aha.
4: Mert hogy mi fölhívott, bementem hozzá az irodába, és hát tényleg ilyen hadonászva, szinte táncolva mesélte, hogy meg kell nézni ezt a filmet, és ez annyira jó, és egy éjszak alatt vették föl, szóval, hogy tényleg strengben volt, és akkor egyszer csak így azt mondta, hogy figyelj, én szeretnék egy ilyen hasonló dalt, és ebbe te leszel a Quincy Jones. A Quincy Jones az az ember, aki ennek a We Are the World című dalnak, ezt egyébként nem is baj így magyarázatként, úgyhogy így értik, hogy mi történik. Ő a zenei producere, vagyis ő az, aki kitalálja a dalnak a zenei arculatát, kitalálja, hogy milyen zenészek játszanak benne, hogy hol lesz kiállás, hogy hol lesz szóló, blablabla. Bla. Tehát, hogy tulajdonképpen fejbe ő összerak egy dalt. A dalhoz egyébként én nem kaptam igazából semmilyen instrukciót, annyit mondott a Tamás, hogy azt szeretné, hogy a végén olyan nagy lesz, hogy olyan nagyra nő a dal, amit én ugye egyből lefordítottam, hogy alapvetően ugye egy építkezős dalról van szó, jönnek a hangszerek, az egyik itt szólal, meg a másik ott szólal, meg de a végén megszólal minden hangszer. És ugyanez történik az énekesekkel is, hogy énekelnek itt-ott, de aztán a végén egy nagy kórussá alakul, és akkor ettől van egy olyan érzése, ugye az előbb nem hallgattuk végig.
1: Igen, majd ezt még behozzuk már még mi azért az interjú után, hogy akkor azért az utolsó taktusokat, a csúcspontot azt azért hallják.
2: Ez hogy legyen egy katartikus élmény, ha már színháznál vagyunk.
4: Hogy így éreztem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én májustól szeptemberig azon gondolkodtam, hogy mi az az egy sor, amire föl tudom én építeni a dalt, úgy, hogy ne legyen teátrális, tehát hogy ne legyen ilyen a színház a világ legszebb dolog, szóval, hogy nem akartam hazudni benne, tehát hogy valami olyan dolgot akartam mondani, ami igaz is, hogy nem lő túl a célon, nem megyek át nagyon szentimentálisba, és akkor így egyszer csak megszületett a fejemben az a mondat, hogy este 7-kor dorombol a belváros. Tehát, hogy semmi több, hogy nincs szerelem benne, meg nincsen benne. Tényleg a szeretet legyőzi a gonosz, tehát hogy semmi ilyet nem akartam benne mondani, és akkor egyszer csak azt éreztem, hogy arra a pillanatra, amikor az óránk átvált este 18 óra 59 percről 19 órára, akkor mi történik a városnak a különböző pontjain, és ez azért azt hiszem, így utólag azt hiszem, hogy azért volt jó ötlet, mert egy-egy szituációt oda lehet adni egy-egy színésznek. És tulajdonképpen ez történik a dalban, meg ugye ez egy ugye másik vetülete a nótának, hogy igen, az van, hogy van 20 énekesünk, és a 20 énekes valahogy úgy meg kéne énekeltetni, hogy ne az legyen, hogy az első énekes csak annyit énekel, hogy igen, a következő szeretlek, és a harmadik nagyon, tehát hogy tényleg valahogy ezt föl kell építeni, vagy ügyesen szétosztani, és hát nagyon-nagyon jó zenészeket hívtam hozzá, olyanokat, akik egyébként így a zeneiparban önmagukban is megállják a helyüket, ugye Nagy Laci gitározik benne, akinek egyébként két hete arénája volt. A Szabó Ádám, aki egyébként egy hihetetlen jó énekes, őt harmonikázni hívtam meg, de hogy olyan szép volt, hogy minden zenész, akik tényleg olyan zenésznagyságok, mint amilyen színésznagyságok énekelnek ebben a
1: Szolnoki Peti is dolgozott veletek.
3: Igen, az ének felvétel.
4: Szolnoki Petit azért hívtam el, azt éreztem, hogy itt van ez a nagyon sokféle hang. Én különben így viszonylag biztonsággal énekelek, meg instruálok is stúdióban, de hogy annyira sokféle a hang, és a Szolnoki Peti meg annyira érti az éneklésnek a hogyanját.
1: De ezt akartam pont, Marci, bocsi, kérdezni, hogy közben szólok, hogy akkor a kiosztás, a sorok és a színészek összepattintásában akkor ő volt, aki segített, hogy akkor elmondja azt, hogy akkor nem tudom, a Csonka Bandi ezt fog énekelni, a Simon Kornél azt, a Hernádi Júci meg azt.
4: Tulajdonképpen igen, illetve mondom úgy, hogy együtt raktuk össze, aha, de ő abban nagyon sokat segített, hogy azt az egy sort, azt hogyan tudja énekelni a színész. Mert hogy ennek ugye van egy hogyanja is, tehát nem az van, hogy oda megy az ember, és akkor így, amit gondol, elkezd énekelni. Hozzáteszem, hogy a színészek azért ilyen nagyon jól végezték a dolgukat, tehát alapvetően igyekeztek úgy dolgozni, hogy mindenki egy sztorit tegyen le. Aha. Tehát, hogy egy kicsit, bár éneklést hallunk, és nagyon szép énekléseket hallunk, de igazából mindenki egy picit történetet mesél el.
1: Igen, nekem átjön abszolút.
2: És figyelj, ők hogy álltak hozzá, ők lelkesek voltak, a színészek? Tehát, hogy ők úgy ezt akarták?
4: Igen, meg tényleg úgy is álltak a mikrofonok mögött, hogy így ezért beleadva apait, anyait, tök nagy tiszteletben voltak ugye Szolnoki Peti felé is, alapvetően nagyon jó stúdióban voltunk, tehát érezték a helyzetnek a komolyságát, és én azt érzem, hogy ez ott a dalban annyira ott bizsereg, meg különben most ugye múlt héten volt a bemutatója, egy színházi bemutató volt erre a dalra, tehát volt egy külön előadás, ami egyébként teltházzal ment le, és gyönyörű szép volt, és hogy tényleg minden színész úgy jött oda hozzánk, hogy megölelgetett bennünket. Hát, nagyon jó
2: esett,
4: főleg amikor a hölgyek jön.
1: Hát Marcello, gratulál neked, nektek, és akkor még majd mindjárt, nem tudom, hogy most meg a slágerek hílek, és még könnek majd, de utána még bepörgetjük, és akkor a végét
2: meghallgatjuk.
1: De mindenki meghallgathatja a játékszínen a közösségi oldalán, mi onnan tudtok csekkolni, és ahogy látjuk, hogy ez majd felkerül a legnagyobb zene megosztó platformokra is, úgyhogy lehet mindenhol hallgatgatni ezt.
4: Igen,
1: a dalt.
4: Okay.
1: Marci, ölelünk!
4: További szép napot kívánok!
1: Neked is!
4: Szia, minden jó!
1: Ciao. Na, belefülelünk majd mindjárt akkor a végébe, mert akkor a VR The World-ös résznek az elét.
2: Azt nem kérdeztük meg, mit? Hogy mennyi idő alatt az a 24 óra vagy 48 órához képest ők mennyi idő alatt vették mindezt föl?
3: Valószínűleg több volt szerintem.
2: Gyanús.
1: Nem mindegy, de mindjárt elhallgattunk a vége főcímbe.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Lombos Marci volt a vendégünk. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Bárkinek bármi, akkor válj be. Jó, 0-35-66-22-62, ha van netetek, akkor ez nem kerül semmibe.
2: Milyen konkrét volt. Bárkinek bármi, akkor válj be.
1: Igen. Na, és akkor ugye Lombos Marci volt a vendégünk, és a Terézkörút 48-ról beszélgettünk, meg arról, hogy ki mit, hogyan érez, és hogy hogyan alakult ki a maga a nóta. Teljesség igénye nélkül a Szerényei Béla, Hernádi Judit és Simon Kornél, Csonka András, Falusi Marian, Janza Kata, Gubik Petra, Nára Jerika, Nagy Sándor, Feke Pál, Járai Máté, tehát ilyen óriási kaliberek vannak igen. benne. És hogy mondta ugye a Marci, hogy akkor az egész ilyen VR the World-ös nem fog felépülni, akkor még a végébe akkor még hallgassunk bele, hogy akkor ugye megvolt az első két verszak, két refrén, ugye ezt nagyjából áthallgattuk, és akkor most jön a építkezésre neki elvileg.

0: csinálom a vége.
1: És Peti piszkos úr rajta, vagy a Szolnoki Peti oldalnál láttam ezt a megosztását ennek a dalnak, és rohadtul, tehát mondja, hogy itt tényleg csak szakmai munka, de azért a végén vokáloztam kicsit, és tényleg lehet hallani.
0: Te kihallod.
1: Ismerem, meg lehet hallani a hangját.
2: Te is dolgoztál már vele.
1: Hát volt szerencsém, Peti egy rettentő jó ember, és lehet hallani a hangját is, de a vokál a szólamok kialakításában is ott vannak. Igen. Azért összehasonlítanád, amiben rengeteget vokálozott, akár a Bombónak, de amikor ő vendégvokálozott mondjuk Cserhátin, vagy Charlie-nak a lemezein, ott van a kézlenyomat az egész történetre. Érdekes. Nagyon jó nóta.
0: Jó
2: lett. Én viszonylag laikusként, nem úgy, mint téd zeneértő.
1: Hát azért te nagyon zeneszerető vagy, te ne laikusozzál.
2: Igen, tehát szépen föl van építve, tényleg, ahogy mondta a Marci.
3: Nekem még egy, hogy ez ilyet AI nem tud csinálni.
1: Yes.
2: Ennyi. Hála Istennek!
1: Se szöveg?
0: Így van.
1: Se ének.
0: Hello.

0: Köszönjük szépen a fülelmet, ennyi volt a mai reggeli ritmus, ezek voltak az utolsó megaslágereink, legalábbis a műsor keretein belül, úgyhogy a hírek után már Házi Attila jön, mennünk kell, Sándor, ez van.
1: Így van, megyünk, köszönjük a figyelmet, és akkor jön a Fitbit, aztán szólt a 16 órától, holnap pedig jövünk újra, 6 óra után egy picivel. Köszönünk mindent, vidám vasárnapot mindenkinek, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent. Amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Befejezték a nyomozást a balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai két fiatalember ellen, akik kétszer raboltak ki egy sértettet. Egy 24 éves csitári férfi és 22 éves Nógrád Marcali társa a fürdőszoba ablakon jutottak be egy Nógrád kövesdi házba, ahol egy 64 éves férfi élt 100 éves magatehetetlen fekvőbeteg édesapjával. Falhoz szorították a meglepett fiatalabb férfit, majd egyikük folytogatni kezdte, miközben pénzt követeltek tőle. A támadók 100 000 forintot szereztek, majd elrohantak. Az adatgyűjtés eredményeként az egyenruhások forró nyomon üldözték, majd a Galgagutai vasútállomáson elfogták őket. A 64 éves sértett felismerte az egyik támadóban azt a férfit, aki korábban már betört hozzá, és a társaival pénzt vagy életet felkiáltással kirabolta. Akkori zsákmányuk 200 000 forint volt. A rendőrök előállították a tetteseket, majd csoportosan elkövetett rablás miatt hallgatták ki, és vették őrizetbe őket. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Már várják az alkotásokat a 39. balassagyarmati nyári tárlatra. A városhoz kötődő alkotó képzőművészeti seregszemléjét június 11-én nyitják meg a Horváth Endre galériában. A jelentkezők legfeljebb egy kiállításra kész művel nevezhetnek, melynek mérete a várható nagy számú kiállítási anyag miatt nem lehet nagyobb 1,5 négyzetméternél. Zolnyánszki Zsolt galériavezető tájékoztatása szerint az alkotásokat június 8-án, 9-én és 10-én 9 és 17 óra között lehet leadni a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A műveket augusztus 27-től 9 és 16 óra között folyamatosan lehet majd átvenni. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipolyerdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az Állami Vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és víziközműfejlesztésekre fordítanák. Budapesten fogták el azt a 27 éves jordániai férfit, aki a gyanú szerint csaknem 2 év alatt több mint 700 000 dollárt emelt le jogosulatlanul egy világhírű hollywoodi színészbank számlájáról. A nyomozás azután indult, hogy egy amerikai pénzintézet, az FBI Budapest irodáján keresztül jelezte a gyanús tranzakciókat. Sajtóértesülések szerint az áldozat Johnny Depp, bár a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg. A férfi tagadja a vádakat, ellene információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás.
2: Időjárás.
5: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb órákban 16 Celsius fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
5: Mozgó trafipax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
7: Fitbit.
0: Hát ehhez az időjáráshoz, amit az előbb hallottunk, azért annyit még elmondok biztatásképpen, hogy a jövő hétvége viszont szinte biztosan nyáriasra fog sikerülni. Az előrejelzések azt mutatják, hogy a hosszú hétvége, a pünkösdi ünnepi hétvége zavartalanul jó lesz, úgyhogy már erre készülhetünk. Szerintem így jó kezdeni ezt a vasárnapot, nem? A mikrofonnál Házi Attila köszöntök mindenkit, május 17-e van, már elment ennek a hónapnak is a fele. Ajjajjaj, és mennyi dolgunk van még, igaz? Mert hogy a kertekben rengeteg a meló, mi sem készültünk fel még igazán a nyárra, hát ideje mozogni szerintem. Még akkor is, hogyha odakint nem annyira kellemes az időjárás, szerintem meg lehet ezt oldani, csak jól kell felöltözni, és semmi gond nem lesz. Akinek kell még egy kis biztatás, annak itt vannak a megaslágerek, mint minden nap a Megafonban. Kezdjük már is Ray Vadonatúl dalával, Where is my husband?

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ma paradicsomos vörös lencse ragút készítünk két adagot, már is mondom a hozzávalókat. 180 g vörös lencse, egy konzerv darabolt paradicsom, egy közepes répa, egy kisebb hagyma, két gerezd fokhagyma, egy teáskanál római kömény, csipet chili, só bors, petrezselyem és opcionálisan két evőkanál görög joghurt kell majd a tálaláshoz. Nagyon egyszerű elkészíteni ma délre ezt az ételt, már is mondom hogyan. Dísztelem a hagymát, aztán hozzáadom a répát, a fokhagymát és a fűszereket, majd belekeverem a lencsét és a paradicsomot, hozzáöntök 4 deci vizet, és így főzöm nagyjából 15-20 percig, már is készen van. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Május 17-én a paszkálok ünneplik a névnapjukat. A magyar utónévkönyvben ennek a jelentése a húsvét szóhoz van párosítva, de én ezt inkább a kenyér ünnepének mondanám, hiszen a zsidók nem ünnepelnek húsvétot, hanem a húsvét kötődik az ő Peszák elnevezésű ünnepükhöz. Jézust pont ezen az ünnepen feszítették keresztre 33-ban. Ez az oka annak, hogy a húsvét ideje változó napra esik a Gergely naptárban, ugyanis a zsidó naptárhoz, azaz a mindenkori Peszák ünnepéhez igazította az egyház a keresztény ünnepet. Valaha azok a gyerekek kapták a paszkál nevet, akik ezen az ünnepnapon születtek. Szóval a paszkáloknak boldog névnapot kívánok, és azokat is köszöntjük és ünnepeljük, akik május 17-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A 21 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában a 24. fordulónál járunk. 6 mérkőzés párosítás van, ebből már 3-at lejátszottak a tegnapi játéknapon. A másik 3 épp még folyamatban van, valamikor 1 óra körül érkezhetnek majd az eredmények, ha itt lesznek, akkor már is mondom azokat. Nézzük először a szombati játéknapot. Karancslapújtő Érsekvadkert 3-0, Mátra-Mindszent Karancsberény 6-1 és Mohora Héhalom 3-1. A Nőtincs Diósjenő Vizslás Bátonyterenye és Széchenyi Günther jelenleg is folyamatban van. Nézzünk rá a bajnoki táblázatra. Első jelenleg a Diósjenő 54 ponttal, második a Bátonyterenye 53 ponttal és harmadik a Karancslapújtő 49 ponttal.

0: hagyja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Mindjárt 11 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
10: Tudja, mit akarok?
11: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
10: Te vagy minden idők legjobbja.
7: Michael. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Reagált Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványa Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, miszerint felbontják a korábbi 261 milliárd forintos szerződésüket. A szervezet ugyanakkor várja a párbeszédet a kormánnyal, írja a Telex. A közleményben az olvasható, az élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriumának tagjai változatlan meggyőződéssel vallják, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és a világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Éppen ezért szorgalmazzák az egyeztetést a kabinettel. A közleményt Krausz Ferenc mellett több Abel és Nobel-díjas kutató, köztük professzor dr. Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke is aláírta. A fegyveripari befektetések révén Szlovákia lett a NATO egyik fő lőszergyártója, írja az Infostart. A bukaresti kilencek csúcs találkozója után a szlovák köztársasági elnök elmondta, az ország milliós nagyságrendben szállít kereskedelmi alapon lőszert Ukrajnának, és ez a mennyiség tovább nő. Peter Pellegrini hozzátette, annak ellenére, hogy feszültség mutatkozik egyes NATO tagállamok és az Egyesült Államok között, az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is egységes. Ismét áll a bál az egykori pop hercegnő körül. Az Index beszámolója szerint Britney Spears a minap egy Los Angeles-i étteremben vacsorázott két kísérőjével, ám az este hamar kaotikus fordulatot vett. A szemtanúk szerint az énekesnő elkezdett hangoskodni, kiabálni, sőt időnként még ugatott is. A bizarr viselkedés itt azonban még nem ért véget. Egy vendég elmondása szerint a sztár egy ponton késsel a kezében sétált el a többiek asztala mellett, ami kisebb riadalmat keltett.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
5: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb óránkban 16 Celsius fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Mozgó trafifax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most, ahol a sportos életmód
12: mindig sláger.
14: Fitbit.
0: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy a változó időjárás ellenére is mindenkinek jó kedve van. Ha nem így van, akkor majd segítenek a megaslágerek. Léna és a Strip, előtte Mabel és a Let Them Know szól nálunk. Most pedig Justin Timberlake és Sza 2020-as dalával kezdjük ezt az órát. The Other Side.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. A pénzügyekben most megfontoltabb döntésekre lesz szükség, mert egy váratlan lehetőség hosszú távon is sikert hozhat. A munkában határozottsággal kitűnik a többiek közül, de fontos lesz, hogy ne akarjon mindent egyedül megoldani. Bika. A szerelemben kellemes fordulat vár rá, amely megerősítheti a bizalmát egy fontos kapcsolatban. Hajlamos lehet féltékenyen figyelni mások eredményeit, pedig az irigység most csak felesleges feszültséget szülhet. Ikrek. A sportolás most nem csak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz, ezért érdemes több időt szánni a mozgásra. Energikusabbnak érzi majd magát, ami a munkában és a magánéletben is az előnyére válik. Rák. A munkahelyen új feladat találhatja meg őt, amely eleinte kihívásnak tűnik, de hamar megmutathatja benne a tehetséget. Anyagi téren stabilabb időszak közeleg, ha nem kapkodja el a fontos döntéseket. Oroszlán. A siker most közelebb van, mint gondolnád, de ehhez türelemre és kitartásra van szükség. Nem érdemes minden helyzetben teljesen függetlennek maradni, mert az könnyen elszigeteli másoktól. Egy jó közösségben most sokkal gyorsabban lehet haladni. A szűz számára a szerelemben az őszinte beszélgetések segíthetnek tisztázni a félreértéseket. Érdemes jobban figyelni az egészségre, mert a test jelzi, ha túl sok terhet cipel, akár a szerelemben is. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger, és már is jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban itt a Mérleg horoszkópja. Pénzügyi téren kedvező hírek érkezhetnek, különösen akkor, ha korábban okosan gazdálkodott. A munkában egy kreatív ötlet végre elismerést hozhat neki. Nem szabad hagyni, hogy mások irigysége eltántorítsa a céljától. A Skorpió számára szenvedélyes időszak következik, de nem a szerelemben, hanem az életben önmagában, és ezért fontos lesz megtalálni az egyensúlyt az érzelmek és a józan döntések között. A túlzott függetlenség most távolságot teremthet, akár a munkában, akár a magánéletben. Érdemes bátrabban nyitni mások felé, mert sok támogatás érkezhet. A nyilas számára most kizárólag a sportolás segít levezetni a felgyülemlett feszültséget, ezért nem is érdemes elhanyagolni a mozgást. Egy közös edzés vagy csapatprogram még új ismerettségeket is hozhat. A jó hangulat mások számára is inspiráló. Bak, a munkában komoly előrelépés várható hamarosan, ha mer nagyobb felelősséget vállalni. A sikerhez most nem csak kitartásra, hanem együttműködésre is szükség lesz. Egy támogató közösség sokkal messzebbre viheti, mint a magányos küzdelem. Vízöntő. Pénzügyi kérdésekben érdemes higgadtan átgondolni a következő lépéseket, mert egy jó döntés hosszú időre biztonságot teremt majd. Az irigység könnyen konfliktusokat okozhat a környezetében, ezért jobb távol maradni a negatív emberektől, akik elnyelik az energiákat. Inkább azokra figyeljen, akik valóban támogatólag hatnak. És végül jönnek a halak. A szerelem most gyengéd és meghitt pillanatokat tartogat. A munkában viszont egy új lehetőség nyílhat meg előtte, amely önbizalmat és lelkesedést ad. Érdemes hallgatni az intuíciókra, mert most különösen jó irányba vezetheti. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: listát döntöttek? Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola minden évben rendez egy pecás találkozót, egy versenyt a gyermekek számára. Idén ez május 30-án szombaton lesz a nyírjesi 6-os tó vizén. A program 7:30-kor kezdődik gyülekezővel, majd pedig sorsolás 8:15-kor, a verseny pedig 9 és dél között várható, mérlegelés pedig a versenyt követően eredményhirdetéssel 13 óráig. Fontos, hogy csak érvényes kiváltott állami horgászjeggyel lehet indulni, név osztály megjelölésével. Kizárólag úszós készség használata megengedett. Karikás haltartó kötelező, minden halat a mérlegelés után visszaengednek majd, kivéve a törpe harcsát. Etetőanyagról és csaliról minden indulónak magának kell gondoskodni. Amit pedig a végén kaphatnak, hát értékes nyeremények az első 3 helyezetnek, és minden indulót vendégül látnak egy finom frissítőre. Ez tehát a Dózsa György Általános Iskola PECA versenye gyermeknap alkalmából május 30-án. Nevezni a 0670-773-5680-as telefonszámon lehet. 0670-773-5680.

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bak Elit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
3: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. május 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Nagyobb figyelmet fordítana a gyermekek közlekedésre nevelésére Kost polgármestere. Kordi Ferenc közösségi oldalán arról írt, a település vezetőknek is komoly felelősségük van ezen a téren, ezért terveik közé be kell venni az elérhető közösségi kresszpálya létesítését. A polgármester hozzátette, a kosdi óvodában régebben már működött egy ilyen pálya, most megvizsgálják a felújítás és a bővítés lehetőségét. A cél az, hogy az intézményben ne csak kis motorok, hanem megfelelő védőfelszerelések is rendelkezésre álljanak, így a gyerekek már korán megszokhatják azok használatát. A polgármester bejegyzését egy sajnálatos baleset váltotta ki. A napokban mentőhelikoptert kellett hívni a községbe egy rollerező iskoláshoz. A kisfiú nem viselt bukósisakot és védőfelszerelést, így az értesülések szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak. Ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipoly Erdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a Karmelita kolostort övezni kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni.
5: Időjárás.
4: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb órákban 16 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
4: Mozgó trafifax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsor... műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most, ahol a sportos életmód
8: mindig sláger.
7: Fitbit.
9: 4 perccel 12 után a mikrofonnál Házi Attila, és már is megyünk tovább Gáspár Laci vadonatúj felvételével. Nemrég érkezett meg hozzánk ide a Megafonba. A tavasszal együtt.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A 21 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában a 24. fordulónál járunk. 6 mérkőzés párosítás van, ebből már 3-at lejátszottak a tegnapi játéknapon. A másik 3 épp még folyamatban van, valamikor 1 óra körül érkezhetnek majd az eredmények, ha itt lesznek, akkor már is mondom azokat. Nézzük először a szombati játéknapot. Karancslapújtő Érsekvadkert 3-0, Mátra Mindszent Karancsberény 6-1 és Mohora Héhalom 3-1. A Nőtincs Diós Jenő Vizslás Bátony Terenye és Széchény Günther jelenleg is folyamatban van. Nézzünk rá a bajnoki táblázatra. Első jelenleg a Diós Jenő 54 ponttal, második a Bátony Terenye 53 ponttal és harmadik a Karancslapújtő 49 ponttal.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Országos váltófutóbajnok lett egy balassagyarmati fiú, aki 17 évesen a 20 év alattiak kategóriájában indulókat verte el. Maga biztosan nyerte a Vác NB1-es női kézilabda csapata tegnap este. Nem volt meglepetés, de jól mutat a Vác helye a bajnoki táblázatban. Mindez egy után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Minden hónapban óriási akciók a Balassa

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak. Ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Lezajlott a Gödi József Attila Művelődési Ház szervezésében elindított darts házi bajnokság második fordulója a Kincsem udvarházban. Szoros küzdelemben a győzelmet Marcsok Zoltán szerezte meg. Balázsi Áron a második, Fülöp Zoltán a harmadik lett. A következő fordulót június 6-án 16 órától rendezik meg. Reagált Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványa Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, miszerint felbontják a korábbi 261 milliárd forintos szerződésüket. A szervezet ugyanakkor várja a párbeszédet a kormánnyal, írja a Telex. A közleményben az olvasható, az élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriumának tagjai változatlan meggyőződéssel vallják, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és a világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Éppen ezért szorgalmazzák az egyeztetést a kabinettel. A közleményt Krausz Ferenc mellett több Abel és Nobel-díjas kutató, köztük professzor dr. Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke is aláírta. Nemzeti osztalékot kaphatnak a dél-koreai állampolgárok a csipgyártók nyerességéből, írja 24.hu. A mesterséges intelligencia előtörése hatalmas profitot hoz a nagyvállalatoknak. Ezt a pénzt pedig Dél-Koreában úgy hasznosítanák, hogy abból minden állampolgár részesüljön. Egy magasrangú politikai döntéshozó vetette fel, hogy az MI chipek gyártásából származó adóbevételeket osszák szét a lakosság között. A dél-koreai tőzsde negatívan reagált a javaslatra, az irányadó index 5,1%-os mínuszba fordult. Ismét áll a bál az egykori pop hercegnő körül. Az index beszámolója szerint Britney Spears a minap egy Los Angeles-i étteremben vacsorázott két kísérőjével, ám az este hamar kaotikus fordulatot vett. A szemtanúk szerint az énekesnő elkezdett hangoskodni, kiabálni, sőt időnként még ugatott is. A bizarr viselkedés itt azonban még nem ért véget. Egy vendég elmondása szerint a sztár egy ponton késsel a kezében sétált el a többiek asztala mellett, ami kisebb riadalmat keltett. Dajdaj címmel megjelent az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez, írja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint az új mű a futball és a kultúra egységét ünnepli.
6: Időjárás.
3: Időjárás.
5: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb órákban 16 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
6: Közlekedés.
5: Mozgó trafipax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
7: Fitbit.
6: Fitbit.
4: Egy óra négy, a mikrofonnál Házi Attila, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és nézem a monitort, egyelőre nem látok rajta jelentős csapadék utánpótlást, mert ugye most az utóbbi órában megnyugodott a légkör, úgy tűnik, mintha a több órás csapadék zóna az most elhagyna minket. Én nem akarom elkiabálni természetesen, de azért lehet, hogy már délutánra, késő délutánra lehet valamilyen kültéri programot is szervezni, akár futni, sétálni egy jót, vagy elmenni egy cukrászdába, meginni egy kávét, megenni egy jó süteményt. Ezt javaslom mindenkinek. Addig is megyünk tovább meg a slágereinkkel. Már is itt a Victors, I've Been Missing You.

Whatever, ez volt Kygo és Éva Max itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Több helyen is útfelújítási munkákat végeznek Nógrádban. A Balassagyarmathoz közeli Patvarc főutcáján már leterítették az új aszfalt szőnyeg alsó rétegét, a kopó réteg még hátra van, ezért szintkülönbségek vannak az érintett szakasz elején és végén. Patvarc közelében a 21-21-es utat is javítják, ez egy összekötő út, amire már nagyon régóta ráfért a munka. Mindkét helyszínen táblák is figyelmeztetik az autósokat.

Lóczi Begi és Burai dala szólt, ez volt a menedék itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila, és akkor nézzünk rá a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság eredményeire. Tegnap játszották a 24. forduló minden mérkőzését. Karancsberény Berkenye 0-2, Mohora Somos 3-0, Bátony Terenye Karancslapújtő 0-2, Szügy Vizslás 0-1, Salgótarjáni SBTC Pásztó 3-0. Ez egy rangadó volt, ugyanis az első és a második helyezett találkozott egymással. Az első helyen lévő Salgótarján nyert, tehát 3-0-ra. És végül Héhalom Diósenő 1-0. A bajnokság állása. Első helyen az SBTC 64 ponttal, második a Pásztó 53 ponttal, harmadik a Karancslapújtő 50 ponttal. Az utolsó helyen a Széchény csapata 2 nyertes mérkőzéssel, 1 döntetlennel és 19 vereséggel, 7 pontjával áll a 13. helyen.

Levent Geiger és az Infinity szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Következnek a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 28. fordulójának eredményei. Három mérkőzést még csak ma délután játszanak, majd a Diósd és a Vecsés, illetve a Budakalász Csoki Sport és a Pilis Aranyszarvas 5, illetve fél 6-kor kezdődik majd. Addig is itt vannak a tegnapi játéknap eredményei. Felsőpakony Dunakeszi 5-2, Cegléd Pomáz 5-0, Szentendre Dunavarsány 4-1, Biatorbágy Perbál 1-1 és Vác Bugyi 2-3. A sort a Vecsés vezeti 69 ponttal, második a Dunavarsány 64 ponttal, harmadik a Szentendre 61 ponttal. Óriási a leszakadás, a negyedik helyen 49 ponttal áll a Pilis csapata. A Vác mondjuk úgy, hogy a középmezőny végét erősíti, a 16 csapatos bajnokságban a 11. helyen áll, a 28 lejátszott fordulót követően 10 nyertes mérkőzés, 3 döntetlen és 15 vereség van mögöttük, 33 pontot gyűjtött.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
6: Tudja, mit akarok?
7: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
6: Te vagy minden idők legjobbja.
3: Michael. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az Állami Vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavító privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Reagált Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványa Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, miszerint felbontják a korábbi 261 milliárd forintos szerződésüket. A szervezet ugyanakkor várja a párbeszédet a kormánnyal, írja a Telex. A közleményben az olvasható, az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriumának tagjai változatlan meggyőződéssel vallják, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és a világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Éppen ezért szorgalmazzák az egyeztetést a kabinettel. A közleményt Krausz Ferenc mellett több Abel és Nobel-díjas kutató, köztük professzor dr. Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke is aláírta. A fegyveripari befektetések révén Szlovákia lett a NATO egyik fő lőszergyártója, írja az Infostart. A bukaresti 9-es csúcs találkozója után a szlovák köztársasági elnök elmondta, az ország milliós nagyságrendben szállít kereskedelmi alapon lőszert Ukrajnának, és ez a mennyiség tovább nő. Peter Pellegrini hozzátette, annak ellenére, hogy feszültség mutatkozik egyes NATO tagállamok és az Egyesült Államok között, az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is egységes. Ismét áll a bál az egykori pop hercegnő körül. Az Index beszámolója szerint Britney Spears a minap egy Los Angeles-i étteremben vacsorázott két kísérőjével, ám az este hamar kaotikus fordulatot vett. A szemtanúk szerint az énekesnő elkezdett hangoskodni, kiabálni, sőt időnként még ugatott is. A bizarr viselkedés itt azonban még nem ért véget. Egy vendég elmondása szerint a sztár egy ponton késsel a kezében sétált el a többiek asztala mellett, ami kisebb riadalmat keltett.
9: Időjárás.
10: Időjárás.
8: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb órákban 16 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
9: Közlekedés.
8: Mozgó trafipax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
12: Fitbit.
0: Fitbit.
13: Fitbit.
7: 3 perccel 2 után a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. 0635 66 22 62, ez a Viber számom, ide ingyenesen küldhet bárki üzeneteket bármivel kapcsolatban. Bánatosan üldögél a jegyzetek fölött Attila nevű hallgatónk, aki unja az egyetemet, és a most kezdődő vizsgaidőszak pedig egyenesen sokkolja őt. Azt írta nekem, hogy csak a túlélés lesz a cél, de ahhoz energiát kell gyűjteni, és még az időjárás is ellene van, mert minden szürke. Hát akkor jó helyre jött ez az üzenet, én tudok segíteni. A 80-as évek egyik legnagyobb slágere adjon erőt most neked, Attila. A Cool and the Gang, ha egyáltalán ismered őket, tuti, hogy összedobják a jó hangulatot neked. Érdemes rájuk hallgatni, vagy őket hallgatni? Itt a Celebration!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Fontos hír a balassagyarmati autósoknak. Az Ady Endre utcát teljes szélességében lezárták, a Hétvezér és az Erdélyi József utcák között. Azt az infót kaptam, hogy beszakadt az úttest, és a vízműfok hibajavítást végezni a helyszínen, azonban erre még várni kell.

a múltunk nem felejt, ez volt a Kompakt Diszkó itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A tegnapi országos váltófutóbajnokságon a 20 év alattiak kategóriájában 4x100-as váltóban 41,79 másodperces eredménnyel nyert a csapat tagjaként a balassagyarmati Velencei Gergő. Ráadásul úgy, hogy ő 17 évesen járult hozzá a sikerhez. Ezzel pedig már másodszor lett magyar bajnok a gyarmati srác. A csapat további helyezései sorrendben. Második Csányi Pál, harmadik Bújdosó Géza, negyedik Sárai Péter.

Ne hagyd, ez volt Funkadeli itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap játszott a soron következő mérkőzését a női kézilabda NB1-ben, a Vác csapata az utolsók között lévő Nekával szemben álltak ki a lányok. Ehhez képest azt lehet mondani, hogy nem volt annyira nagy a gólkülönbség a meccs végére, 34-24 lett az eredmény, viszont magabiztosnak mondható ez a váciak számára. A Neka most a 12. helyen áll a 14 csapatos bajnokságban, a Vác pedig az 5. pozícióból várja a folytatást. Sajnos azt kell mondjam, hogy a 4. helyért való küzdelem igencsak messze van, mert hogy az Esztergommal szemben a meglévő 5 pontos különbség nehezen lesz ledolgozható.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Május 17-én a paszkálok ünneplik a névnapjukat. A magyar utónévkönyvben ennek a jelentése a húsvét szóhoz van párosítva, de én ezt inkább a kenyér ünnepének mondanám, hiszen a zsidók nem ünnepelnek húsvétot, hanem a húsvét kötődik az ő Peszák elnevezésű ünnepükhöz. Jézust pont ezen az ünnepen feszítették keresztre 33-ban. Ez az oka annak, hogy a húsvét ideje változó napra esik a Gergely naptárban, ugyanis a zsidó naptárhoz, azaz a mindenkori Peszák ünnepéhez igazította az egyház a keresztény ünnepet. Valaha azok a gyerekek kapták a paszkál nevet, akik ezen az ünnepnapon születtek. Szóval a paszkáloknak boldog névnapot kívánok, és azokat is köszöntjük és ünnepeljük, akik május 17-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakel Elite Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
9: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
5: Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára. Ez Gajdos László tárcavezető közölte. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. Hozzátette, a biodiverzitási és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította el kötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a garancia arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Die Die címmel megjelent az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez, írja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint az új mű a futball és a kultúra egységét ünnepli.
3: Időjárás.
5: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb óránkban 16 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
5: Mozgó trafipax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most, ahol a sportos életmód
8: mindig sláger.
9: Fitbit.
10: 4 perccel 3 után a Megafon mikrofonjánál Házi Attila jön Naked és a Call Me, előtte Radics Gigi, Hien és Vastag Csaba énekel Képzeld el és megkapod. Most pedig Santanával indítjuk ezt az órát, Breaking Down the Door.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola minden évben rendez egy pecás találkozót, egy versenyt a gyermekek számára. Idén ez május 30-án szombaton lesz a nyírjesi 6-os tó vizén. A program 7:30-kor kezdődik gyülekezővel, majd pedig sorsolás 8:15-kor, a verseny pedig 9 és dél között várható, mérlegelés pedig a versenyt követően eredményhirdetéssel 13 óráig. Fontos, hogy csak érvényes kiváltott állami horgászjeggyel lehet indulni, név osztály megjelölésével. Kizárólag úszós készség használata megengedett. Karikás haltartó kötelező, minden halat a mérlegelés után visszaengednek majd, kivéve a törpe harcsát. Etetőanyagról és csaliról minden indulónak magának kell gondoskodni. Amit pedig a végén kaphatnak, hát értékes nyeremények az első 3 helyezetnek, és minden indulót vendégül látnak egy finom frissítőre. Ez tehát a Dózsa György Általános Iskola PECA versenye gyermeknap alkalmából május 30-án. Nevezni a 0670-773-5680-as telefonszámon lehet. 0670-773-5680.

Enjoy Yourself, ez volt Paloma Face itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Holnap mindenre fel kell készülni. Ború, eső, szél, napfény, minden fogja váltani egymást egész nap. Reggel 6 és 9 között napfényt is fogunk látni, közben majd esik egy kicsit az eső, utána elborul, és délutánig így marad, majd valamikor a kora esti órákban várható, hogy ismét előbújik a nap, és látunk belőle néhány pillanatot, de a hőmérséklet nem lesz az a tavaszias, amit a múlt héten szoktunk volna meg, mindössze 19 fok lesz a csúcs hétfőn.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Még egy percen van a műsor végéig, és azt látom az aktuális időjárási előrejelzés alapján, hogy a következő 1-2 óra teljesen nyugalomban fog eltelni, tehát van arra lehetőség, hogy aki szeretne sétálni vagy futni kint a szabadban tölteni az időt, az most megtehesse, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy talán most már ernyő és esőkabát nélkül is nekivághat az útnak. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, aki viszont másképp tenne, például velünk maradna, nagyon jól dönt az is, hiszen a 4 órás hírek után jön a Szóda Lombos Marcival és vendégével egészen este 8-ig. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Minden hónapban óriási akciók a

0: márka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Befejezték a nyomozást a Balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai két fiatalember ellen, akik kétszer raboltak ki egy sértettet. Egy 24 éves csitári férfi és 22 éves Nógrád Marcali társa a fürdőszoba ablakon jutottak be egy Nógrád kövesdi házba, ahol egy 64 éves férfi élt 100 éves magatehetetlen fekvőbeteg édesapjával. Falhoz szorították a meglepett fiatalabb férfit, majd egyikük folytogatni kezdte, miközben pénzt követeltek tőle. A támadók 100 ezer forintot szereztek, majd elrohantak. Az adatgyűjtés eredményeként az egyenruhások forró nyomon üldözték, majd a Galgagutai vasútállomáson elfogták őket. A 64 éves sértett felismerte az egyik támadóban azt a férfit, aki korábban már betört hozzá, és a társaival pénzt vagy életet felkiáltással kirabolta. Akkori zsákmányuk 200 ezer forint volt. A rendőrök előállították a tetteseket, majd csoportosan elkövetett rablás miatt hallgatták ki, és vették őrizetbe őket. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Már várják az alkotásokat a 39. Balassagyarmati nyári tárlatra. A városhoz kötődő alkotó képzőművészeti seregszemléjét június 11-én nyitják meg a Horváth Endre galériában. A jelentkezők legfeljebb egy kiállításra kész művel nevezhetnek, melynek mérete a várható nagy számú kiállítási anyag miatt nem lehet nagyobb egy másfél négyzetméternél. Zolnyánszki Zsolt galéria vezető tájékoztatása szerint az alkotásokat június 8-án, 9-én és 10-én 9 és 17 óra között lehet leadni a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A műveket augusztus 27-től 9 és 16 óra között folyamatosan lehet majd átvenni. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipolyerdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az Állami Vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavító privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Budapesten fogták el azt a 27 éves jordániai férfit, aki a gyanú szerint csaknem 2 év alatt több mint 700 ezer dollárt emelt le jogosulatlanul egy világhírű hollywoodi színészbank számlájáról. A nyomozás azután indult, hogy egy amerikai pénzintézet az FBI budapesti irodáján keresztül jelezte a gyanús tranzakciókat. Sajtóértesülések szerint az áldozat Johnny Depp, bár a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg. A férfi tagadja a vádakat, ellene információs rendszer felhasználása alkalmazásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás.
2: Időjárás.
5: Marad a felhős, borongós idő helyi esővel, esetenként zivatarokkal és élénk széllel. A legmelegebb óránkban 16 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
5: Mozgó trafifax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
6: Szóda. Kívánok mindenkinek szép vasárnap délutánt, ahogy megszokhattátok, a 4 órás hírek után megszólal Lombos Marci kellemesen búgó hangja. Tudjátok, hogy ez a műsor nem lehet más, mint a szóda, ami hidratál, és ez igen jól tud jönni, hiszen a szombat esti elintézgetések, saját magunk elintézgetései után ugye nagyon fontos a hidratálás, és ugye az van, hogy minden alkalommal van egy vendégem, hát most úgy adódik, hogy 2 velem szemben, és mindjárt el is áruljuk, hogy kicsoda. Gyerekek, az van, hogy a nagy melegek után, meg a nagy szárazság után végre megérkezett az eső.
7: Az eső.
6: Azért ez olyan.
7: Én imádom az eset. Alapvetően nem szeretem képzelni, hogyha van egy ilyen nagyon borús időszak, engem az le tud húzni egyébként egy kicsit így a depresszió szintjére, viszont nagyon boldog vagyok attól, hogy esik az eső, mert az eső után mindig jobban érzem magam, mint egy nagy melegben.
6: Fie, meg az nincs neked, hogy esik kint az eső, és délután ledősz aludni, és csak így hallod, hogy
8: legjobb alvás.
6: Az gyerekek, az valami iszonyat jó.
7: Az az egyik legjobb nyugtató szerint.
6: Arról nem is beszélve, hogy hát úgy kellett, én különben pont mondtam a feleségemnek, hogy én nem tudtam volna magamról elképzelni, hogy imádkozom az esőért, hogy annyira kell a földnek, meg ugye most Igen. Itt vagyunk pont a Velencei tó partján, hú, annyi minden van, amiről beszélni kell, na mindig, hogy meg amiről beszélni, jó? És hogy effektív így kellett már nagyon ez
7: szerintem
6: az eső. Különben képzétek el, az jutott eszembe, van egy magyar népdal, biztos ismeritek, ez a kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz.
7: Nem.
6: A szegény baromi, csak
8: ismerem,
6: a pásztor a
8: néz.
6: Én Istenem, én Uram, adj egy gyönge esőt.
7: Hogy te az, tudsz hogy... népdalt is énekelni? Most derítsünk ki mindent.
6: Is, mi az, hogy is? Hölgyeim és uraim, Szekér Gergő és Nyisztor Alinka ül itt velünk szemben, vagy velem szemben, és én nagyon örülök, hogy eljöttetek a Velencei tóhoz, hogy ti eljöttetek a Velencei tóhoz, ti meg hallgatjátok, kedves hallgatók, velünk fogunk dumálni, és ami nagyon fontos, hogy ez az adás igazából egy dal rádiós premierje, ami a Black Silk. És hogy tulajdonképpen ti beindultok a holnapi nappal, és elindul a rádiós és televíziós turnétok, de hogy így megtiszteltetek minket azzal, kedves rádióhallgatók, hogy nálunk mutatják be az új dalukat, az új közös dalukat, a Black Silket.
7: Hát mi köszönjük egyébként, hogy ennek a dalnak ez lehet a rádió premiére.
8: Így van.
7: Vagyunk nagyon hálásak.
8: Köszönjük a meghívást.
6: Nagyon jó fejek vagyunk, mikülön.
7: Amúgy tényleg.
6: Na, gyerekek, bekezdünk egy Ellie Goulding-gal, ez a By the End of the Night című nóta, és aztán visszajövünk, és elkezdünk dumálni.

0: Hölgyeim és uraim, újra itt vagyunk Szekér Gergővel és Alinkával, ugye, ahogy mondtam már az előző blokk elején, vagy végén, már nem tudom, már nem emlékszem rá, mert annyira rég volt.
1: Nem, az egy dallal ezelőtt.
0: Gyerekek, az van most őszintén. Megjelent pénteken, csütörtökön megjelent az online-ban a nóta, és hát bulisztunk egy nagyot. Mondjuk mi külön, de én is bulisztok.
2: De majd még fogunk együtt is, bízom benne.
0: Hogy azért ez nagy dolog, amikor az ember kijön egy dallal, és még mielőtt belemegyünk abba, hogy készül, meg miről szól, meg blablabla, hogy nézzük már meg azt a pillanatot, vagy a pillanat előtti kis szakaszt, amikor az ember készül valamire, sokat készül rá, és egyszer csak így kidobja a közönségnek, hogy na tessék, itt van. És ugye el fog dőlni az, hogy így hogyan reagál.
1: Ezt átadom a szót Alinkának, mert hogy én erről órákat tudnék beszélni, és egy kicsit le kell csillapítani engem, mert én folyamatosan ebben az extázisban vagyok. Az elkészítéstől kezdve onnantól egyébként szerintem az a legnagyobb extázis, amikor elkezd kijönni a dal, és így várat, hogy mit fognak rá reagálni. Úgyhogy, de hát az előtte lévő, ezt megelőző pillanatok, az szerintem az rengeteg pillanatból áll.
0: Érted,
1: az órák.
0: Figyelj, te egy művészember vagy, tehát hogy alapvetően alkotsz, előadsz, dalokat énekelsz, de hogy van, és hogy ez az extázis. De hogy ez egy tök más dolog, amikor az ember ezt kiteszi YouTube-ra, ezért, ahol meg érted, ott meg eldől, hogy ez igazából mit ér a piacon.
1: Hát szerintem az a durva, ezzel egyetértünk, hogy igen, tehát annak a pillanata, amikor megnyomod a feltöltés gombot, pontosan nem is megnyomod a feltöltés gombot, hanem megnyomod azt a gombot, hogy nyilvános. Igen, tehát, és ez egy ilyen, nem tudom.
2: Én nagyon vártam már ezt a pillanatot.
1: És benned nem volt stressz?
2: Nem, abszolút nem.
1: De érdekes.
0: És soha nincsen stressz ilyenkor, vagy csak ennél a dalnál nem?
2: Nem tudom, nekem maga ez az alkotói folyamat, ez egy ilyen extázis, ahogy mondtad, és én nem szoktam ezen stresszelni, inkább azon stresszelek, hogy megjelent, és akkor utána, na, ki látta, ki véleményezte, kinek mi a véleménye.
0: Tulajdonképpen erről beszélek, érted, hogy mit fognak majd szólni?
2: De, tehát, hogy ezt nem, én nem negatívként élem meg, hanem nem, abszolút pozitívan, tehát, hogy nagyon-nagyon szeretem.
1: De szerintem ez nem, már hogy ez, én sem akartam, hogy ennek negatív felhangja legyen, hanem ez inkább egy ilyen, hát úgy megdabban a szíved ebben a pillanatban,
0: hogy most
1: mindenki látja, és akkor előjön bennem azt is egyébként, a nagymamám ezt mondta, képzeld, hogy a dédnagymamámnak, tehát az ő anyukájának, amikor szegényként édesem a halálos ágyán feküdt, hogy ő mindig azt mondta, hogy mit fognak majd szólni az emberek, és a nagymamám megkérdezte tőle, hát az utolsó napokban, hogy is mit szóltak. És mondta, hogy semmit. De, hogy igen, így, igen. És nagyjából így vagy egyébként szerintem a zenével, meg mindennel kapcsolatban, hogy én ezt sokkal jobban túlizgulom, mint amennyire ezt kéne. Aha. Tehát, hogy az emberek szó

0: Meg nyilván, tehát, hogy inkább jó véleménnyel vannak, mint rossz, és az ember nyilván azon izgul, hogy ja Istenem, csak mindenkinek tetszen.
1: Én nem azon izgulok, hogy mindenkinek tetszen, hanem azt, hogy mindenki hallja, mert annyira jó, hogy imádom.
2: Ja, értem, tehát, hogy tudod, hogy jó, biztos, hogy
1: én érzem belül a szívemben, hogy igen.
2: Figyeljetek, nem tudom, hogy álltok azzal a kérdéssel, én konkrétan emlékszem, hogy 13 évesen általános iskolában, és ez még ugye a szocializmus, tehát a 80-as évek, kifuradtam a fülemet, meg így, hogy ugye ezért jött az első fülbevaló, azt
0: úgy tudtam, hogy te ilyen lázadó voltál már akkor is.
2: Gyerekek, ösztönösen nem érdekelt, hogy mit fognak rólam mondani, és amikor gimibe mondtam, akkor, vagy a gimibe mentem, akkor meg már az volt a koncepcióm az életemre, hogy figyelj, inkább megtermelem a saját kicsi balhéimat, amiről beszélhetnek, mint az, hogy találjanak ki valamit.
1: Hát, hogy legyél önazonos.
2: Tehát, hogy nekem volt egy ilyen ösztönös dolog. Ez, a ti életetekben ez hogy van?
0: Én teljes mértékben én bajkeverő vagyok egyébként, és tényleg. De azért szeretem húzogatni a macska bajszát, ezt vajon. Rengeteg egyébként, de hogy én mindig ezt csináltam, mert most a zenétől kezdve egyébként általános iskolában, a gimiben is folyamatosan, tehát, hogy én nem verekedtem, de én szavaló versenyeket nyertem, és nagyon sok mindent elértem egyébként, amit Isten van, nem egoizmus, de hogy nekem köszönhet az iskola. Ennek ellenére egyébként mindig az igazgatói irodában kötöttem ki, és mindig azt mondta, hogy Gergő, nem tudom, hogy mit csináljak veled, mert hol bajba kerülsz, és egy megrovást kéne adnom, hol pedig megnyered a szavaló versenyt, meg a matek versenyt, és akkor izét kér. És akkor mondtam neki, hogy maradjunk nullán, ne adj semmit.
1: Szerintem ez a művészekre úgy abszolút jellemző, mert én is mindenhol kivételezett voltam, hogy ilyen hang, és úristen, és vittem az iskolai kórus, meg versenyeket nyertem, és ugyanakkor hármas voltam a magatartásom. Tehát, hogy nagy volt a szám, lázadó voltam.
0: Szerintem ez jellemző, igen.
2: Igen. Most csak így az jutott eszembe, hogy vajon egy tanárnak, vagy mondjuk egy iskolai igazgatónak, és akkor ne egy tanár, mondjuk osztályfőnök lehet tanár, de hogy egy vezető pozícióban, tehát aki több emberért felel, és nem csak azért, hogy mondjuk megtanítson egy matematikát, egy művészettörténetet, egy fizikát, bármi, hanem hogy aki ennél szélesebb körben foglalkozik a közösséggel, hogy vajon mennyire lehet nehéz vagy könnyű dolga egy ilyen gyerekkel. Tehát érted, látja, hogy csibész, látja a teljesítményt, és közben meg azt is látja, hogy a gyerek néha iszonyú rendbontó, és mondjuk lehetne nyugodtan ülni az órán és tanítani, de a Gergőke miatt, Alinka miatt egyszerűen meg kell állnom.
1: Igazából én mindig a tehetség mindig elvitt jó irányba, tehát mindig kibuliztam ezeket a dolgokat. Nem tettem rossz dolgokat, csak nyilván, tehát hogy van egy olyan személyiség, vagy volt egy olyan személyiség gyerekként, ami sokszor bajba sodortam magam a nagy szám miatt, és akkor így a tehetség elvitte ezt jó irányba, hogy... Aha.
0: Inkább azt mondjuk, hogy igen, tehát, kikaptam
1: idézőjelben, de igen, tehát, hogy nagyon szerettek, tehát, hogy így a tehetség elvitte.
0: Mert szerintem fontosabb, amúgy szerintem könnyű dolguk van, mert ők tudják, hogy ezek az emberek általában azért egy iskola nevét egyébként tovább viszik. Tehát, hogy onnantól kezdve én pontosan tudtam, hogy melyek azok a tanárok, akik engem gyűlölnek, és ki azok, akik nagyon szeretnek.
1: Igen, és aztán mindig... vagy szeretnek, vagy nagyon nem.
0: Igen, tehát, hogy de amúgy szerintem ez a legjobb egyébként az előadóművészségben is, hogy az ember valamilyen, és nem olyan, hogy mit mondjak róla. Az a legrosszabb szerintem, amikor valaki közönyös valakinek. És, de az iskolában is egyébként szerintem könnyű dolguk van azért, mert foglalkoztatják, hát azért vannak ott. Tehát, ha én iskola igazgató lennék, én boldog lettem volna magammal, és valószínűleg egyébként a kedves Zoltán iskolaigazgatóm is röhögött egyébként a markában hátul, hogy azért egyszer-egyszer behívott egy megrovásra, de egyébként szerintem boldog volt attól, hogy valamit teszek.
2: Igen, és egyébként, hogy tényleg, hogy mi az a szitu, amikor ott ülsz, tudod, ott van előtted a gyereknek az ellenőrző füzete, és tudod, hogy be fogod írni, hogy jó, akkor ez intő, és igen, úgy írod be az intőt, hogy közben azon röhögsz, hogy a gyerek mekkora nagy arc.
0: Mekkora állat. Igen, ugye?
1: Igen.
0: Nekem a hugommal kapcsolatban volt ilyen, de én nem írtam neki az ellenőrzést, de hát apámat láttam, mert van egy féltestvérem, és nála láttam, mert ő egy nagyon rendes kislány, de hát a magatartása de nem minden.
2: Annyira kíváncsi lennék, esküszöm most, hogyha ez ilyen betelefonálós műsor lenne, hogy mondanám, hogy akkor most iskolaigazgató, este 8-ig itt ülünk a szódába, hogy és ilyen higgyétek el, hogy akkora beszélgetések lennének.
0: Szerintem
2: így. Figyeljetek, csináljuk azt, hogy megmutatjuk a Black Silk-et. hogy lemegy, hölgyeim és uraim, rádiós premier következik, bemutatjuk Szekér Gergő és Alinka, illetve Alinka és Szekér Gergő, vagy nem tudom most melyik.
0: A hivatalos cím Alinka X, mert most ez a divat éppen. Igen. És Szekér Gergő.
2: És Szekér Gergő Black Silk című, egyébként nemzetközi minőségű dalát.
1: Köszönjük.
2: Hallgassuk meg.

0: kedves hallgatóim, visszatértünk néhány dal után, és hát ugye a legfontosabb, hogy a Black Silk után itt vagyunk ismét Alinkával és Gergővel. Dumáljunk a dalról.
1: Én egoista leszek egy kicsit. Mit szólsz?
0: Figyelj, én nem ismerek olyan pillanatot, amikor nem az volt.
1: Köszönöm szépen. Igazad van egyébként, tehát ezt nagyon nehéz kötörpalazni, de igen, kell egy egyébként, pont erről beszélgettünk.
0: Művészember vagy, ez szerintem
2: kötelező. Egy egészséges önbizalomra van. Szükség van ehhez a pályához.
1: Amúgy pont erről beszélgettünk tegnap Alinkával, hogy Alinka nekem meghozta egy kicsit az önbizalmam ebben. Én nagyon...
0: Hány proszekó után?
1: Hát már nem számoltuk.
2: Igazából nagyon sokat vagyunk együtt, és sokkal kevesebb szer iszunk, vagy hát a Gergő nem is nagyon iszik alkoholt, én szoktam egy-két fröccsöt, szóval, hogy sokkal...
1: Viszki, de, a viszki. Jó. A viszki az egyetlen, amit egyébként megiszom, mostanában most nem iszom, ügyelek nagyon sokat, de azért, mert elkezdtem egy ilyen...
0: Én abszolút nem iszom, mondjuk viszki.
1: Hát, vagy,
0: de várjál, esküszöm, gyerekek, volt ilyen helyzet, itt különben egy pár
2: soha nem
0: volt.
2: Érünk a téma az... végén.
1: De nem, hát ez kell.
0: Gyerekek, Agárdi Pálinka Fesztivál, és délután mondta, bemondom a nevét, én nagyon szeretem őt, ő egy helyi borász, Köllő Zsolt, nagyon jó borokat csinál, és így mondja, hogy figyelj, az van, hogy én napközben tényleg nem iszom, és közben fogja a talpas pohárba a fröccsöt.
1: Hát ez más.
0: És akkor mondom neki, de Zsolt, ez mi van? Jó, most figyelj, most megittam 3 fröccsöt, érted? De napközben nem iszom. Mondom, de akkor ez most rakjuk már össze.
1: De ez ilyen, én így vagyok a viszkivel, de nem azt jelenti, hogy egész nap egyébként egy kicsi viszkit megiszom, hanem ha inni kell, akkor én a viszkihez nyúlok.
0: Akkor szintani kell.
1: Igen, a füstössége, az egy ilyen markáns dolog, tehát én ezt szeretem egyébként, én sarkos vagyok. A gondolkodásomban nem, de az ízlésemben és a választásomban igen. Tehát ez a ruhákban is egyébként sokszor. Tehát vagy nagyon elegáns szeretek lenni, és akkor ott mutatok, amit csak tudok, vagy nagyon nem tudom, tehát hogy vagy a másik végletben. Én az alkoholral is így vagyok, hogy ha alkohol, akkor adjuk meg a módját, és akkor legyen egy jó, és akkor kemény viszki.
0: Akkor te viszkivel kocsit.
1: Én viszkivel kocsit.
0: Alinka?
2: Én fröccs.
1: Fröccs.
2: Fehér fröccs. Fehér bor fröccs van.
1: Fehér bor. Ja. És száraz természetesen.
2: Hát ez nem kérdés. Visszatérve, igen?
0: Igen. A Black Silkre.
2: Nem feltétlen, hanem oda, hogy tehát, hogy az önbizalma a Gergőnek, hogy, tehát, hogy nem szoktunk inni, tehát 95%-ban hát együtt tényleg vagyunk, tehát rengeteget vagyunk együtt, pizzát és nagyon ritkán ittunk.
1: Ú, de
2: inkább főzök, amúgy.
1: Ú, alig olyat főzött, ezt most...
2: Sose tudom végigmondani.
1: Tudom, bocsánat, mondd, ezt elmondom.
2: Nem, mondd.
1: De semmi, csak nagyon szeretem, ahogy főzöl. Alika egy olasz, most ki... Alika egy olasz nő. Tehát, hogy ezt kár...
2: De hát magyar is nagyon szeretek lenni, büszke magyar ember vagyok, de igen, Olaszország az én nagy másik szerelem országom, és hát én leginkább csak olasz ételeket főzök otthon, meg a barátoknak.
1: Jaj,
2: és
1: de szörnyű.
2: Imádom. Szóval igen, a Gergő önbizalmát egy kicsit helyre kellett tenni, és szerintem ez remekül működött.
1: Egy kicsit túlműködik
2: néha. Nem. Tehát, hogy szerények vagyunk, de egy egészséges önbizalom az kell.
1: Szükséges ahhoz. Hát az főleg azért, mert hogy akkor szerintem soha nem adnak ki az embert alt, hogyha mindig azt mondja, hogy hát ez nem elég jó. A maximum.
2: Jó, mondjuk nagyon beteg módon vagyunk maximalisták a munkában. Ez tény.
1: Eljutunk oda egyébként a kiadásig, hogy ezt tényleg kiadjuk, és azt mondjuk, hogy jó, most már el kell engedni, de szerintem abban egyetértünk mind a kettő, sőt, mind a hárman, hogy szerintem sosincs kész egy dal. Legalábbis
0: én erről tök mást vallok. Viszont aha,
2: én a Black Silk
0: viszont az van, és abszolút, pont ezt akartam mondani, hogy az adás elején elhangzott Black Silk, amit remélem, hogy sokat fogtok majd hallgatni mindenféle rádióban, de leginkább nálunk, hiszen a mi rádiónknál van a legjobb műsor, hogy ezen abszolút érezhető, de én hozzám eljutott ez a nóta még demo verzióban, hogy akkor is érezhető volt, hogy ez egy nagy dobás, hogy ez nagyot szól, embertelen jól szól, nagyon ki vannak benne találva a frázisoktól, a frazeállásoktól kezdve, minden, a szólamok, meg nem tudom.
1: Kész tud lenni egy dal.
2: Szívünk, lelkünk benne van egyébként, meg minden szenvedélyünk, úgyhogy Én nagyon büszke vagyok rá.
1: Én is egyébként, tehát hogy én nem azt mondom, hogy ez most nem egy hallgatható állapot, de nálam például az én gondolkodásom mindig olyan szinte, majdnem mindegyik dalnál. A nem jó daloknál képzeld ott más. Ott azt érzem, hogy kész. Az, amelyik, és ez legalábbis ezt mindig az idő igazolja, hogy amit tényleg sokat hallgatnak, és tényleg szeretik az emberek, és jó dalnak minősül, azokat soha nem tudom késznek nevezni. Azt tudom mutatni, hogy a jelenlegi állapotát a maximális, tehát amit ki tudtam belőle hozni, azt ki tudtam hozni, és a jelenlegi állapotát meg tudom mutatni a dalnak. Én szerintem éveken keresztül el tudnék dolgozni egy dalon.
0: Figyelj, én viszont úgy vagyok ezzel, mert mondjuk ez most pont nem rólam szól ez az adás,
1: hanem rólatok
0: meg a Black Silkről, de hogy így alapvetően dumálunk, hogy, hogy nekem a zene, meg a dalok készítése az egy társas játék. És hogy így én így nyomom, meg nagyon élvezem, és akkor egyszer csak is ez különben el szokott jönni, és azt hiszem én, ismerve így a kollégáimat, hogy kb. Fele annyi munka, vagy fele annyi idő után én eljutok odáig, hogy jó, akkor én ezt nagyon szerettem csinálni, de én most már ezzel többet nem akarok dolgozni.
1: Ez nálam is eljön, tehát szerintem ez mindenkinél van.
0: És akkor utána én nem nyúlnék hozzá, tehát mondanak, hogy, ja, hogy figyelj, aha, még, de az hogy milyen jó meg lehetne csinálni. Nem, ez ilyen. De sokat dolgozom, tehát most ez nem azt jelenti, hogy fél munkát végzek, hanem hogy nincs bennem elégedetlenség akkor, amikor azt mondtam, jó, nekem én ezt most így ebben a verzióban szeretem, és akkor onnantól kezdve nem tudnának rá
2: bírni. Én meg zsigerből érzem, hogy mikor van az az érzés bennem, hogy azt érzem, hogy ez így tökéletes, ahogy van. De ugye nyilván a Black Seal kapcsán azt is tudni kell, hogy mi tavaly februárban kezdtük el, úgymond, írni ezt a dalt, vagyis megismertük egymást Gergővel 2000, az milyen év? 24 év 20, végén. Igen, és akkor megbeszéltük,
1: hogy az
2: lesz egy közös dal. És ugye én találtam ki, így hogy van. Hát akkor lehetne egy olyan dal, ami duett, és akkor ilyen James Bond és 50 Shades of Grey keveréke a így a hangulat és a hangzásvilág. Hát erre gyönyörűen ráérzett a Gergő, úgyhogy így el is kezdett.
1: Ez egy nagy véletlen.
2: Ez a munka folyamat, de hogy nagy véletlen. Mi nagyon jól tudunk együtt dolgozni, tehát elképesztő összhangban vagyunk.
0: Egyébként, bocsánat, a hallgatóknak mondom, hogy rengeteg videótok van fönt, ami egyébként feldolgozások, tehát hogy nem saját dalok, de hogy ti megmutatjátok magatokat duóban viszonylag gyakran.
1: Hát, mert musicalben is egyébként, tehát hogy szépen haladunk a zsarrák között, tehát hogy egyre több minden. Én azokat is élvezem, tehát hogy mind a ketten nagyon romantikus lelkűek vagyunk, és nincs olyan, szerintem nincs olyan műfaj, amit nem lehet jól csinálni. Meg nincs olyan műfaj, amit utálni kéne. Tehát, hogy
0: én ugyanígy
1: nem gondolom. Biztos, hogy heavy metalban most belekezdenék hörögni, mert ahhoz azért kell egy technika, meg egy test. De én például meg szerintem Anika is mindent meghallgat, ami jó zene.
2: Ez így van, én a rockon keresztül az operáig minden, de ugye nekem, mert ezt is majd szerintem, majd erre térjünk ki, de nem feltétlen most, hogy ugye én operaénekes vagyok hivatalosan, vagyis klasszikus crossover, és nekem ez az első popdalom, szóval ez ilyen háromszoros extázist okoz ez az egész.
1: Én kapucsina, a három az egy.
0: Hát az mindig nem kapucsina.
2: Szerintem így három napig zsinórba tudnánk erről beszélni a Gergővel.
0: Én erre akartam egyébként kitérni így a maximalizmus kapcsán, hogy Alinka, te egy operaénekes nő vagy, hát, és de most azt most
2: operaénekesként végeztem, de nem voltam színházi énekes, tehát tudok operát énekelni, de, érted, de crossover az... inkább, klasszikus crossover.
0: Jó, de oké, okay, de most úgy mondom inkább, hogy végzettséget szerint,
2: hát
0: vagy, vagy érted,
2: igen.
0: Hogy és azt azért így szerintem az emberek 99%-a leveszi, hogy ezt nem lehet félvárról venni. Tehát, hogy ehhez kell az a fajta maximalizmus, amikor ki van gyúrva gyakorlatilag, a szájtartásod tized milliméteréből is még elkezdünk még annak a tizedét is formálgatni, hogy ez a hang az úgy szólaljon meg. Hogy ehhez képest neked nem túl slendrián a popzene? Azt nem... Érted? Mert hát alapvetően a popzene az meg a rockról
1: hát
0: nem
1: is beszél. Ez egy ilyen zsigeri cucc, tehát hogy az jön az emberből, és...
2: Igazából az első lépésekben az volt a legnehezebb, de Gergő annyira csodálatosan rávezetett kb. Fél óra alatt, hogy kell ezt énekelni, hogy ugye most ezt nagyon sarkosan mondom, de hogy lebutítva kell énekelnem, mert igen, hiszen nem használhatom úgy a hangomat, igen, ahogy én megszoktam, vagy ahogy jönne belőlem természetesen. De én azt gondolom, hogy nagyon jól ráéreztem a Gergő segítségével, abszolút, hogy ezt hogy kell csinálni, szóval imádom énekelni, abszolút, a popzenét is.
1: A pop egyébként, annyi különbség van a pop, nyilván alapvetően a technika között, tehát, hogy a klasszikus énekhez kell technika. A pophoz, most ez nem degradálásban mondom, de hogy ahhoz nem szükséges új technika. Aha. Annak is vannak technikái,
0: abszolút,
1: de a popban a hangszíneddel játszol, tehát hogy ott nagyon figyelsz a füledre, tehát egy ilyen nagyon... Mesterkéltebb a pop egyébként ebből a szempontból, képzeld. Csak nem veszük észre, mert zsigerileg jön belőlünk, de hogy amit te hallasz, úgy formálod a hangszínet, hogy ez jó legyen. Aha. A klasszikusban ott megtanulsz valamit, és kijön. És az a legkisztább.
0: Én azt gondolom erről, hogy a pop alapvetően egy ilyen önmagát kereső műfaj, és az önazonosságra törekvő műfaj, míg a klasszikus zenében meg föl van téve nagyon magasra a lét, ez az etalon, ezt kell megugrani. És igazából ott a érted, ott oda nem teszel bele egy hajlítást, meg nem díszítgeted, hát, nem engedi nem meg a kottát.
2: Hát igazából igen.
1: Igen. Hát nincs benne a kottában,
2: akkor vannak fektetve a szabályok, igen, és azt nem lehet.
1: Az hosszakat megbeszélhetsz egyébként, hogy arra még emlékszem.
0: Figyeljetek, egyébként ebből adódik konfliktus, vagy vita mondjuk egy dalkészítésénél?
2: Hát közöttünk szinte közöttünk soha nem nincs
1: volt
2: vita.
1: Nem. Nekem volt már olyan egyébként, amikor dolgoztam klasszikus énekesnővel egyébként, és ott volt, tehát hogy ott, de ott nem a maximalizmus volt a lényeg egyébként, hanem ott nem tudott átmenni a popba, nem tudta érezni, aha, a popnak a lényegét, hogy itt bizony néha egy kicsit bele kell tojni a dolgokba, és csak úgy kiengedni a cuccot, és nem kell mindennek megfelelni. Alinkánál azért ez fordítva nem nehezebben működne, hogyha az lenne, hogy Alinkát kéne megtanítani klasszikusan énekelni popból, tehát sokkal nehezebben megy, mint fordítva.
0: De különben szerintem
2: hát így lehetetlen. Nem mondom, hogy lehetetlen, de szinte igen.
0: De szerintem a klasszikus zenészeket is nagyon nehéz rávenni a spontaneitásra.
2: Azt én. Pont erről is beszéltünk tegnap, ugye, amikor élőztünk, hogy hát én egy picit ilyen kocka voltam ilyen téren, míg valamilyen szinten vagyok is, de a Gergő gyönyörűen ki tudja hozni belőlem azt, amit kell a popzenéhez, úgyhogy azt gondolom, hogy van esély a fejlődésre, szóval...
1: Én a kockaságot nem bánom egyébként, mert nekem például gátat szab, és nem a rossz értelemben mondom, hanem hogy kellenek néha, tehát hogy én azért szeretem Alinkába dolgozni, mert olyan... Ő hozott egy klasszikus dolgot, amit át kellett egy picit formálni. És nagyon érdekes experiment volt az, hogy kísérlet volt az, hogy én hallom és látom, miközben az Alinka formálja át saját magát. Tehát, aha, hogy egyébként annál egy izgalmasabb dolog nincs.
0: Figyelj, hogyha ezt a hétköznapokba át kéne tenni, hogy van bármilyen, és direkt ne zenéről beszéljünk, hogy van két ember, az egyik nagyon képzett, a másik nagyon szorgalmas.
2: Hát igen, ő is képzett.
1: Hát de az más, tehát, hogy az egy másik dolog. De értem, igen.
0: Akkor beszélünk arról, hogy van egy nagyon klasszikus elképzelésű és tanultságú ember, és van egy ilyen nagyon modern, a modern világban jól mozgolódó, és tudom, hogy képzett vagy, én de nagyon szeretem, hogy te muzik, hogy alapvetően a kettejüknek az együttműködése, az hogyan tud jól működni, tehát
2: pont és az előbb volt egy ilyen gondolat a fejemben, hogy...
0: Hogy érted, hogy segíteni akarnunk embereknek, akik nagyon különböző szubkultúrából, vagy különböző gyökerekből jönnek, és most itt van egy dolog, amit együtt meg kell oldani, meg kell csinálni, hogy szerintetek mi a kulcs?
1: Mondd, és utána mondom én is, mert szerintem egy rugon
2: nem tudom,
1: most.
2: De...
0: Figyeljetek, mi lenne akkor? Most olyanok vagyunk, mint az amerikai sorozat.
1: Ha meghallgat.
0: Tudod, a reklám után folytatjuk, hogy fölkonferálok néhány nótát, ezt gondoljátok már át, és a hírek előtt dumáljunk el.
1: Jó, ja,
0: hogy érted, oké, hogy tök jó, hogy dumálunk erről, meg kell is még beszélni a Black Silkről, a nótáról, és fogunk is, de hogy tényleg így adjunk, hogy tudjunk adni valamit azoknak az embereknek, akik tök más területen vannak. Azért a ti párosotok egy jól kitalált és jól működő páros, hogy hát ha ez át tud csöpögni ennek az eszenciája az élet különböző területeire is, és akkor mondom, hogy mit fogunk hallgatni. Demién Ferenc, sajtból van a hó. Az de nagy választás, kérem szépen, hallgassuk.

0: Kérem szépen, nagyon jó a hangulat, remélem, hogy otthon nálatok is, bár az időjárás nem feltétlenül a rövid nadrágos és nem tudom, egymást vízipisztolya locsogatos
1: hőmérséklet. Hát nem, ez most jól esik.
0: De nekem nagyon jól esik, és kindülünk egyébként a teraszon, mellettünk nem sokkal egy osztálykirándulás van.
2: Ja, hallottam egyébként, hogy valami történik. Az igazgatórat majd megkérdezzük az előző témából, hogy ott hogy viselkednek a gyerekek.
0: Tényleg, át kéne őket hívni. Hírek előtt vagyunk egy pár percre, és belekezdtünk az előbb az együttműködésről. Két szorgalmas emberről beszélünk, ugye Alinka és Szekér Gergő van itt nálunk. Az egyik egy... Alinka egy klasszikus képzésű, és beállítottságú egyébként nem, mert azért te egy modern csaj vagy. Tudjátok, amikor az, tehát ha valamit nem nehezen képzel el, szerintem egy hétköznapi ember az, hogy egy opera énekesnő a diszkó kellős közepén.
1: Ú, de érted, imádtam
2: és azért
1: volni.
2: Igen, hát azért látod az Alinka, így van.
0: Küldök tehát, ki. Ki gombol.
1: Csak amúgy a videóklipben van. Ne térjünk el elégek.
0: Ne, te nagy bulizós vagy.
1: Én nagyon nagy bulizós vagyok, és imádok táncolni, csak mostanában nem jártam bulizni, de nagyon szeretek.
0: Persze,
2: tudod, mi a durva, hogy Alinka durvábban nyomja szerintem, bár nem voltunk még együtt így bulizni, de hogy én nagyon szeretnék
0: rendelni.
2: Hogy igen, tehát hát a habitusából durvább, mint én, érted? Azt én vagyok a popzenész, tehát hogy komolyan.
1: Hú, én nagyon tudok, de én annyira tudok tombolni sikítva egy rock koncerten, tehát hogy...
0: Gyertek vissza a szobába.
2: Igen, elnézést.
1: Együttműködésre voltunk.
0: Igen, hirtelen Ibizában láttuk magunkat, de gyertek vissza.
1: Szóval...
0: Az egy együttműködés. Két teljesen más beállítottságú. Igen. De egyébként ez se igaz. Én leginkább ez a képzés, vagy a hozott anyag.
2: Zeneileg, igen.
0: A hozott anyag.
2: Zeneileg két külön oldal egyébként. Na, ez kíváncsi vagyok, Alinka.
1: Ő nekem már az előbb azt fogalmazott bennem, és lehet, hogy ez nem vág ide 100%-osan, de nekem ez így ez az egész munkafolyamat, meg a mi kapcsolatunk, hogy annyira szeretjük és tiszteljük egymást, és nekem az, hogy van ez a klasszikus képzettségem, az egy dolog, de hogy egyszerűen ahogy a Gergő tanít, és hozzásegít így a folyamathoz, és elmagyarázza a dolgokat, tehát, hogy annyira tisztelettel hallgatom végig, és én imádok vele dolgozni, tehát, hogy nekem ez az egész kapcsolat.
0: Bocs, ez hagyj reagáljak, mert ez a brutális. Az a brutális, hogy az a lány, aki érted, arra született, és olyan a hangja, és ki lett gyúrva, és megvan a klasszikus
2: és olyanokat mond,
0: és hogy... várjál, és ő mondja azt...
2: Én tanítom.
0: Hogy érted? És szerintem ez lehet a kulcsa, érted? Hogy beengedi a tradíció, igen, beengedi az újszerűséget. Arra lennék kíváncsi, hogy az újszerűség hogyan engedi be a tradíciót.
2: Az én formában ez fordítva nehezebb, tehát hogy ez tényleg nehezebben működik, de nálam nem, és pont azért, mert, és nem azért, hogy az egekben magasztaljam magam, de a szakmai alázat és a tisztelet, ami az egyik legfontosabb dolog. Lehet az ember bármilyen. Meg hogy ez kell, hogy legyen mind a kettőnkben, mert bár én ugye filmzenéből jövök, tehát nekem annyi klasszikus részem van, tehát ez egy írottabb dolog.
0: Igaz.
2: Viszont, hát nagyon szeretem a popot, és mondhattam volna azt egyébként mindig azt Alinkának, hogy ez nem fér bele a popba, hanem nem kompromisszumot kell kötni, win-win helyzetet kell csinálni. A kompromisszum szerintem, de javítsatok ki, ez nem így van, a kompromisszum legtöbb esetben az, amikor az ember az egyik lead egy picit magából, és a másik is egy picit lead magából. A win-win helyzet pedig az, amikor mind a ketten hozzátesznek valamit. Ami az egyikben nincs annyira meg, vagy nem volt annyira jelen, hozzárakja, itt most Alinka tekintetében egyébként a popról beszélek, hogy hajlandó volt a tanulásra, nekem pedig a fordítottja, hogy én képes voltam arra, hogy hogyan adaptáljam magam egyébként arra, amit én nagyon szeretem. Van ebben valamennyi klasszikusság, és én kifejezetten szeretem. Tehát, hogy az a win-win helyzet, amikor én nem leadtam a popból, és azt mondom, hogy jó, akkor ezt a részt ez legyen klasszikusabb, hanem hozzáadtam a dalhoz, hogy ez azért legyen egy picit klasszikusabb, mert illik hozzá, és kuriózom, és különleges.
0: Ja, hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy a két ember együttműködése, és most azért mondok kettőt, mert szerintem a tök más a íze a Starsky és Hutch, meg a Az egy más szitu, mint amikor ez a Miami Dolphins csapat. Tehát, hogy alapvetően más a dinamikája egy nagy csapatnak, és más a nagy duetteknek. Hogy tényleg két olyan emberről beszélünk, akik nagyon szépen tudnak együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy ez a fajta nyitottság, ez nagyon sokat jelent ebben, illetve ez a win-win szitu, amit mondasz, hogy ne az legyen, hogy hozzuk meg azt a pontot, vagy találjuk meg azt a pontot, ami még neked is jó, meg nekem is, hanem találjuk meg azt a pontot, amiből neked is nagyon jó lesz, meg nekem is. Tehát előrefelé gondolkodunk, és nem középre. Meghallgatjuk a híreket, és jövünk vissza.
2: Hallgassuk meg a híreket.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
5: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
4: A házigazda Lombos Marci.
6: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
4: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bak Elite Funky Party.
6: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
5: Reklámot hallottak.
4: 17 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Nagyobb figyelmet fordítana a gyermekek közlekedésre nevelésére Kost polgármestere. Kordi Ferenc közösségi oldalán arról írt, a település vezetőknek is komoly felelősségük van ezen a téren. Ezért terveik közé be kell venni az elérhető közösségi kresszpálya létesítését. A polgármester hozzátette, a kosdi óvodában régebben már működött egy ilyen pálya. Most megvizsgálják a felújítás és a bővítés lehetőségét. A cél az, hogy az intézményben ne csak kis motorok, hanem megfelelő védőfelszerelések is rendelkezésre álljanak, így a gyerekek már korán megszokhatják azok használatát. A polgármester bejegyzését egy sajnálatos baleset váltotta ki. A napokban mentőhelikoptert kellett hívni a községbe egy rollerező iskoláshoz. A kisfiú nem viselt bukósisakot és védőfelszerelést, így az értesülések szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak. Ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipolyerdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a Karmelita Kolostort övező őrzőkordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni.
5: Közlekedés.
7: Mozgó trafifax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
7: Szóda.
0: Elindítjuk második óránkat Alinkával és Szekér Gergővel, ülünk itt a mikrofonok mögött. Ugye zenét fogunk hallgatni ebben az órában. A múlt órában meghallgattuk a Black Silket, és azért fogunk még dumálni a Black Silkről. Egyébként, azt hagy mondjam el, ugye most azt nézzük, ma május 17-ét írjuk, és megnézzük, hogy mai naphoz képest 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok szerepeltek.
2: Ezt imádom, ezt tudod, hogy ezt imádom.
0: Én is nagyon szeretem, tényleg. Hogy nekem egyébként, amikor a Black Silket először hallottam, akkor nekem egy ilyen nagyon modern hangszerelésű, egy ilyen Sam Smith-es, ilyen nagyon modern elképzelésű dolog jutott eszembe, és hogy egy picit rátereljem a rovatra a szót, hogy alapvetően milyen klasszikus értékei vannak ennek a dalnak, és milyen újszerű értékei. Ti hogyan éritek meg?
2: Erről nagyon nehezen tudok beszélni, hogy...
1: Miért?
2: Azért, mert közön van hozzá.
0: Aha.
2: Tehát onnantól kezdve nem tudok így megfogalmazni. Aha. Tehát, hogy én, ez kicsit olyan, mint a saját gyerek az embernek, hogy félek attól, hogy elfogult vagyok, és hogy amit megfogalmazok, az nem igaz.
0: Uh-huh.
2: De közben lehet, hogy igen.
0: De
2: igen, hogy azt én a hallgatókra bízom, meg rátok egyébként, mert szerintem erről nektek jobb a vállalt véleményetek van egyébként, mint nekem, mert én nem. Tehát, hogy tényleg nem tudok. Tehát gyerekemként kezelem ezt a dolgot. És,
1: hát de én is, ugye? Hát
0: van, viszont hagyd mondjam én. Ha már én mondtam a Sam Smith-t, hogy oda reagálnék, hogy a Sam Smith egy nagyon modern hangszerelés, alapvetően ez az ilyen EDM-es, ilyen elektronikus tánczenei hangszerelésben, különben a Sam Smith-nél is effektív klasszikus évek.
2: Igen, ez így van.
0: És harmónia menetek, tehát hogy nem ez a... hanem tényleg olyan dallamok vannak ott megkomponálva, igen, hogy simán lehet, hogy az a csávó, aki a Sam Smith-nek írja a dalokat, az egy klasszikus végzettségű zenész.
2: Hát meg és a hangterjedelem is, tehát ő is egy ilyen nagyon nagy...
0: És ezt akartam mondani, hogy ő is úgy énekel. Na, szóval hölgyeim és uraim, zenét fogunk hallgatni ebben az órában, Alinkával és Szekér Gergővel, 2026. május 17-ét írunk, és vissza fogunk ugrani az időben 76-ban, 86-ban, 96-ban, 2006-ban és 2016-ban, addig hallgassunk meg néhány dalt a rádió kedvenceink közül. Devon Cole következik, és a Hey Cowboy.

0: A Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Tegyél is, hogy 1976-ot írunk, amikor ti még csak gondolatban sem voltatok gyerekek.
3: Még apukákban sem, hogy anyukában.
2: Se a Gergő. De Marcika már 2 évesen ilyen ezzel a, tudod, ilyen gumikacsával dobáltak kint a strandon a többi gyereket. Mutatom, hogy mi volt az a dal, ami akkor volt az első helyen a Billboardon, hogy ugye azt szoktam mondani mindig, hogy ez kb. Úgy kell elképzelni, hogy a Billboard első helyén lévő nóta az, ami a legtöbb rádióban szólt. Ugye akkor az emberek tényleg rádiót hallgattak, mert nem volt más, és nem volt televízió csatorna, ahol zenét tudtál nézni, tehát a zenének a helye ez volt. És hogy akkoriban ezek a dalok tényleg belengték az akkori néplelket, ami vagy reagált valamire, tehát vagy pont az amplitúdója volt egy érzésnek, tehát mondjuk háborús időszakban egy szép szerelmes dal, vagy éppen belesimult a közízlésbe, és ebben nem is mennék most nagyon bele, elkezdeném a nótát játszani, és erre meg reagálni fogunk. Elejétől.

0: Halljátok jól?
1: Úristen! Mi ez a basszus menet?
2: Már meg is jött a kedvelhozáshoz.
0: Figyelj! Szeretném, vagy figyeljetek ide, azt szeretném, hogy egy picit nézzetek már rá a képernyőre. Már, illetve még mielőtt ránéztek, mit láttok magatok előtt?
1: Három fekacsávot.
0: Figyelj, nem három van. És ezt akartam megmutatni. Most nyilván egy énekel, de hogy szerintem egy kilenc énekes van. Ezt úgy tudom megmutatni, hogy a videoklip elejére teszem, nézd meg. Itt vannak az énekesek. Egy, kettő, három, négy csávó és négy csaj.
1: Hányan vannak?
0: Nyolc. Nyolc énekes plusz a zenekar.
1: Vissza szeretném hozni.
0: Ja, lesz egy kulturális programajánló, és szeretnék a Michael Jackson filmről beszélni egy kicsit.
1: Még nem láttam.
2: Szeretnék.
0: Igen. Nem ismertem a nótát különben, én nagyon szeretem ezeket az ilyen... Ti ez a Motown idejében Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire, Commodores, Stevie Wonder, és volt egy zenekar, akinek az volt a neve, hogy The Silvers, a nóta címe pedig a Boogie Fever. És az a durva, hogy igen, abszolút ezek a... Most nem tudom, hogy Los Angeles-i, vagy mit tudom, atlantai, vagy New York-i afroamerikai srácok irgalmatlan mikrofonhajjal.
1: Imádom. Tudom, én így vagyok egyébként.
2: Én szeretem a hajadat.
0: Zenébe meg rockos.
1: Igen.
0: És ez szerintem tök ritka.
1: Miközben funky.
0: Abszolút. Nektek egyébként ezekből az időszak, vagy ebből az időszakból, így amiket emlegettem, biztos tudjátok hova tenni, hogy, hogy van ilyen nagy kedvenc?
1: Jackson 5.
0: Jackson 5.
1: Szinte bármi.
0: Ja.
1: Jackson 5.
0: Tehát, hogy... Azt hiszem, hogy, hogy 68-ban indul el a Jackson 5.
1: Van, ezt most elmondom, nekem van egy némi irítségem egyébként az afroamerikai emberekkel kapcsolatban, énekesekkel és előadó művészekkel kapcsolatban, hogy az az öbölés, az a dolog, ami... Aha, igen, igen, mondjuk ki, szeretnék fekalni.
0: Van egy rossz hírem.
1: Már nem leszek?
0: Nem lesz.
1: Ezt még annól kellett volna elintézni, mielőtt
2: soha
1: még
2: nem
1: ugye...
2: nem szabad elégedetlenni azzal, amit a jó Isten adott
1: ez így
2: neked,
1: van,
2: mert csodálatos tehetsége.
1: Ki kell hozni a maximum benne, de hogy azért úgy el tudom képzelni, hogy akkor mennyi minden tudnék kihozni magamból, ha lenne egy ilyen
2: el kell kezdeni
1: torkom.
2: A hangképzést, amiről tegnap beszéltünk.
1: Ez így van.
2: Én leszek az énektanár. Jön a szigor.
1: Benne vagy.
2: És a skálázás.
1: Benne vagyok, legyen.
0: Fie, neked ebből az időszakból?
2: Hát, én így nem nagyon tudok kiemelni. Voltak ilyen bulik,
0: ahol... Cool and the Gang.
2: Hát,
0: oh yes, jó, it's okay, ladies night.
2: De hát ezt imádom. And the feel right.
0: Oh yes, csak it's ladies tudom, night. Így...
1: Te szereted a funkit, nem?
2: Én nagyon szeretem.
1: Neked van is egyébként egy
2: funkit
1: dalod.
2: Igen. De így ilyen nagyon nagy őskedvenceket nem tudok.
0: Bocs, itt is van egy gyerek. Figyelj! Visszatekerem egy pillanatra, hallgass! És effektív ilyen Jackson stíló.
1: Én először azt
0: hallgass
1: hittem
0: egyébként. Simán lehetne a Jackson.
1: Ezt akartam mondani. Egyébként, amikor először rápillantottam a képre, azt gondoltam, hogy a Jackson 5.
0: Az, fél, de ha egy picit hallgassunk bele. Fél még egyszer.
1: Istenem,
0: az
1: milyen,
0: az milyen hangmagasság, te jó Isten.
1: Jó, hát amúgy gyerek, tehát hogy így könnyű, érted?
2: Szerintem még neked is ilyen apró hangod volt gyerekkorodban.
1: Igen, egyébként.
0: Figyeljetek, mit szóltok a 86-hoz?
1: Legyen 86. Ott már megjelent Whitney Houston, úgyhogy ezt már szeretem.
2: Istenem, örök szerelem.
0: Ebbe beletrafáltál, Gergő.
2: Imádom.
0: Talán a legszebb Whitney Houston-dal.

0: nem tudok megszólalni, annyira szép a dal. Figyeljetek, mit szóltatok, amikor megnéztétek a Whitney Houston dokumentumfilmet? Gondolom láttátok.
1: Persze.
0: Hogy hogy egyeztethető össze, érted, egy színpadra termett angyal, és énekli, hogy tényleg lehozza a mennyországot a földre. Ez,
2: amúgy azon kevés
0: és
2: előadók.
0: És közben meg az életében még a legnagyobb baj keverő.
1: Hát ez az.
2: Azon kevés előadók egyike, akinek a hangján így bármikor el tudom sírni magam, mert annyira megérint, hogy elképesztő. De én amúgy is az ilyen bazi nagy hangokat
0: szeretem. És
2: egyen
0: meg nézd meg, egy picit könyvben állott.
1: Ugyanezt éreztem én is egyébként, tehát, hogy ez a dal, ez most nekem egyébként személyes kötődésem is van, de erről nem akarok sokáig beszélni, de hogy anyukámnak a kedvenc énekesnője volt Whitney Houston, és nekünk otthon, én szerintem erről beszélgettem veled, hogy én a kis pelenkásseggemet ráztam a Whitney Houstonra, és szó szerint pontosan tudom, hogy milyen dalok következnek ezután a kazettám. Tehát, hogy ezek beleégtek. Én reggeltől estig ezt az albumnak a kazettáját
2: hallottam. Szerintem amúgy nem sok olyan énekes van a világon, aki nem így érez.
1: Hogy, de amúgy tényleg, tehát, hogy Whitney Houston, ez egy olyan alap dolog. Ez most...
0: Én is azt gondolom. És az az érdekes, hogy vannak többen ugye ebből a stílusból, a nagy éneklésből, de hogy talán a Whitney Houston az, a magánélete ellenére,
1: igen,
0: akinek nem is kérdés. Tehát, hogy ott, ő nem egy megosztó személyiség.
1: Nem. Nem. Tehát és érdekes amúgy, hogy legyél valamilyen, de még, tehát ő nem esett bele ebbe soha. És ez egy nagyon ritka dolog. Nem hiszem, hogy...
0: Miben nem esett?
1: Hát abba, hogy valaki vagy utálja, és azt mondja, hogy úristen, én ezt nem tudom meghallgatni, vagy
2: olyan hatással van a hangja az emberekre, hogy elképesztő.
1: Igen. És nem tudom, hogy mitől, amúgy én ezt egyszer szeretném megfejteni, mitől? Hogy mi az, ami... Aha, hogy mi az, ami... Mi az? Tehát, hogy ez olyan jó lenne egyszer megfogalmazni. Ez kicsit olyan, mint hogy kell slágert írni. Tehát, hogy ki tudja ezt megfogalmazni.
0: Hát figyelj, én szerintem egyébként nála volt a fékezhetetlensége mellett olyan emberek voltak, akik abban, aha, segítették, hogy ne kerüljenek ki azok a botrányos, aha, hírek. Tudod, én emlékszem rá lévén, én lehettem talán 13 éves, amikor megjelent az első nótája Whitney Houstonnak. Tehát, hogy én a Whitney Houston első lépéstől kezdve követem. És hogy igazából nem derült ki semmi, hogy itt van előttem, hogy összeházasodott a Bobby Brown-nal, itt van előttem, hogy szétmentek, hogy nagy balhé volt belőle, nagy botrányok voltak belőle, és mondtuk, hogy na, ez a Bobby Brown, ez mekkora egy sutyó csávó, hogy ezzel a finom nővel hogy bánik. Igen. És eltelt, érted? Eltelt 30 év, vagy eltelt, mit tudom én, 25 év, és egyszer csak kiderült, hogy nem hát a Bobby Brown bánt el a Whitney Houstonnal, hanem a Whitney Houston.
1: Igen. Tehát, hogy igaz, igen, ez a baj keverőség egyébként.
2: Az lehet, de egyébként így összességében nekem az a véleményem, hogy akármi is történt az életében, vagy körülötte, a hangja minden felülír.
0: Ez
1: a kicsit...
2: Egyszerűen fantasztikus.
1: Az iskolás példával élve, hogy tényleg, tudod, amikor az van, hogy az ember bajkeverő, de nagyon tehetséges. És
0: erről beszéltünk.
1: Erről egy Isten erről adta dolga. Szerintem itt is ugyanez van.
2: Nekem nagyon sok kedvencem van egyébként tőle, de amikor a hogy hívják ezt a sporteseményt?
1: Super Bowl?
2: A Super Bowl-on elénekelte azt a himnusz, gyerekek. Na, tehát én a mai napig
1: egy melegítőben értetted, hogy azt mondta, hogy én nem fog kiadni.
2: Az energia, amit ő ott a hangjával megjelenített, az egyszerűen arra nincsenek szavak.
1: Önazonosság és erő.
0: Whitney Houston, the greatest love of all. És akkor most ugrunk 10 évet?
1: Majd mindjárt.
0: Igen,
1: nem akarok
0: lesni. Ne lesni, ne lessetek. Hogy mondtad?
2: Rökeri.
1: Igen.
0: Igen.
1: Imádom a hajlításait.
2: Levegős érkés.
0: Amikor levegős. Tulajdonképpen eltelt 10 év, és Whitney Houston nagy vetélytársa, Mariah Carey, ott van a lista énén. 96-ban egyébként nem is tudom, hogy kíváncsi lennék, hogy 96-ban Whitney Houston mit csinált.
1: Szerintem akkor jött ki az az album, amikor elkezdett visszatérni, vagy ez már a 2000-es évek volt?
0: Nem tudom.
1: Szerintem a 90-es évek.
0: Hogy álltok Mariah Carey-vel?
1: nekem van véleményem egyébként, és most nem kömtörfalazom, csak közben a mikrofonom
0: Carrie Mari. A Carrie Mari.
1: Mária Carrie-vel. Érdekes a viszonyunk.
2: Hát tényleg? Néha felhívni?
1: Szoktuk telózni éjszakánként, és akkor megkérdezem egy WhatsAppot, még reggel van ugye akkor, reggel 6-kor kell. Én nagyon szeretem, ahogy ő énekel. Nagyon érdekes dolgot hozott be egyébként a popiparba szerintem. Ezzel a levegőséggel ezzel. Tehát, hogy ő megosztó. Ő megosztó Whitney Houston-el ellentétben.
0: Tudod, miért megosztó szerintem? Azért, mert ő, az ő karriere az úgy kezdődött, hogy hozzáment a világ legnagyobb kiadójának a tulajdonosához.
2: Jó, de szerencsére azért van mögötte tudás. Nem az van, hogy van. A félig énekelni nem tudó valakiből lett valaki, igen, hanem tényleg van mögötte tudás. Tehát, hogy
1: nagyon jól énekelt
2: nincsen bajom.
0: A kérdés az, hogy az emberek hogy ítélik meg. Érted?
1: Nekem nagyképű.
0: A kérdés, hogy az emberek hogy ítélik.
2: Én meg nem foglalkozom a személyiségével. Nálam mindig ilyen rangsorok vannak, tehát nyilván Whitney az első, és akkor vannak még ilyen előadók, akiket abszolút elismerek.
1: Ja, hát nekem is ott van a top 10 között.
2: Akiket imádok, de hogy attól még ott van ez a sor és sorrend.
0: Arra lennék kíváncsi, hogyha beszélünk egy top 10-ről, és ha már nagy énekesnőkről beszélünk, akkor ebbe a top 10-be, Alinka top 10-ébe és Gergő top 10-ébe fér-e bele magyar? Van-e, nem fér-e, van-e a top 10-be magyar?
1: Uha.
2: Gondolkodom. Hát igazából nálam azért úgymond nehezebb és könnyebb a választás, mert ugye én ide sorolok klasszikus énekeseket is. Úgyhogy, hát
1: én is, bár én, én inkább a crossover részéből, tehát hogy most Adele Bocsériről
0: van
1: beszélek.
0: Benne magyar, vagy nincs?
1: A top 10-ben.
2: Hát, nekem azért van, igen.
0: Lehet tudni?
1: Én jobban popom működik.
0: Mert csak azért is vagyok kíváncsi, hogy tényleg...
2: Nem szabad ezeket mondani.
1: Hogy... Van Alinka.
0: Persze.
2: A Gergő top 10-ében én vagyok a legjobb.
0: Gyerekek, Alinka az szerintem a világ bármelyik színpadán megállja
2: nagyon
0: a helyét.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hogy arra lennék kíváncsi, hogy egy vajon ilyen lány, aki ilyen tudással rendelkezik, az besorol-e magyar énekesnőt a top 10-be. Nyilván ez a saját, tehát ez egy szubjektív. És ha igen, akkor kíváncsi ennek, hogy ki az.
1: Eszter.
2: Nekem a Sümegi Eszter, ugye az énektanárom, Kossuth Díjas, operaénekesnő, operaházi örökös tag, tehát félelmetesen tudom ő énekelni, és mindemellé olyan személyiség, hogy így atya úristen. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos nem csak a hang, hanem maga az ember, aki mögötte van.
0: Jó, de eddig meg pont nem erről beszélünk.
1: Ezt akartam, hogy
0: az a jó,
1: hogy
0: az a jó, hogy az Alinka simán ellent mond magában.
2: Oké, lehet, hogy ez is igaz, de hogy akiket úgymond ismerek, vagy akik közelebb vannak hozzám. Tehát, hogy most egy Whitney Houstonról beszélni, vagy egy Mariah Careyről teljesen más számomra, mint egy magyar emberről.
1: Ezt így.
2: Sokkal elérhetőbb.
0: Gergő, neked top 10?
1: Top 10-ben nincs magyar. Sajnálom.
0: Nincs magyar?
1: Tényleg nincs magyar. Tehát, hogy amúgy azzal egyet értek egyébként, és Alinka nem sokára bekerül lehet a top 10-be. Én top 10-be.
2: De én nem más sokára. Én
1: simán.
2: Még nem vagyok benne.
1: Benne vagy már. Személyiségeddel elértél egyébként az első helyet. Tehát ez egyértelmű. Meg az énekhangod is, tehát mondhatnálak oda egyébként, de tehát mivel ugye poposabban nézem a dolgot.
2: Van egy hozzáfőzni való.
0: Utána zenét fogunk hallgatni, meg közben
1: de nincs magyar, és nem azért, mert nem lennének jók a magyarok, hanem egyébként lehet, hogy nekem is van benne egy ilyen pszichológia, hogy egy picit elérhetőbb ez a dolog, és közelebb áll hozzám, és emiatt nem választottam.
0: Meg egyébként vajon ebbe benne lehet-e az, hogy magyar, tehát, hogy ezeknek az énekesnőknek azért olyan zeneszerzők is szereztek dalokat, érted? Ezek akkora dalok.
1: Ezt akartam mondani, hogy...
0: És még egy fontos igen dolog, hogy akkora gépezet és annyi igen pénz csinálja meg ezeket igen a karriereket, hogy ez tök nehéz odamászni. De hogy vajon, és igazából erre voltam kíváncsi, hogy valaki önmagában a tudásával és a magyarországi jelenlétével ezt tudja
2: elvenni. Muszáj elmondani a válaszomat, rájöttem. Igen. Tehát nagyon sok jó énekesnő van szerintem itthon.
0: Húha, nagyon kéne mennünk.
2: Nagyon, előre. De ezt most muszáj elmondanom, tehát, hogy én nem ismerem a csajszit, de aki most utoljára megnyerte nekem a Megasztárt, a Johanna.
0: A Jóhi.
2: Tehát, hogy igen, neki van igen olyan hangja,
0: gyerekek, volt szerencsém egy színpadon állni a Jóhival. Aha. De ez hihetetlen.
1: Igen.
0: De
2: jó, nyilván okay, tudnék mit mondani,
0: gyerekek,
2: de
0: az van.
2: Reklámban.
0: Igen, majd a reklám közben. Nem, dalokat fogunk hallgatni. Mondom, hogy mi következik, kérem szépen. Dániel Figergő, akit nagyon csípek. Na. A Mamma Mia, hallgassuk meg.

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Folytatjuk az adásunkat. Az évszám, amit írunk, 2006. Május 17-e.
3: Nézzük. Oh, Rihanna.
2: Ez egy nőnap van, gyerekek.
3: Tényleg. Alinka egyből táncol.
4: Nem lehetem táncolni.
2: És tudod, hogy ennek mi az eredeti? Ismered ennek az eredeti?
3: Nem. Várjál, ez egy átirat?
2: Képzeld, de a hangszerelés. Különben a Rihanna csinál ilyeneket, várj.
4: Én amúgy bírom a Rihanna dalait.
3: Én is szeretem. Mutatom. On the replay. Oh. Jaj, tudom!
4: Én is tudom. Ezt is szeretem.
3: De ez mikor ilyen? 70-es, 80-as?
2: Hát. 81. De jó, édes Istenem.
3: Persze.
2: De jó.
3: Hát az eszembe se jutott egyébként a kettő közötti.
2: Várjál, közben nézzél a
3: kapcsolatban.
2: És közben az jutott eszembe, hogy egyébként a Rihanna azt nyomja. Tehát ő szívesen nyúl hozzá így. Ugye volt a Santanás.
3: Most el. Sajnálom egyébként, mert hát igen, mert szül.
2: Igen?
3: Azt hiszem, igen.
4: Nem? Most is, vagy nem?
3: Ha nem szül?
4: Meg szül.
3: Csak foglalkozott velük? Nem tudom, lehet, hogy túl sokat foglalkozott.
2: Egyébként tök érdekes, hogy nekem ő egy ilyen egyszerűbb karakternek tűnik. És nyilván ez a bája is.
3: Az az érdekes, hogy én azt gondoltam mindig Rihannáról, emzek miatt a dalak miatt, hogy ő igazából így tud énekelni, de hogy nem, tehát hogy ő nem egy jó énekesnő. És aztán hallottam énekelni,
2: és
3: hallottam rosszul is énekelni egyébként, és hallottam nagyon jól is énekelni, ő egy jó énekesnő, ő tud énekelni.
2: Figyeljetek!
3: És nem gondoltam.
4: Igen, de a dalai nagyobb húzóerő nekem, mint a hangja.
3: Ez így van.
4: De lehet, hogy azért, mert a dalokból nem derül ki, hogy mennyire tud.
3: Igen.
2: Az a szitu, hogy kint az Egyesült Államokban, nekem volt szerencsém elmenni Miami-ban egy ilyen gospel koncertre, hogy nem koncert volt ez nem koncert volt, hanem ez egy Isten tisztelet volt. Hogy minden vasárnap a gyerekek 3 éves koruktól ott énekelnek, mindenki
4: mondjuk,
2: énekel.
4: Jó lehet,
2: és hogy ott van fönt a kórus, ahol mindenki nagyon jól énekel, tehát az, aki popipart csinál, aki bekerül a popiparba, az nem kérdés, hogy 30-szor annyit tud énekelni, mint amit egy popdalba énekelni mint, fog.
3: Igen.
2: Magyarországon meg kitaláljuk, hogy ilyen zenét akarunk csinálni, és ezért gyúrunk rá.
3: Igen.
2: Tehát nem az van, hogy van egy irgalmatlan nagy tudás, amiből használunk egy picit, hanem az van, hogy szeretnénk olyan dalt csinálni.
3: Igen.
2: És ahhoz arra dolgozunk rá.
3: Ez, talán ez a válasz egyébként arra, hogy miért nincs top 10 itthon. Aha. Ezért, mert inkább, most súnya lesz, sokszor másolunk. Sokszor.
2: Ja, alapvetően igen. Ja,
3: mert...
2: És erről igen, és ezt nem mondtam az előbb. Hogy ebbe az is benne van, hogy irgalmatlan, önazonos a zene,
3: igen.
2: Az üzenet, amit képvisel. Igen. Tehát mi meg olyan sokszor, érted, jön egy csaj, ő olyan szeretne lenni, mint a Rihanna. Ő a magyar Rihanna. A másik a magyar David Bowie. A harmadik a magyar, nem tudom.
4: Szerintem nem biztos, hogy ez a legjobb út, hogy valakire akarunk hasonlítani.
3: Szerintem sem.
4: Én szeretnék magamra hasonlítani, és magamból kihozni a legnagyobb maximumot.
2: Alapvetően a piac kívánja meg ezt.
3: Ezt akartam mondani, megteszed... hogy azért ezzel a pénzzel, összeggel, kiadókkal, ami kint vannak, azért ezt itthon nagyon nehéz megcsinálni, sajnos.
2: Hát igen. Figyelj, megteszed, hogy ott abban a pohárban is töltesz nekem egy pohár kólát, kedves Gergő, és aztán tehát Rihanna SOS című nótája, és akkor megnézzük 2016 május 17-i number one nótáját.
3: Na, erre kíváncsi vagyok.
2: Köszönöm szépen.
3: Várjál. Tudom.
2: Hogy ezt nekem a gyerekek mennyiszer hallgatták? Úristen.
3: Nem. Tudom, hogy beinduljon.
2: Ha most volt az a trrrá, amit ma csinálnak a rendben, a hip-hopban, az ebből jön. Hát nem gondolom, hogy a rádió hallgatók kedvence lesz ez a dal.
4: Szerintem nem is ismerem.
3: Én igen.
5: pen.
3: Biztos, hogy hallottam.
4: Én ezeket nagyon adom amúgy.
3: Szeretem
4: az ilyen dolog plusz.
2: Ez a trap cumo.
3: Ez ekkor jött be a trap egyébként.
2: Abszolút nem. Emlékszem a zenész szakma hőbörgött. Mi ez az rettenet trap cumo? Az a neve a csávának, hogy designer. A nóta
4: címe. Hát én ezt pedig nem ismertem.
2: Nem sok dalát hallottam. Nem. Illetve csak ezt az egyet, úgy mondom. Panda a dal címe, ami egyébként egy német autóról szól, egy hárombetűs német autóról.
3: Én adom a gyűjtőt, láttam, hogy a Mika is mozog rá.
4: Lehet azért jó, mert nem értjük a szemeket annyira, de jó a lüktetés.
2: Azokat a háziasszonyokat szeretném megszólítani, akik otthon most éppen főzögetnek, vagy teszik a dolgokat, mosógép, kiteregetés, nem tudom micsoda, hogy hangosítsák fel egy picit a rádiót, és egy picit próbálják meg a csepp, vagy a annál nagyobb tromporukat egy picit megmozgatni. De ugyanis lehet rá
4: táncolni.
2: Na és akkor itt időutazásunk véget ért. Meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és visszajövünk, megnézzük a 2026-os. A mai nap hogy néz ki a Billboard Top 10?
3: Mi van ma?
2: Na oké, tippeket kérek. Top 10-ben. Egy tipped van neked, egy tipped van.
4: Ha, én most annyira beletövetkeztem a munkába, hogy nem nagyon figyeltem itt
3: a személyeket. Éppen mi történik, de várj, ez most a top, tehát ez a Billboard lista. Ez a World Wide világon a top. Hűha!
2: Egy néninek a, bocsánat, csak mondom közben, talált ki, egy néninek a fenekére, egy néninek így, egy szép nagy panda volt, és nem volt picit fenekel nem a néninek, és de viszont nagyon szép kerek volt, és egy panda rá volt festve.
3: Hát mert az a dalci, hogy most mi lehet, aha, ha nincs közte hogy hívják a csávót?
2: Benzomból,
3: igen. A top 10-ben akkor...
4: Én fogalmam sem.
3: De most egyébként most elkezdtek ilyen nagyon autentikus dolgok felé menni egyébként az Amcsik is. Úgyhogy most már nem egy ilyen tipik pop cucc lesz, ebben biztos vagyok.
4: Szerintem nem tudnak megtippelni.
2: Kiderül, hölgyeim és uraim, meghallgatunk néhány dalt. Mi egy picikét pihenünk, azért ránk fér. Thomas Rhett és Kane Brown, illetve Ava Max közös nótája az On Me következik, és aztán utána jövünk vissza.

0: és visszaérkeztünk 2026-ban, május 17-e van, és akkor itt van előttem megnyitva a Billboard Top 10-e.
1: Tjú.
0: Számoljuk már megint, mi szoktuk számolni a női férfi dalokat.
1: Szerintem most, hogyha... mind többen vannak a nők.
2: Szerintem meg a pasik.
0: Oké. Akkor te fogod számolni a nőket, mutattam a Gergőre, te meg fogod számolni a pasikat. Van egy dal, ami egyébként mind a kettőtöknek egy-egy ponttal jár. Ez az a címe, hogy Dracula. Aki pedig nyomja a Tame Impala és Jenny. Közös nótája, ez egy duett. Egy férfi, egy nő. 9. helyen Kelani és a Folded. 8. helyen ismét egy duett, méghozzá egy klasszikus kantinóta Ella Langley-től és Morgan Wallen-tól.
1: Oké, éppen egy-egy pont.
0: I Can't Love You Anymore. 7. helyen Alex Warren és az Ordinary, ezt te biztos ismered. Nagyon nagy dal.
1: Neked megy a pont?
2: Neked. Ja, pasi, nekem.
0: Hatodik
2: a Black Silk.
0: Hatodik helyen.
1: De az a második. Az.
0: Alinka és Szekér Gergő közös notája a Black Silk, ami elérhető
2: az online. Az egész világot.
0: Az én kicsi Lucám, a legkisebb lányom kedvenc előadója, Olivia Dean és a So Easy. 5. helyen
2: Bruno. Ez nagyon jó zene.
0: Nagyon. Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Mivel olyan jó, Bruno gyerekek, Mars. Bruno Mars 20 évvel ezelőtt is ott volt.
1: Én nagyon szeretem.
2: Én is szeretem.
0: Annyira bírom. I Just Might. 4. helyen ismét egy Olivia Dean nóta, Man I Need. 3. helyen Olivia Rodrigo és egy labda.
2: Lemaradtam.
0: 2. helyen egy klasszikus country nóta.
1: Na ne, egy de csaj, a másodikra csúszott.
0: Egy csajtól ő, Ella Langley és a Be Her.
1: Az volt, ami annó az első volt? Volt egyszer egy első, ami szerintem az ő.
0: Ella Langley. Tehát a második helyen Ella Langley és a Be Her.
1: 7-nél tartom.
2: Tudom, hát nyertél.
0: És akkor mutatom a...
2: Ennek meg lesz a bőtje.
0: Első helyen pedig.
1: Mondom. Zseniális. Vissza a gyökerekhez. Tényleg.
0: Full.
1: Tehát, hogy komolyan.
0: Full.
1: Mondom, autentikusabb lesz egyre inkább az
0: egyébként. Ismét Ella Langley. 3 nótával a Billboard Top 10-ben. A dal címe Choose in Texas. Na, és akkor ezzel a dallal szépen át is adjuk a szót a hírolvasónknak. Hölgyeim és uraim, hogy állunk? Még annyit mondjatok?
1: Én nyertem, 7-3-ra nyertem.
0: Várjál.
1: Kettesére voltak, kettes. Kaptuk mi.
2: Nekem 4 feladatom volt sajnos.
1: Nekem 7.
2: Jó.
0: Szerintem 8.
1: 8? Ja igen, mert az elsőt nem biztos, hogy számoltam, az is egy duett volt.
0: Így van.
1: Hát, mondtam, hogy többen vannak a csajok. Úgyhogy idejtől kezdve ennyit a izéről.
0: Egyébként a csajok az új pasik.
1: Na,
0: figyeljtek, átadjuk a szót a hírolvasónak, és jövünk vissza.
2: Betelt a tárhelyem megint. Ja.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
5: Reklám.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.
9: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
4: Tudja, mit akarok?
5: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
4: Te vagy minden idők legjobbja.
1: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. május 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nagyobb figyelmet fordítana a gyermekek közlekedésre nevelésére Kost polgármestere. Kordi Ferenc közösségi oldalán arról írt, a településvezetőknek is komoly felelősségük van ezen a téren, ezért terveik közé be kell venni az elérhető közösségi kresszpálya létesítését. A polgármester hozzátette, a kosdi óvodában régebben már működött egy ilyen pálya. Most megvizsgálják a felújítás és a bővítés lehetőségét. A cél az, hogy az intézményben ne csak kis motorok, hanem megfelelő védőfelszerelések is rendelkezésre álljanak, így a gyerekek már korán megszokhatják azok használatát. A polgármester bejegyzését egy sajnálatos baleset váltotta ki. A napokban mentőhelikoptert kellett hívni a községbe egy rollerező iskoláshoz. A kisfiú nem viselt bukós isakot és védőfelszerelést, így az értesülések szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NK-s támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak. Ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipoly Erdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni.
6: Közlekedés.
7: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton, Borsos-Berény belterületén, valamint Gödön a Pesti úton is. Vigyázzanak egymásra!
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
8: Szóda.
9: Napi információkat fogok beolvasni, ahogy megszokhatjátok, a harmadik óra elején itt itt olyan rendetlenek, esküszöm a vendégeim.
8: Elnézést.
9: Anika és Gergő, nem van nyugodtan csináljátok, videókat csinálnak.
10: A mi energiáink mindig ilyenek.
9: És akkor mondom, mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, hogy Pascal, Andor, Bruno, Dietmar, Fábio, Fábius, Fabo, Pascalia, Pastorella, Rezeda, Szalók és Szolón. Kívánunk nekik boldog névnapot, illetve ha van ilyen ismerősötök, akkor ne felejtsétek el őket fölköszönteni. Menjetek át hozzájuk, kiveszitek a hűtőszekrényből az évek óta ott mocorgó vagy áldogáló kis édespesgőt. Becsöngettek hozzájuk. És mondjátok, boldog névnapot. Eseményeket mondok, politikai eseményeket, amik nyilvánvalóan nem aktuál politikaiak. 884-ben megválasztják harmadik Adorján pápát. 1792-ben nem, ennek volt helye. 1792-ben megalapítják a New York-i tőzsdét.
8: Ah.
9: 1792-ben. Na ott azóta megy a izé.
8: Kézzel, igen, ezt akartam, hogy onnantól kezdve, de nincs megállás.
9: Nagyon komoly. 1968-ban pályára áll az első kozmikus sugárzást kutató európai műhold, az SRO-2B. 1974-ben ezen a napon geostacionárius pályára áll az első meteorológiai műhold, az amerikai SMS-1. Az mi lehet az a geostacionárius? Olyan földkörüli pálya, amely az egyenlítő síkjában van, aha, de érdekes. Tehát ez úgy megy, a geostacionárius pálya, akkor most ez egy ilyen edukációs percek következnek, tehát ez az a fajta földkörüli műhold pálya, ami együtt megy az egyen. Tehát az egyenlítőségában van. De érdekes. Ja.
8: Én tanulok valami.
9: 2007-ben François Villont nevezte ki, de nem, François Fillont nevezte ki. Kormányfőnek az új francia elnök, Nicolas Sarkozy. Igen.
8: Akinek vannak magyarok,
9: nem? Sport, forma egyek, azokat én nem annyira. Bírjátok a Forma 1-et?
8: Én szeretem a Forma 1-et, imádok rá, a legjobban azon alszom. Igen.
9: Ja, legyen,
10: az nagyon jó volt, amit megnéztem.
9: Nem bírtam megnézni.
10: Jézusom, a zenék benne végig tomboltam.
8: Szerintem mi a zenék miatt nézünk.
10: Imádtam.
8: Neked Brad Pitt.
10: Meg szerintem jól játszott
9: a két pasi. Ja, na, hát a Brad Pitt az kegyetlen.
10: De nekem a Javier Bardem is.
9: A két nagy kedvenc.
10: Nagyon jó. Tehát, nekem nagyon jó. Én pedig úgy mentem a mozipremiérre, hogy hát jó, most akkor megnézzük.
8: De a Forma 1-re.
10: Annyira, hogy nem.
8: Én is arra szállítottam, hogy majd aludni fogok.
10: Viszont a zenéktől olyan szinten extázisba estem, hogy utána hetekig csak a zenéit hallgattam a filmzenét.
8: De tényleg nagyon jó.
10: Nagyon.
9: Híres születésnaposokat fogok beolvasni. Az első, amit a Wikipedia jegyez, 1395-ben született ezen a napon luxemburgi N. magyar királyi herceg, Zsigmond magyar király és Mária magyar királynő fia. Wow. 1395-ben hunyt el.
8: Hát nem.
9: Megyünk tovább. Nem, ezt csak azért olvastam, általában olyanokat olvasok be, akiknek ismerem a nevét. Például 1904-ben született Gerő Sándor magyar grafikus és karikaturista. 1907-ben Zsida Jenő erdélyi magyar költő.
8: De szeretem.
9: 1936-ban született egy irgalmatlan nagy csávó, aki Csóró 2010 óta nincsen velünk, de hát tehát, ha van komoly színész, a Dennis Hopper.
8: Na ne!
9: Az nagyon kamázom. 1941-ben született Hauman Péter kosudias magyar színművész, a Nemzet színé.
8: Hauman Péter volt a Mézga... Ő volt a Mézgának a hangja?
9: Szerintem, igen, azt Hauman. Hiszem. Ő, fiai, Nemzet színészet címe van kitüntetve Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díjas, magyar színművész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Akkor 1943-ban született Kóbor János, az Omega együttes énekese, becenevén Meki, ezt nem is tudtam, ő 2021-ben hunyt el. 1961-ben született, nem tudom, tudjátok ki ez az Enya?
10: De persze, hogy tudom. Imádom. Nagyon sokat hallgatom a zenét.
8: only time.
10: Nagyon jó.
8: Azaz. Nyugtató, arra relaxáltam. Az volt a másik kazetta, volt a Whitney Houston-os kazetta, amit széthallgattam rongyosra, és akkor volt az Ennyi a kazetta, amire meg tulajdonképpen meditáltunk.
9: Én különben meg kell mondjam, hogy igazából nekem ez nem nagyon tetszett.
10: Nekem nagyon. Én nekem a mai napig van egy 100 féle stílusú zenei lejátszási listám, és ott tényleg a rock zenétől az operán keresztül minden műfajból vannak zenék is, van Ennyi is.
8: Ennyi köztem.
9: Ja. Nem, nekem kicsit ilyen amit van én érzem, hogy ilyen goat mítikus.
8: Hát az.
9: Nekem a goat mítosz az nem annyira az érzet, tudod, hogy én nagyon szeretem az ilyen mítikus dolgokat, de ennél
8: sokkal... Hát a Gyűrűk urát sem szereted?
10: Úristen, pedig ezeknek a filmeknek az zenéjét.
8: Abban Ennyi énekel egyébként.
9: Ja. Durva.
10: Trónok harc a zené. Oh.
9: És egyébként csak mondom, hogy ő aktív a mai napig. Úgyhogy ez tök jó. És van egy csomó olyan ember, aki meg nem híres, de születésnapja van, és mivel az van, hogy majd, amikor a Szentpéter előtt ott fogunk állni, és el kell számolni, akkor Szentpéter nem azt fogja kérdezni, hogy mennyire voltál híres, meg hány lájkod volt a legjobb posztodon, meg hány követőd volt a Facebookon, hanem azt, hogy mit tettél meg magadért, meg a környezetedért, meg a családodért. Ezért nekik ugyanazzal a szeretettel kívánunk boldog születésnapot. És most ezt elénekelhetnénk 3 szólamban a
8: Ahányan vagyunk.
9: Boldog szülinapot.
10: Húha. És akkor én hol?

0: Még ma van a születésnapja.
1: Ja. Hölgyeim és uraim, ez amikor egy opera énekes.
0: Igen, tehát hogy a mikrofont is lejjebb kellett csavarni.
2: Azért remélem, az énektanárom ezt nem fogja hallani. De biztos találna benne hibát.
1: Nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok, bocsánat, néha így kezembe veszem az irányítást. 1973 óta van a távközlés napja, majd 2005 óta az információs társadalom világnapja, ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, ma van a hipertónia világnap, ma van Norvégiában az alkotmánynapja, és Nauruban is szintén az alkotmánynapja, meg ahogy szoktam mondani, hogy mindent, amit meg lehet ünnepelni, azt ünnepeljünk is meg, és tudom, hogy sokan fújnak, hogy persze, mert Valentin nap, meg minden, hogy szerintem minden hétvégén le kéne ülni a családnak.
0: Szerintem is.
1: Nagyokat enni, tudod.
0: Minden nap legyen fogás. Valentin nap, és minden nap legyen család.
1: Igen, igen, igen. Na, hallgassunk zenét.
0: Megismerem a vérnyomásom a hipertónia napján.
1: Na, jó van, gyerekek, elég legyen, zenét hallg.

0: belekezdtük volna a rovatunkba, tudod, de Alinka mondja, hogy az, ugye fogunk még beszélni, nagyon fontos dolog. Ne, én szeretnék egy kicsit beszélni alapvetően a Michael Jackson filmről, de beszélhetünk más olyan életrajzi, vagy önmagában az életrajzi filmekről. Mondjad már, Black Silk-kel kapcsolatban akartál valamit mondani.
1: De
0: ugye az, hogy Alinkának és Gergőnek megjelent most egy új dal a Black Silk, és hát itt volt nálunk ebben a műsorban, itt a Szódában volt a rádiós premier, ami igen megtisztelő. Mondd!
1: Jó, igazából csak ezt a folyamatot akartam folytatni, amiről beszéltünk így a dal kapcsán, hogy a közös munka, meg stb. Meg az, hogy ugye, hogy a Gergővel, hogy ahogy a munka folyik, és hogy ahogy kihozzuk egymásból a maximumot, de mondom, majd erre visszatérhetünk.
0: Nem, mondd.
1: Most már átcsúszott a fejem a...
2: Nekem is Michael Jackson jár a fejem.
1: Kicsit szét vagyunk esve, így vasárnap délután.
0: Figyelj, mondd, és utána majd én kérdezek.
2: Csinálok egy életrajzi filmet a Black Silkről. Egyébként most hatalmas nagy divatja van ennek. Divatja.
1: Igazából már annyi hozzácsatolás született a fejünkben, hogy akkor ki kéne adni lehet olaszul, vagy nem tudom milyen más zenei stílusokban.
2: Egyébként engem kifejezetten érdekel. Én, a TikTok egyébként most hatalmas nagy tárhelye annak, hogy az ember szinte bármit csinálhat, és sajnos tehát az a helyzet, hogy tényleg egy olyan kort érünk, sajnos vagy nem sajnos, kinek éppen melyik kedvez, hogy tényleg folyamatosan minden nap fel kell valamit rakni, annak érdekében, hogy ne felejtsenek el csak így.
0: Igen.
2: Tehát, hogy ezt ilyen tüskeeffektusnak hívják.
0: De különben ez tök hülyeség.
2: Hogy szerintem is.
0: Ez azért hülyeség, mert én viszonylag mostanában keveset posztolok.
2: Igen.
0: És mondjuk az elmúlt pár napban pont volt több posztom, de mondjuk egy ilyen, szerintem januártól alig-alig posztolok. És hogy olyan sok emberrel találkozom, aki azt mondja, hogy úristen, láttam, hogy fiam most, hogy milyen pörgésbe vagy, meg minden. Nem látja, hogy milyen pörgésbe vagyok, mert nem posztolok sokat. De ő azt hiszi, hogy sokat posztolok. Hogy az van, hogy megválogatom, hogy milyen posztokat rakok ki, és ezért valószínűleg az algoritmus is azokat így jól elhelyezi, meg minden, de hogy amivel találkozik a néző Lombos Marci kapcsán poszttal, azt érzi olyan intenzívnek, hogy azt hiszi, hogy állandó jelenlét.
2: Értem, valószínűleg igen.
0: És szerintem az van, hogy arról kéne leszokni, hogy minden piszticsári hülyeséget leteszünk, mert egyszerűen elértéktelenednek a mondataink.
2: Azzal egyetértek egyébként, hogy tényleg, hogy mindent ki kell rakni. Nem kell mindent
0: kirakni. Nem kell. Rakják ki, érted, válogasd meg. Ez olyan, mint a...
1: Meg kell találni az egyensúly, de azért valljuk be, hogy nehéz, mert engem például tök sokan macerálnak, hogy jaj, nem posztolsz eleget, posztolni kell, jelen kell lenni, látni kell, és alapvetően én sem vágyom arra, hogy non-stop posztoljam magam, meg hogy ezek a Reels videók, meg akkor, hogy mit reggeliztél, mit ebédeltél, nem tudom, mit csináltál egész nap, hogy belőlem nem jön zsigerből ez, hogy én most mutatassam magam reggeltől estig.
2: Nem tudok influencerkedni, ezt be kell vanni egyébként, mert előadó művészek egyébként...
0: Jó, de mondjuk az Alinka egy kicsit nyomja szerintem ezt az influencerkedést.
1: Igyekszem, maradjunk annyiban, hogy igyekszem, de...
0: Érted, divatmárkákat ő rendszeresen...
1: Jó, mert nekem egyébként a zene mellett a divat az, ami így a véremben van, és imádom. És hát nyilván ez még a zenéhez is hozzá kapcsolódik, hogy én örülnék, hogyha a Black Silk tényleg arra a polcra kerülne, ahova kell neki, hogy jöjjenek el azok a lehetőségek számunkra, amiben tényleg meg tudjuk mutatni azt a tehetséget, ami bennünk van. És ezt nem csak zeneileg értem, de főleg zeneileg, mert úristen, tehát, hogy szerintem olyan dolgokat tudnánk még létrehozni, hogy így Jézus!
0: Már ebből a dalból? Úgy érted?
1: Nem csak feltétlen ebből a dalból is, hanem még, tehát, hogy én azt érzem zeneileg, hogy sokkal több van bennem, amit eddig láttak az ilyen emberek.
2: Ez
1: nyilván egy
2: ez
1: hatalmas mérföldkő, hogy megjelent a Black Silk, és hogy a popzene vizeire is eveztem.
0: De figyelj, de te egy énekesnő vagy, te egy ízig-vérig énekesnő vagy. Te pont egy olyan énekesnő vagy, amiről az erről beszéltünk, hogy van egy irgalmatlan technikai felkészültséged, szerintem van repertoárban 100 dal, amit el tudnál énekelni. Nem mondom, hogy így, de lehet, hogy belehallgatsz és énekelsz. Ezek nagy része iszonyú nehéz nóták, tehát tulajdonképpen minden nap kijöhetnél egy dallal, mert minden nap elénekelsz egy dalt otthon. Tehát, hogy szerintem ez az, hogy van egy darab életünk. És egy kicsit erről is beszéltem az előbb, hogy mi az, amire te hangsúlyt fektetsz ahhoz, hogy ne az legyen, hogy ma megint énekel, mert megint nem kell minden nap énekelni.
1: Szerintem
0: érted?
1: Semmi,
0: hogy az van, hogy gyúrni kell arra, hogy az ember amikor beszél, ez tudod milyen? Van a nő, aki állandóan fecseg. Meg van a nő, aki tudod, az asztalnál egyszer-kétszer szólal meg, és akkor...
2: És akkor úgy odavágy.
0: És akkor tudod, tudják, hogy igen. Hát igen, igaza van.
2: Igen.
0: Érted, hogy mi a cél? Mi a cél? Az állandó jelenlét?
2: Nekem nem egyébként.
1: Nekem sem feltétlen. Én olyan lehetőségeket szeretnék, amiben meg tudjuk mutatni minden tehetségünket. Nekem ez nagyon fontos.
2: Ez nagyban számít egyébként, hogy nyilván most azért az összes platform, mivel nyilván saját magát reklámozza, és azt szeretné, hogy használjad, az algoritmus is azért valljuk be, arra van beállítva, hogy ha te tényleg minden nap jelen vagy, akkor egyre nagyobb és nagyobb tudsz lenni, és sajnos a fecsegés sokszor megy. Az tény, hogy ennek az értéke, hát az egyelő a nullával, hogy az ember csak dumál össze-vissza, mert utána nem tudsz mit, tehát hogy vannak azért rengeteg olyan influencer tudnék mondani, pontosabban nem tudom a nevüket pont emiatt, akikkel itt találkoztam már, mert az algoritmus feldobta, mert iszonyat sokat fecseg, de nem, tehát hogy előkerül egy téma, és ő soha nem fog abban a témában előkerülni, mert nem mondott róla soha semmilyen szignifikáns dolgot.
1: És tehát valami... Nehéz a mai világban egyébként, azt, tehát hogy egyensúlyra kell törekedni. Jelen is kell lenni, de minőséget kell képviselni.
2: Igen. Hát azért ez pénzkérni.
1: Okay.
2: Figyeljetek?
1: Nem
2: feltétlen.
0: A kettőtök együttműködésére, nehézségekre is kitérve beszélgetünk a következő blogban. Most meghallgattunk egy dalt, aminek a címe, mindjárt mondom, csak előveszem a szemüvegemet, mert anélkül már nem olvasom el ezeket a feliratokat.
2: Apuka, nehézség van.
0: Ember már Törőcsik Franciska és Marics Peti közös nótája. Darabokra törted a szívem, jöjj, de szállj meg hát, szomorú szívem.
2: Ezt már ők is elénekelték most már?
0: Igen, mert a filmben.
2: Ja, a filmben, persze.
0: Jöjj el hát, jöjj. Soha nem énekeltem Demién Rózsidalt, pedig olyan jó nóták vannak.
1: Nagyon jók vannak. Aha.
2: Szabadságban barai. Hogy egy
0: összetört szívet megrögöntszett. De jól.
2: Igen.
0: Na hallgassuk meg. Egyébként most, de miért nem az, ember már Törőcsik Franciska és Marics Peti, de lehetne az, hogy Alinka, Szekér Gergő és Lombos Marci.
1: Szerintem csináljunk egyet.

0: Folytatjuk az adásunkat, itt ülök Alinkával és Szekér Gergővel. Oké, kettőtök együttműködése. Nagyon fontos dolog. Elkezdtél beszélni az előbb erről. És különben ez a rovat, aminek az a címe, hogy a bennünk élő Klotid néni, ez egy picit így a nehézségünk, így a személyiségünk rossz oldaláról szól, és hogy ez pont összecseng azzal, amit az előbb elkezdtél, csak nem hagytunk.
1: Emlékszem, arra a gondolatmenetre, de ha nehézség a kérdés, akkor az a baj, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nincs nálunk. Tehát, hogy
2: mi az, amit magunkban egyébként érzünk?
1: Magunkban, vagy a közös munkában? Én a közös munkát értettem.
0: Bontsuk ki a témát.
2: Hát magamban nekem vannak.
1: Hát nyilván mindenkinek vannak magában. Én a közös munkára értettem, ott én nem éreztem nehézséget.
2: Én Klotild néni ma az irgalmatlan maximalizmus, és
1: én meg beteges módon.
0: És az egyébként olyan nincsen közöttetek, hogy a másikban előjön a Klotild néni? Tehát elkezdtek együtt dolgozni, és egyszer csak Gergő...
1: Mi az a Klotild néni? Most bocs, nem akarok.
0: Ez a házsártos, morgós.
1: Szerintem én vagyok az, aki inkább tudja idegesíteni a Gergőt, ha néha nem. Nagyon akarok valamit, és akkor addig rágom a fülét, ami... Volt rá példa most így az elmúlt hetekben, de... De azért a nehézség az nekem nem itt kezdődik. De
0: figyelj,
1: várj. Agyára menni.
0: Állj. Hogy tűröd?
2: Úgyhogy alapvetően nekem bírka türelmem van, hogy tényleg.
0: De tényleg, hogy
1: nagyon szeret, úgyhogy jól tűri.
0: De és ezt most nem azért mondom, hogy neked, hogy te valami íze, most az orrod alá dörgöljük, hanem hogy hát, ha kifelé, érted? Annyian vannak házaspárok, társak, üzlettársak, érted? Ahol van léci.
2: Van, persze. Hát nyilván, tehát hogy mindenkiben vannak idegesítő dolgok, és azért abban az egy másodpercben ahiket is tudom idegesíteni hülyeségekkel.
1: Tudjuk egymást idegesíteni. De a szeretet sokkal nagyobb attól, meg a tisztelet, hogy ilyenekkel leakadjunk.
2: Mert tudjuk, hogy vannak dolgok, amely a személyiségünk része, de vannak, amik nem minták. Tehát, hogy ha valami minta lenne, és folyamatosan a Linka mindenféle hülyeségre azt mondja, hogy léci, és egy időt azt mondom, hogy ennek semmi létjogosultsága nincs, akkor nyilván azt mondanám, akkor idegesítene. De mivel ezek akkor fordulnak elő, ami azért javarész 99%-ban igaza van, akkor vagy belátom, hogy ez működhet, vagy azt mondom, hogy ez egy olyan perspektíva, ami nem biztos, hogy az én perspektívám, de a másiknak a perspektíva, és elfogadom, hogy máshogy látjuk a világot.
0: De várj, nagyon fontos dolgot.
1: Egy kulcsszót, hogy bocsánat, nem akarok a szabad vágni, ami minden emberi kapcsolatra, amit megemlítettél, igaz? Szerintem az őszinteség.
2: Igen.
1: Tehát akár mi nyomja a lelkünket, azt rögtön megbeszéljük a másikkal. Igen. És szerintem egy párkapcsolat is, egy munkakapcsolat, vagy bármilyen emberi kapcsolat így működik tökéletesen.
2: Nincs halogatás, meg szőnyegelesőpörgetés, mert
1: azon, hogy sírelmek felgyűlnek, így van, és kitörik a vulkán.
2: Hát na ott...
0: Ja, hogy nincs az, hogy jó, hát most ezt nem mondom, most akkor ezt elviselem, hanem inkább még olyankor ragadott.
1: Nem, azt
2: előjön,
1: nem
2: hogy emlékszel, amikor azt mondtad, hogy nem tudom, akkor én nagyon mérges voltam, csak visszafojtottam. Hát néma gyereknek
1: hibáznak óriásit az emberek, az emberi kapcsolatban.
0: Tehát megragadod az egész helyzetet még akkor, amikor az higgadtan
1: lehet. Hogy ne legyen tüske, hiszen akkor már az a kapcsolat már elkezd romlani.
2: Ami nekem egyébként nagyon nehéz, mert én konfliktus kerülő vagyok. Tehát én
1: de nem kell konfliktusba belemenni, csak egy
2: tudom, csak én azt is annak élem meg sokszor az első pillanatban. Összetett, hogy azt is, hogy ha valami teljesen igaz, amit én gondolok,
1: van erre is
2: és mégis kiállok, de most már nem egyébként, ez pont egy-két éve kezdtem el tanulni, hogy már nem, tehát, hogy, mert ez nem konfliktus, abból lesz a konfliktus,
1: van. És
2: ha,
1: van erre egy nagyon
2: ha visszafolytom.
1: Nagyon jó gondolatom, hogy pont tegnap beszélgettem telefonon az egyik barátnőmmel a házastársi kapcsolatáról, és mondtam neki, hogy ha a férjed mindig azt látja, hogy neked minden jó, de közben meg tök szarul vagy, és nekem panaszkodsz, akkor ha nem tudja, hogy neki változnia kéne, akkor...
2: Hát így van, hogy ez erre mondja a néma gyereknek.
1: El kell mondani, ezzel nem bántod meg, hogyha meg is bántod.
0: Tehát, hogy nekem ezt szerintem... másként mondta.
2: Nekem is, és szerintem arra gondolok.
1: Szerintem, tehát hogy a kommunikáció az a legfontosabb dolog az emberi kapcsolatokban is. Tehát ha nem mondod el, hogy valami bánt, akkor a másik honnan tudja, hogy téged az bánt?
2: Hát ez senki nem gondolatolvasó.
1: Hát ez így
2: ennek
1: van.
2: Ennyi a titka. Úgyhogy ezt minél hamarabb bele kell kommunikálni, és egyébként annál kevesebb, még hogyha feszültséget is túl abban a pillanatban, ezt meg tudom ígérni mindenkinek, hogy sokkal kisebb lesz az a feszültség, mint hogyha te ezt éveken keresztül
1: húzod, szeretet, és akkor mondod el. És szerintem még ide tartozik az intelligencia.
2: Igen.
1: Nagyon fontos dolog, hogy ezeket a dolgokat jól le lehessen kezelni.
2: Igen.
1: És ez nálunk működik.
2: Igen.
0: Rossz napod van.
2: Igen.
0: Rossz napod van.
2: Ó, igen.
0: És nagyon rossz napod van. Tehát kellemetlen vagy, morogsz, semmi sem jó.
1: Én akkor vágyom a Gergő társaságára, mert tudom, hogy jobban leszek.
0: Ha ez történik.
2: Nehéz
0: hogy olyan nincs, hogy azt mondod, hogy fie, most, olyan, most az van, hogy olyan paszban vagyok, hogyha én most átmegyek, és dolgozunk, abból nem fog semmi jó kisülni.
2: Olyan van, hogy ezt megbeszéljük, és akkor mégis átvegyük egymáshoz, és egyszer csak lesz egy baromi jó kedvünk egymástól, és onnantól kezdve már nincs ez a probléma, és onnantól megjön egyébként a munkázási kedvem. Hányszor volt ilyen?
1: Nagyon hogy... sokszor, de azért azt is hozzá kell tennem, hogy ez az energia azért ritka, hogy ez tehát, hogy ez nincs minden ember között.
2: Nem mondom, hogy szerintem erre rossz alanyok vagyunk ebből a kérdésben.
0: Nem, az jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon kevesen találnak ilyen jól ilyen munkakapcsolatot. Ez kicsit egyébként olyan, mint a házasság.
1: Is, tehát nem csak munka. Hogy,
0: persze.
1: Hogy tényleg nagy.
0: De érted, hogy mit akarok mondani, mert hogy szerintem a házasságnak is alapja, hogy barátság is legyen közben.
1: Abszolút.
0: Érted, hogy azon kívül, hogy most
1: tegnap
0: este
1: puszigatjuk. Tegnap megkérdezték az élőben amúgy, hogy mikor lesz az eskü.
2: Mikor lesz az eskü? Hamarosan. De tényleg, tehát, hogy amúgy fontosnak tartom másrészt, meg amúgy hány számtalan eset volt, amiben nem értünk. Tehát, hogy nem kell egyetérteni, ezt egyébként ezt nagyon
1: igen.
2: Fontosnak tartom kihangsúlyozni.
1: Nem az van, hogy bólogatunk egymás minden szavára.
2: Hogy mind a két ember ugyanazon az úton megy egész végig, és ugyanazt gondolja a világról, mert ez nem így működik.
1: Nincs ilyen.
2: Meg kell beszélni.
1: Ennyi.
0: Ja, köszönöm szépen. Ismét zenét hallgatunk, a Why Don't We és a Falling. Az jó?
1: Nagyon.
0: Tényleg?
2: Igen.
0: Hát most meghallgatom, mert én most pontosan nem tudom, hogy melyik dalról van szó, de ez ki fog derülni. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: Ahogy megszokhattátok, kedves hallgatóim, a harmadik óra végén mindig egy Siket Norbi verset olvasunk be, és most egy picit szomorú apropója van ennek a versolvasásnak. Ugye Balassa Gyarmat egyik illusztris polgára, Ádám Tamás, akit egyébként nagyon sokan szerettünk, egy újságíró, író elhunyt, és hozzáírt Norbi egy verset. És az a helyzet, hogy ugye Gergőnek van múltja szavalásban, versolvasásban, azt gondoltam, hogy az lenne a stílszerű, hogyha ezt most nem egy...
1: Megtisztelsz.
0: Nem egy ilyen tróger koszos talpú popzenész.
1: Ugyan? Nagyon jól olvasom a verset, hallottalak.
0: Beolvasta Szekér Gergő.
1: Siket Norbert, in memoriam, Ádám Tamás. Merre jársz, Tamásom? Szellemtárs varázsom. Versben élő lelked, szerte fénylő kerted, kortárs jelenléted, pompás remeklésed, életigenlésed, lények kifejtésed, megéri a jövőt, megkéri a szökőt velünk maradásra, együtt szavazásra. Szerkeszti a mánkat, elejti a vádat, szeretetet arad, emelkedett adat. Veled közölhetjük, neked köszönhetjük. Gyógyul a nagy fényben, jó utat az égben.
0: Nyugodj békében, Ádám Tamás, és részvétünket fejeznénk ki a család felé. Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a Balassa Gyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Balassa Gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa Gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bak Elit Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassa Gyarmaton.
4: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak. Ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Lezajlott a Gödi József Attila Művelődési Ház szervezésében elindított dartsházi bajnokság második fordulója a Kincsem udvarházban. Szoros küzdelemben a győzelmet Marcsok Zoltán szerezte meg. Balázsi Áron a második, Fülöp Zoltán a harmadik lett. A következő fordulót június 6-án 16 órától rendezik meg. Reagált Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványa Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, miszerint felbontják a korábbi 261 milliárd forintos szerződésüket. A szervezet ugyanakkor várja Párbeszédet a kormánnyal, írja a Telex. A közleményben az olvasható, az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriumának tagjai változatlan meggyőződéssel vallják, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és a világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Éppen ezért szorgalmazzák az egyeztetést a kabinettel. A közleményt Krausz Ferenc mellett több Abel és Nobel-díjas kutató, köztük professzor dr. Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke is aláírta. Nemzeti osztalékot kaphatnak a dél-koreai állampolgárok a csipgyártók nyerességéből, írja 24.hu. A mesterséges intelligencia előtörése hatalmas profitot hoz a nagyvállalatoknak. Ezt a pénzt pedig Dél-Koreában úgy hasznosítanák, hogy abból minden állampolgár részesüljön. Egy magasrangú politikai döntéshozó vetette fel, hogy az MI csippek gyártásából származó adóbevételeket osszák szét a lakosság között. A dél-koreai tőzsde negatívan reagált a javaslatra, az irányadó index 5,1%-os mínuszba fordult. Ismét áll a bál az egykori pop hercegnő körül. Az index beszámolója szerint Britney Spears a minap egy Los Angeles-i étteremben vacsorázott két kísérőjével, ám az este hamar kaotikus fordulatot vett. A szemtanúk szerint az énekesnő elkezdett hangoskodni, kiabálni, sőt időnként még ugatott is. A bizarr viselkedés itt azonban még nem ért véget. Egy vendég elmondása szerint a sztár egy ponton késsel a kezében sétált el a többiek asztala mellett, ami kisebb riadalmat keltett. Dajdaj címmel megjelent az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez, írja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint az új mű a futball és a kultúra egységét ünnepli.
4: Közlekedés.
10: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton, Borsos-Berény belterületén, valamint Gödön a Pesti úton is. Vigyázzanak egymásra!
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most a Megafon Budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
10: Szóda.
0: Elindul a negyedik óránk, itt közben van egy kis nyüzsgés nálunk, de ahogy megszokhattátok, hogyha Velencei tó mellől csináljuk az adásunkat, innen sugárzunk, akkor ugye a város zaja mindenféle kamionosok és veszekedő családok hallhatók itt.
1: De ez ilyen relaxatív,
0: add vissza a gumicsónakomat!
1: Ez mindig így van, valahol tudod, a tikkat melegben egyébként nekem erről van egy gyerekkori élményem, hogy ülök a hintában, a nagypapám hintáztat, vagy valamit, vagy főzi a gulyáslevest, közben egy ilyen nagyon meleg, nagyon kellemes, pici szél, szellő van, én csak fekszem a hintában, majdnem el alszom, valahol a háttérben flexelnek, a másik szomszéd ordít, a másik. És ennek van egy ilyen relaxatív hatása, hogy otthon vagyok.
0: Figyelj, attól függ, itt a partszakasz felújítás zajlott itt tőlünk 10 méterre. Az kegyetlen volt, de alapvetően figyelj, szerintem az van, hogy aki egy tónak a partjára költözik, az számoljon azzal, hogy ott egyébként lehet nyüzsi. Na ennyi. Szóval elindul a negyedik óránk, vendégem még mindig Alinka és Szekér Gergő, akik annak kapcsán ülnek itt, hogy most megjelent a Black Silk című nóta, és azért én még szeretnék ebben az órában beszélni a dalról is, meg a jövőről is. Megszólal néhány nótánk. Egyébként a mögöttem lévő kis kávéfőzőn is halljátok. A következő nóta, illetve az óra első dala Varga Viktor és Tóth Andi, Az utcán.

0: gondolkodásunk. Így a jelenlegi párkeresésről, az egymás megtalálásról, szóljon barátságról, párkapcsolatról, bármiről, hogy tényleg erről szól a dal, és szerintem ebben van egy komoly véleményünk, hogy hát azért nem annyira könnyű.
1: Ez inkább ez a dal, én ezt leszűkíteném a férfinő kapcsolatra, igen. Tehát abszolút, hogy erről szól, mert innen indult ez a téma, de nyugodtan folytasd.
0: Nem, ez a lényeg egyébként, tehát hogy nekem ez nagyon iszonyatosan erős véleménye van erről, hogy nagyon nehéz. Az emberek elsuhannak egymás mellett, irgalmatlan sok inger van, itt beszélgettük a TikTokról is, ami azért engem foglalkoztat kifejezetten, hogy zavar. Zavar, hogy ekkora az inger, hogy ennyi az inger, holott én egy olyan ember vagyok, akinek szüksége van mindig, hogy történjen valami körülötte.
2: De bocs, akkor az ingerekről szól a dal?
1: Nem. Nem. Magáról a férfinő kapcsolatról, hogy nehezebb a mai világban megtalálni a párunkat. De ezt nyilván egy Lombos Marci nem érzi át, hiszen
2: én gyerekek
1: csodálatos párját megtalálta.
2: 2003-ban bementem a Fészek klubba, ami egy budapesti művészklub, egymásra néztünk, tulajdonképpen azóta együtt lakunk.
0: De tényleg, na de ez
1: és
0: mennyire ritka, ez
1: mindenki.
0: Nem így szokott, ez nem így történik.
1: Ritka,
0: ez nagyon ritka, sajnos, nyilván, és persze mindenki keresi a...
2: Oké, de mik a nehézségek, vagy mit láttok ti a világból?
0: Én pont ezt a sok inger dolgot, tehát, mivel folyamatosan pörgeti az ember a társkereső alkalmazásokat, minden egyes oldal egyébként, nem mindenki nyilván, de hogy erre ösztönzi a társadalmat, szerintem az, hogy ha valami nem működik elsőre, és találsz egy icipici hibát, abban a pillanatban nyugodtan lép tovább, és keres egy másikat. Úgyis van még rengeteg lomb a fán.
2: Jaj! Nagyon frappáns a gergő.
0: Valahogy csak belecsűrtem ezt a dolgot. De én ezt látom problémának.
2: Az a baj, hogy nem egy szekeret tolunk.
0: Ja. De szép, gyönyörű van. Igen. Úgyhogy, de tényleg, de én ezt látom főleg problémának.
1: Aha. Meg elmennek egymás mellett az emberek sokszor. De én azt gondolom, hogy ez azért szerencse kell.
0: Igen.
2: Többször gondolkodtam azon, mi járunk túrázni, kék túrázni, és hogy előfordul, érted, hogy ott vagyunk valahol a Zalában egy kis vályokházban, de tényleg, hogy ilyen nem létező paplanok, sajnos már nem létező paplanok és kemencék társaságában, meg tudod, ilyen bubos kemence, amikor bent tudod, tüzet raknak, és ott tudod, nincs tévé. És az van, hogy ülünk este, mondjuk este 6-tól, évfélig dumálunk, iszogatunk, nem tudom micsoda, és egymásra figyelünk. Hogy ez megvan nektek, gyerekek, hogy azzal, hogy bekerült a tévé az emberek életébe, tudod, hogy egyszer csak nem arra az emberre figyelsz, akit te választottál, hanem nézed a... Már most csak neveket mondok, mindenféle ilyen minőség, és nézed helyette, hogy a Stól Buci, érted, 12 nő közül választ.
0: Igen.
2: Érted? Holott lehet, hogy meg kéne kérdezned a párodat, hogy figyelj.
1: Ez szerintem egy tovább vitt gondolat.
2: Mostanában kicsit, mintha olyan enerváltabb lennél. Érted, hogy bekerült ez a rengeteg ember így az életünkbe a TikTokon, meg a nem tudom min keresztül, és tulajdonképpen elvonja a figyelmünket az igazából lényeges dolgok.
1: Én ezzel egyébként egyetértek, viszont én visszacsatolnék, tehát hogy én a minőségi kapcsolódásokra gondolok így a dal kapcsán. Tehát, hogy
0: de
1: sok pár kapcsolat van, amit látok magam körül, de nem feltétlen azok az emberek vannak együtt, akiknek kellene. Tehát, hogy én inkább a minőségre.
2: Hogy úgy érzed, hogy sok olyan kapcsolat van, ahol
1: nem
2: A és B
1: párjai.
2: Nem kompatibilisek egymással.
1: Tehát nem azt látom, mint nálad és
2: érted,
1: a feleségednél. Jó,
2: most bocs. Tehát az van, hogy ők úgy döntöttek, hogy a lagzira azt a 8 millió forintot, valami ilyesmi számokat hallok, de mondjuk 2 a minimum, érted, vidéken is.
0: Hát ez így van.
2: Feleségem rázza a fejét.
0: Nem.
2: Hogy érted, hogy tehát ott, tehát az nem véletlenül költődik el az a pénz a lagzira, azt ők akarják. És
1: hát,
2: akkor még várjál. Utána elmész egy ilyen templomnak nevezett épületbe, ahol országvilág előtt, ott van az egész falu, és megkérdezi tőled a papbácsi, hogy Isten színe előtt akarod-e a társadul jóban és rosszban a melletted lévő Gyulát? Irénke mondja, igen, akarom Gyulát.
0: Hát itt jön szóba az intelligencia.
2: Érted? Tehát, hogy érted, hogy ezt ők döntik el,

0: Hát ez nem
1: mindig jó.
2: Mi az, hogy nem kompatibilis? Minden.
1: Hogy már szorít az idő, meg nem találok jobbat, meg megalkuszom, meg stb. Tehát én számtalan ilyet látok az életben.
0: Tisztelet a kivételnek egyértelműen.
1: Nyilván kivételek mindig vannak, de nagyon kicsi számokban.
0: Már ketyeg az órám, és már nem tudom, és akkor emiatt így döntenek az emberek valami mellett.
1: Én a dal kapcsán a minőség, tehát amikor én lelkileg is úgy tudok kapcsolódni egy emberrel, hogy atya úristen, tehát ezt nem tudom most szavakban elmondani, de én a minőséget tudom felhozni, aha, mint...
2: A minőség. De az megvan neked, hogy ezelőtt 80 évvel nem azért házasodott meg Béla és Mária, mert ők szeretik egymást, hanem azért, mert a szülők úgy döntöttek.
1: Hát én ezt értem, de...
0: És aztán megcsináltak, hogy működjön. Hogy működjön. Hát
2: én emlékszem, ott ültem kint a kórházzal szemben Balassagyarmaton a buszmegállóban, ott ült velem szemben a Margit Nagyi, és egyszer csak, pedig akkor már nagyon régóta ismertem a Margit Nagyit, pont született gyerekkorom óta, és egyszer csak azt mondta, és már felnőtt ember voltam, hogy ja, neki a nagyapa nem az első házassága, mert ő 15 éves volt, amikor...
1: Durva.
2: Amikor ő megházasodott a másik faluból egy 18 éves fiúval, történetesen gyermekük is voltak, aki elhunyt a világháborúban.
1: Yes.
0: Aztán.
2: Érted? Hogy... És
0: tudom,
2: ott, és kérdeztem, és szeretted őt? Azt mondja, hát szerettem, hát az nem volt kérdés, hogy most szerettem őt, vagy nem, meg minden mondták. Anyáék mondták, hogy édesanyám, meg édesapám mondta, hogy hozzá kell menni a sráchoz. Szóval, hogy érted, Alinka?
1: Igen.
0: Én értem a standardek egyébként, hogy mindig mások voltak az éppen aktuális elvárt társadalmi dolgok, és hogy megoldottak dolgokat. Most ebből a szempontból egyébként egy szabadabb világot érzek, csak pont ez a faramúci helyzet talán ebben, hogy azzal sem értek egyet én magam, ez az én véleményem, hogy valakit összeházasítsanak, aztán utána, hogyha működik, működik, ha nem működik, nem működik, és számtalan olyan helyzetet hallottunk a régiektől, hogy de én azért nem szerettem nagyapádat, de működött. De azt is megoldották egyébként talán pont ettől, hogy bele tud egymásba szeretni két ember egyébként, akár ebben is, már hogy ebben a formátumban.
1: Igen, de hogyha annyira különbözőek egymástól, hogy az egyik itt van, a másik ott, és egyet hát értenek egy három dologban az 1500-ból, az számomra nem őszinte.
2: És mit gondoltok arról, hogy a boldogság, már hogyha ilyen van, hogy boldogság, vagy nem tudom, de hogy a jólét, vagy az az érzet, hogy én jól csinálom a dolgomat, vagy próbálom jól csinálni, akkor ez individuális. Tehát, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy te 1211-ben születsz, 1942-ben érted a második világháború kellős közepén, vagy 2079-ben. Tehát érted, azt te teremted meg magadnak. A jó párkapcsolat
1: hogy emelitek te... egymást, tehát, hogy én ja, nekem a párkapcsolat azt jelenti, hogy én vagyok egy ember, aki nagyon jól van, mert sokat dolgozik magán. Tehát nagyon jó életem van, tök kiegyensúlyozott vagyok, szeretek élni, imádom a munkámat, stb. És én egy olyan társra vágyom, aki hozzáad ehhez az élethez, és én is hozzáadok az övéhez. És én ezt keresem is. És nekem ez a dal is erről szól.
2: Aha,
1: hogy
2: ez a Black Silk.
1: Nekem igen. És hogy ezt nehéz megtalálni a mai világban.
2: Aha.
0: Hát, hogy közös úton mentek tovább. Nyilván, tehát, hogy ez... Mondhatjuk ezt is egyébként perspektívának. Ez a mi perspektívánk, akkor így fogalmazok. Tehát, hogy nyilván valaki bőven kiegyezik azzal, hogy kap egy méregdrága táskát, és így tök jó. Tehát, hogy nem kell ahhoz szerelem, bőven elég az, hogy mi így együtt vagyunk néha.
1: Kell.
0: És aha, akkor így ki az egyik, ki a másik, egyszer csak így elmennek ide-oda a másik utakra.
2: Te egyébként párkapcsolatban élsz?
0: Én most párkapcsolatban élek.
2: Párkapcsolatban élsz. Figyelj!
0: Én párkapcsolat függő vagyok egyébként.
2: Igen?
1: Igen, ő nem tud egyedül állni 10 percig sem.
0: Ez sem egy jó dolog.
2: Alinka, képzeld el, hogy én mész az utcán, meg minden, és egyszer csak ott áll egy útépítő munkás. Egy útépítő munkás koszos nadrágba és bakancsba.
1: És szexi.
2: És fél, belenézel a szemeibe, egymásra néztek, belenézel a szemeibe, és így azt érzed, hogy ez a csávó, ez nekem nagyon íze. Ez, nekem nagyon tetszik ez a csávó. És az első beszélgetés, mert azért annyira tetszik, hogy érdekel, és az első beszélgetésben kiderül, hogy ez a csávó ennek fél nem lesz pénze arra, hogy téged érzed. Tehát ő 600 forintos presszó kávét soha életében nem ivott, és nem is fog, ha te nem veszel neki. De akkor is úgy fogja meginni,
1: hogy... Ez azért nagyon le van sarkítva.
2: Nem. Ez figyelj, nagyon, ez nagyon fontos.
1: Elmondhatok hogy... valamit, nekem csak olyan párjaim voltak életemben, nagy részt, akiknek kevesebb volt, mint nekem.
2: Ja, tehát nem zavart téged ez.
1: Nem zavart. De fontos az, hogy legyen egy közös elképzelés, vagy egy cél. Tehát én szeretném az életemből és a személyiségemből kihozni a maximumot.
2: Aha.
1: Minden téren. És én arra vágyom, hogy olyan társam legyen, aki partneremben.
2: Aha, ne, csak az az érdekes, hogy egyébként én egy olyan csávó vagyok, akinek soha elképzelése is célja nem volt.
1: És bólogat a Tiri.
2: Tehát érted, olyat válsz, ami egyébként simán lehet, hogy nincs meg. De én a
1: két ember együtt tud nagyot alkotni.
2: Én a feleségemmel azért vagyunk együtt, egy dolog miatt.
1: Ajaj.
2: Egy dolog miatt, hogy szeretünk együtt lenni.
1: Hát ez a legfontosabb.
2: És igazából nem volt az, hogy most akkor a te terveid, az én terveim azok mennyire passzolnak, ez soha nem volt.
1: Nyilván, amikor ez a gyakorlatba helyeződik, akkor már teljesen más minden. Tehát az, hogy van egy elképzelésed, az egy dolog, de amint megjön az az illető, úgyis minden átformálódik, aha, de ha közös az út és a cél, akkor azt gondolom, hogy ebből lehet tökéletesen építkezni.
0: Áll össze egyébként, igen, én is ezt mondom. Tehát, hogy rátalálsz valakire, ami úgy gondolod, hogy a kémia vagy valami miatt először ez működni fog, és utána nyilván útközben derül ki, hogy tényleg működik-e.
1: De nekem sem. Egyébként sok minden fontos, de az intelligencia. Tehát én megőrülök az intelligens férfiakért.
2: Mi?
0: A férfiak. Micsoda? Aniga! Mi? Nem értelek.
1: Hogy mondtad azt a szót?
2: Milyen?
0: Az intellektuális.
2: Harmonika.
1: Tehát, hogy lehessen jókat beszélgetni. Ez, imádom ezt.
0: Szerintem is szexi az intelligencia.
1: Nagyon.
2: Ja.
0: Meg a jó hang.
2: Gyerekek, hallgassunk zenét. És azt is mondom, hogy micsoda Bastille következik, és a Surviving. Hallgassuk meg, és aztán visszajövünk az a műsorunk a Szóda utolsó blokkjával, amiben kifejezetten a jövőről fogunk beszélni.

0: Még mindig Alinka és Szekér Gergő, akivel itt ülök a, egyébként a Velencei tó partján egy teraszon. Hát nem mondom, hogy az időjárás kegyes hozzánk, hát hála Istennek a növényekhez sokkal inkább, meg a természetnek, mert most már ezért nagyon kellett ez az eső. Figyeljetek, jövő!
1: Hűha!
0: A jövő!
1: Mi lesz? Alinka azt találja, jobban tudja, mint én.
2: Miért nem a jövő? Mire gondolsz, milyen téma? Zene, karrier?
0: Hát bármi? Úgy alapvetően filozofálhatunk is rajta egy kicsit, én azt bírom, amikor így egyáltalán így beszélünk arról, hogy van-e jövőkép, hogy nem tudom, merre tart a világ, nagyon rossz irány.
2: Nagyot kell álmodni, szerintem ez fontos így a jövővel kapcsolatban, nem szabad pesszimistának lenni, hanem nagyokat kell álmodni, aztán meglátjuk, hogy mit hoz.
1: A kevéshez nehéz hozzáadni sokat. A sokból bőven el tudsz venni kevesebbet, és még mindig ki tudsz alakítani egy win-win helyzetet, és egyébként ebben hiszek én is, hogyha az ember nem álmodik nagyot. Nekem volt egy ilyen időszakom, amíg leadtam minden egyes dologról, és semmi nem is ment. Pedig ez csak a hit, tehát hogy itt bizonyosodott be egyébként számomra az, hogy kizárólag az, hogy én elhiszem, hogy ez működni fog, vagy sem, ez megalapozta nekem valószínűleg azt a személyiséget, azt a kisugárzást, hogy attól az emberek is jobban szerettek engem abban az időben. Most hál' Istennek éppen visszagördülök erre a pályára, de hogy a hit ez egy iszonyatosan fontos dolog abban, hogy te nagyot álmodj, és hogy ezt meg tudod csinálni. Nyilván lehet, hogy aztán az életet teljesen másik utat fogadni, amiben viszont ugyanúgy megtalálod azt magad, vagy hogy nem feltétlenül azon az úton fog tovább vinni, amit pont elképzeltél, hogy ugyanaz lesz, és ugyanazzal fog énekelni ugyanúgy. Ez tény, de hogy én abban is hiszek, hogy viszont kiegészíti olyan dolgokkal, amitől azt mondom, hogy hát ez még jobb, hogy ez még jobban működik.
0: Ja, egyébként a hittel, vagy a hitről való, nem tudom, szkepticizmusról így annyit mondanék, hogy volt néhány rokonom, aki így a fáraó hatalma alól értett, kisétált a sivatagon keresztül, és katonák támadták, és semmi más nem volt, csak a hit.
1: Igen. Nehéz, hát ez nehéz kérdés, tehát hogy ez bejön, vagy nem jön be.
2: De jó, de hogyha mondjuk a jövővel kapcsolatos a kérdés, nekem rögtön ez jut eszembe, de nyilván tudok válaszolni mást is, tehát hogy
1: az elképzelésem, hogy
2: rengeteg jó zenét fogunk csinálni.
0: Na igen, mert ez a következő, hogy egyébként, hogy Alinka Szekér Gergő
2: megint jövő... azt kell, hogy mondanom, hogy
1: működik még tovább?
2: Nekem az az elképzelésem, hogy a Black Silk most elhoz egy olyan időszakot, hogy jönnek olyan lehetőségek, amiben ki tudjuk maximalizálni azt, ami bennünk van, és ez nagyon fontos.
0: Egyébként most beüt a nóta, működik. Akarják Alinkát és Szekér Gergőt. És mondjuk jövő hét vasárnapra megjön az első felkérés. Egy műsor, falunapon kéne énekelni. A Black Silk... Egyébként el tudnátok menni, mert egy csomó dalt énekeltek, de hogy az például az így benne van a pakliban, hogy
2: én nem gyerekek vasárnap, meg a közönséget.
0: Vasárnap el lehet menni énekelni, nem tudom melyik falunapra, oda mentek, elviszitek az alapjaitokat, és ott fogtok énekelni.
1: Számtalan ilyen volt az életemben, is soha nem. Tehát, hogy
2: nyilván
1: én
2: a klasszikussal kicsit másképp vagyok, de ez a műfaj az, ami szerintem így... Abszolút.
1: Tehát, hogy... mulatos nem fogunk levinni egyébként, mert azt egyikünk sem énekel.
2: Nem, de én nagyon jól tudok rá táncolni.
1: Ez így, hogy táncolni, bármikor táncolunk.
0: Én meg nagyon jó mulatos voltak, mert írtam szöveget.
1: Tényleg? Csajék, de jó.
0: Igen.
1: Vannak egyébként, amelyeket szeretek. Van olyan, amire nekem is megmozdul a kis fenekem.
0: Na, melyik a kedvenc mulatos nóta?
1: Hát nekem vannak ezek a standardek, mint a... Amit tudom, hogy már mindenkinek a... 100 forintba kötve a fele, arany eső. De ezek olyan standardek, amelyek valamelyik, egyébként szerintem ezek nem tudom, valószínűleg ilyen népdalcucból jöhettek át.
0: Hát ezek még, műdalok egyébként ezek alapvetően, csak amikor még ezt megírták így az 1900-as évek elején.
1: Mert nem így hangzott.
0: Igen, meg érted, annyira szájról szájra terjedt.
1: Hát is írod,
0: annyira biztos üzenetté vált, hogy ez tulajdonképpen a mai napig.
1: Tehát nekem ez akkor semmi problémám nincs. Én azt nem szeretem, amikor azt mondják, hogy tehát engem elhívnak, és tőlem olyat kérnek, ami nekem abszolút nem műfajom. Tehát, hogyha egyszer volt egyébként, ezt el is mesélem egy koncerten egy falunapon, ahol megrángatták a nadrágomat, és mondták, hogy az aranyesőt el kéne énekelni, hogy a hely zenész, hely énekes.
0: És
1: mondtad neki, hogyha összegyűjtetek még itt 25.000 forintot, akkor eléneklem. És összegyűjtöttek 25.000 forintot, feladták nekem a színpadra, KP-ban leszámoltam, érted? És mondta, hogy gyerekek, megkérdeztem a bandámtól mögöttem, hogy tudjuk az aranyesőt? Tudjuk. Miben egy démol? Legyen démol. Ja. Azt mentünk aranyesővel. Tehát, hogy nincs ezzel probléma.
2: Közönségre szerintem nem. Tehát, hogy nekem az a fontos, hogy minél több ember ismerje meg a munkásságunkat és minket.
1: Hát meg, hogy szóval... minél több embernek tudjunk adni, tehát nem számít az, hogy
2: ez így van.
1: Kinek adok, hát ebben alapvetően sem teszek különbséget.
2: A zene az egy nagyon magas, pozitív rezgés, úgyhogy az embereket gyógyítani kell, mert szerintem lelkileg eléggé nem mindig vannak jól. Szóval én hiszek ebben, hogy ez nekünk a küldetésünk.
0: Most egy kicsit szenyó kérdést fogok föltenni, és egyébként tök jól rácsúszik erre a mulatos témára, hogy van egy...
2: Mindig olyan dolgokat feszeget.
0: 93 ezer négyzetkilométeres kis terület, ami úgy néz ki, mint egy gyönyörű szép rántott hús. Uh-huh. És hogy itt él 10 millió magyar ember, ennek nagyon kevés része az, aki nagyon jól beszél angolul.
1: Igen.
0: Vannak olyan üzeneteink, hogy kék a szeme, arca csupa déli, nem a szeme, tink, tök, tink, észre. 100 forintnal kötlen a fele. Hát nem. Oké. Hogy ebbe egyébként hogyan illeszthető bele egy Black Silk?
1: Hangzás.
2: Nekem nincsenek ilyen félelmek.
1: Miért hallgattunk a 2000-es évek elején arab zenéket? Utána miért hallgattunk török zenéket, és miért imádtuk az arást a mai napig?
2: Szerintem.
1: Az olasz dalok miért mennek a fülünkbe úgy, hogy fogalmunk nincs, hogy miről szól, és tömény, és mindenki tudja, és felteszem, hogy a 90%-nak fogalma nincs, hogy ez mindre. Valaki halandzsázik rá.
0: Azt hogy kell mondani egyébként? Azt mondja, hogy nekem, hogy lassate mi cantare, az így van?
1: A cantare az valami éneklés, az biztos. Lassa. Az nem tudom,
2: hát,
1: mi.
2: Én csak tanulom azon lesz,
0: hogy... Igen, nem gondolkodtok azon, és akkor rátérek, hogy elkezdtek magyarul énekelni hát, azoknak az embereknek, akik egyébként, érted, csodálkozva néznek benneteket, hogy milyen szépen énekelnek ezek a fiatalok, de szépen.
2: De, hát figyelj, az a helyzet, egyébként hogy... lehet, hogy lesz rá példa.
1: Sőt, biztos, hogy lesz rá példa, mert képzeld, ezt nem fogod elhinni,
0: na.
1: De a Black Silknek...
2: Van egy magyar szövegű kis
1: egy
2: testvére.
1: Magyar szövege is, képzel, ezt tényleg nem hiszed el, és annyira jó lett a szöveg, és most a szövegírót nem szeretném az egekbe magasztalni, de tényleg nem, de hogy komolyan mondom, annyira jó lett a szöveg, hogy dukált rá egy magyar verzió, és az az érdekes benne, hogy ez egy másik dal.
2: És imádjuk.
1: Nem a Black Silknek a dallama, és nem a Black Silknek a prozódiája.
0: Várjál, tehát a Black Silknek készült egy magyar nyelvű szövege.
1: Ami igen. Egy másik dal lett.
0: És lett belőle egy másik
1: egy
0: dal.
1: Másik
2: mert
1: dal.
2: Jobban állt neki dal. Az új dallam, mint a régi, és igen. Ezáltal két dal született, de nem abban a verzióban, ahogy elképzeltük az elején, hanem két
1: hát
2: különböző
1: azt is
2: dal,
1: mondani, de, hogy működött, tehát, de hogy elkezdtünk énekelni, és elkezdtünk tök mást énekelni rá, és egyszer csak írtunk rá egy dalt, ami teljesen más volt, mint a Black Silk.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy lesz magyar nyelvű dalot.
1: Hát de még mennyire?
2: Körülbelül két hét múlva valahogy.
1: Úgy hívják egyébként, de elmondom a címét is.
2: Mondd el!
1: Sejem és márvány. Valamennyire köze van a Black Silkhez, egyébként a mondani valónak is van köze hozzá, de dalban egy teljesen aha. Másik stílusú zsarra.
0: Figyeljetek, és hogyha ez és működik, és beüt, és Black Silk oké, okay. Sejem és márvány nagyon oké, okay. Akkor egyszer csak ti lesznek az újkori zárai
1: válaszok.
0: Vagy Balázs Klári Korda
2: Gyuri. Balázs Klári Korda Gyuri.
1: Klárikám.
0: Honnan tudtad?
2: Gyurikám, de szép vagy is.
1: Mi együtt pókerezünk majd. Ezen lebújjon.
0: Egyébként képzeljétek el, hogy én láttam, szerintem egy 3 héttel ezelőtt láttam őket élőben játszani. Élő zenekarra jöttek. És
1: élőben énekel?
0: Annyira nagyon jó volt, hogy összetettem a kezem, és azt mondtam, hogy a drága jó Istenem, köszönöm, hogy láthatom őket. Ilyen méltósággal a színpadon.
2: Na, hát...
0: És jó nóták, szerette a közönség, én is szerettem. Nagyon jó volt. Egyébként tényleg, hogy lehet ez koncepció, hogy titeket együtt lehet majd hallani?
1: Miért ne lehetne? Én ezt kifejezetten...
0: Hogy nagyobb, érted, nagyobb sikert tud csinálni a kettőtök közös munkája, mint amit elképzeltetek volna egyébként szóló karrierben.
1: Hát abban biztos vagyok, hogy mind a ketten csinálunk saját dolgokat.
2: Igen.
1: És abban is 100%-ig biztos vagyok, hogy mind a ketten csinálunk közös dolgokat, mert ez egy...
2: Ez mindenképp folytatódik szerintem, mert ez számomra egy ilyen nagy sikersztori, ez a, ez a Gergővel való munka.
1: Nem csak egy olyan barátság, de egy olyan szakmai barátság is, tehát hogy ez egy ilyen több faktoron keresztül mozgó tök dolog, amit na ilyenkor mondják azt, hogyha ezt valaki elrontja, akkor ez dimánhatja élete végéig, hogy ezt az egyet.
0: Ne, vigyázni kell, az biztos, hogy az emberi kapcsolat egyébként az... Tényleg, az olyan, mint egy szobanövény, már most bocsánat, nem degradálódnak mondom. Azt életben kell tartani, érted? Locsolni kell. Az, ami leszáradt, azt szépen le kell törni, az érted, hogy akkor tud
1: azok a nehéz dolgok egyébként, amikor az embernek el kell hagyni bizonyos dolgokat az életében, nekem például, tehát én tudok ám ragaszkodni néhány nem feltétlenül pozitív tulajdonságomhoz, vagy dolgomhoz, amik aztán előbb-utóbb úgy is lefognak. Vagy hát jön a Linka, és elmondja, hogy Gergő. És igaza van. És akkor egyszer csak így leperegnek ezek a dolgok. És ezt nem úgy köszönöm, tényleg viccnek.
0: Nagyon édesek vagytok. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek ide hozzám.
2: Mi nagyon köszönjük a meghívást.
0: És hát remélem, hogy a hallgatók is jól érezték magukat. Még nem köszönünk el tőlük végleg, mert meghallgatunk néhány dalt így zárásképpen, és aztán a 8 órási hírek előtt még egy pár percet eltöltünk velük. A dal, ami most következik, pedig a Purple Disco Machine és Benjamin Ingrosso, Honey Boy.

0: Hölgyeim és uraim, mára ez volt a szó, de vendégeimmel, Alinkával és Szekér Gergővel. Ugye ez a mai adás, ez egy kicsit rendhagyó volt. Egyrészt volt benne egy dalpremiér, a most megjelent Black Silk nótának a premierje, amit különben már a neten is meg lehet hallani, van videoklip. Reagálnak rá?
1: Fia, olyan jó kommentek jönnek.
2: Nagyon.
0: Tényleg?
1: Persze. Hál' Istennek, mesélj.
2: Üzenetek, e-mailek, mindenféle telefonhívások, hát eddig nagyon pozitívak a visszajelzések.
0: Jaj, de
2: abszolút.
0: Jó. Jaj, de jó.
1: Aminek kifejezetten örülök, hogy elkezdtek felhívni mindenféle szerkesztők egyébként, akik hát most egyéb okok miatt éppen nem voltak, vagy a szakmában, vagy máshogy működtek.
0: De csak nem adtál rá okot, remélem.
1: Én nem. Én legalábbis én nem igyekeztem nem házhoz menni a pofonért.
2: Jó, most inkább.
1: És, de hogy elkezdtek felhívni, és érdekli őket a dal, és érdekli őket a folytatás is, úgyhogy ennek kifejezetten örülök.
2: Hát én meg még jobban.
1: És nagyon hálásak vagyunk egyébként, hogy itt először, érted, rádióban először itt szólal meg.
0: Gyerekek, én azt gondolom különben, hogy ezek mindig nagy pillanatok. Ha a legkisebb rádióban is megszólal egy nótám, azt
1: ez mindig
0: halleluja az Úrnak. Érte? Figyeljetek, ha egy mondatot itt lehetne hagyni a világnak, az eddigi élettapasztalataitokból, akkor mi lenne az?
2: Én kezdjem?
1: Én kettőt mondok.
2: Akkor kezdte.
1: De az egy mondat, szeretet és kommunikáció.
2: Hát ezzel együtt tudok érteni, egyet tudok érteni, de nekem a legfontosabb az, hogy az őszintesség és az önazonosság.
1: Akkor ezt fogalmazunk egybe egyébként.
2: Igen, tehát most igazából nem mondatot mondtam, mert két szó,
0: és figyeljetek, ez ugyanúgy behelyettesíthető az akkumulátorgyárban, meg
1: bárhova. Hát figyelj, ha előre kommunikálják, hogy milyen problémák lehetnek abban, hogy valaki beszív egy elég...
0: Ja nem, úgy egyáltalán mondom, hogy
1: alapvetően az emberi kapcsolat. Most nem konkrét példáról beszélek, de hogy bármire. Tehát, hogy szerintem igen. Tehát a kommunikáció nélkül, a nyitott, őszinte kommunikáció nélkül szerintem semmi nem működik jól huzamosabb ideig. Ja. Hazugságban nem lehet élni.
0: Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Sok sikert kívánok nektek, nagyon. A Black Silknek, és nagyon kíváncsian várom a magyar nyelvű dalt. Küldjétek át, hogyha úgy érzitek, hogy már ez publikálható. Kedves hallgatóink, remélem jól éreztétek magatokat. Itt nálunk szerelmes órák következnek. Az a műsor cím, hogy Szerelem hullámosztály 8-tól évfélig. Követ 4 óra alatt nagyon sok mindent lehet csinálni. Miközben
1: 20 perc alatt is.
0: Hogy kedves hallgatóim, tényleg így a tévét hagyjátok a francba, most már a Die Hardot úgyis láttátok 6954-szer, meg azokat a celebeket is, akik ott vannak ezekben a műsorokban, hogy inkább hangosítsátok fel a hangerőt, kicsit vegyétek át a izét, tempót, meg minden kis csípőmozgás, aztán nem tudom, a gyereknek adjatok valami tabletet a kezébe, olyan 4 órára, hogy ne hallják, hogy mit csináltok, amíg nálunk szól a zene. Következzenek a hírek.
2: És ezek után bedobjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
6: Befejezték a nyomozást a balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai két fiatalember ellen, akik kétszer raboltak ki egy sértettet. Egy 24 éves csitári férfi és 22 éves Nógrád Marcali társa a fürdőszoba ablakon jutottak be egy Nógrád kövesdi házba, ahol egy 64 éves férfi élt 100 éves magatehetetlen fekvőbeteg édesapjával. Falhoz szorították a meglepett fiatalabb férfit, majd egyikük folytogatni kezdte, miközben pénzt követeltek tőle. A támadók 100 000 forintot szereztek, majd elrohantak. Az adatgyűjtés eredményeként az egyenruhások forró nyomon üldözték, majd a Galgagutai vasútállomáson elfogták őket. A 64 éves sértett felismerte az egyik támadóban azt a férfit, aki korábban már betört hozzá, és a társaival pénzt vagy életet felkiáltással kirabolta. Akkori zsákmányuk 200 000 forint volt. A rendőrök előállították a tetteseket, majd csoportosan elkövetett rablás miatt hallgatták ki, és vették őrizetbe őket. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Már várják az alkotásokat a 39. balassagyarmati nyári tárlatra. A városhoz kötődő alkotó képzőművészeti sereg szemléjét június 11-én nyitják meg a Horváth Endre galériában. A jelentkezők legfeljebb egy kiállításra kész művel nevezhetnek, melynek mérete a várható nagy számú kiállítási anyag miatt nem lehet nagyobb 1,5 négyzetméternél. Zolnyánszky Zsolt galéria vezető tájékoztatása szerint az alkotásokat június 8-án, 9-én és 10-én 9 és 17 óra között lehet leadni a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A műveket augusztus 27-től 9 és 16 óra között folyamatosan lehet majd átvenni. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipolyerdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő Erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik, az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi Erdészeti utat. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az Állami Vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavító privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Budapesten fogták el azt a 27 éves jordániai férfit, aki a gyanú szerint csak nem 2 év alatt több mint 700 ezer dollárt emelt le jogosulatlanul egy világhírű hollywoodi színészbank számlájáról. A nyomozás azután indult, hogy egy amerikai pénzintézet az FBI budapesti irodáján keresztül jelezte a gyanús tranzakciókat. Sajtóértesülések szerint az áldozat Johnny Depp, bár a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg. A férfi tagadja a vádakat, ellene információs rendszer felhasználása elkövetett csalás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás.
5: Közlekedés.
6: Mozgó trafipax várható ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton és Tahitót falu belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
5: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
7: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
5: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Reagált Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványa Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, miszerint felbontják a korábbi 261 milliárd forintos szerződésüket. A szervezet ugyanakkor várja a párbeszédet a kormánnyal, írja a Telex. A közleményben az olvasható, az élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriumának tagjai változatlan meggyőződéssel vallják, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és a világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Éppen ezért szorgalmazzák az egyeztetést a kabinettel. A közleményt Krausz Ferenc mellett több Abel és Nobel-díjas kutató, köztük professzor dr. Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke is aláírta. A fegyveripari befektetések révén Szlovákia lett a NATO egyik fő lőszergyártója, írja az Infostart. A bukaresti kilencek csúcs találkozója után a szlovák köztársasági elnök elmondta, az ország milliós nagyságrendben szállít kereskedelmi alapon lőszert Ukrajnának, és ez a mennyiség tovább nő. Peter Pellegrini hozzátette, annak ellenére, hogy feszültség mutatkozik egyes NATO tagállamok és az Egyesült Államok között, az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is egységes. Ismét áll a bál az egykori pop hercegnő körül. Az Index beszámolója szerint Britney Spears a minap egy Los Angeles-i étteremben vacsorázott két kísérőjével, ám az este hamar kaotikus fordulatot vett. A szemtanúk szerint az énekesnő elkezdett hangoskodni, kiabálni, sőt időnként még ugatott is. A bizarr viselkedés itt azonban még nem ért véget. Egy vendég elmondása szerint a sztár egy ponton késsel a kezében sétált el a többiek asztala mellett, ami kisebb riadalmat keltett.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton, Borsos-Berény belterületén, valamint Gödön a Pesti úton is. Vigyázzanak egymásra!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Nagyobb figyelmet fordítaná a gyermekek közlekedésre nevelésére Kost polgármestere. Kordi Ferenc közösségi oldalán arról írt, a településvezetőknek is komoly felelősségük van ezen a téren, ezért terveik közé be kell venni az elérhető közösségi kresszpálya létesítését. A polgármester hozzátette, a kosdi óvodában régebben már működött egy ilyen pálya, most megvizsgálják a felújítás és a bővítés lehetőségét. A cél az, hogy az intézményben ne csak kis motorok, hanem megfelelő védőfelszerelések is rendelkezésre álljanak, így a gyerekek már korán megszokhatják azok használatát. A polgármester bejegyzését egy sajnálatos baleset váltotta ki. A napokban mentőhelikoptert kellett hívni a községbe egy rollerező iskoláshoz. A kisfiú nem viselt bukós isakot és védőfelszerelést, így az értesülések szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Helyreigazítást kért és kapott a Telextől Varga Béla, a Széchenyi Robinson szigetek nevű szabadidős parkot működtető cég ügyvezetője. Varga azt kifogásolta, hogy az internetes lap a Nógrád vármegyei NKS támogatásokkal kapcsolatos cikkében őt a Börzsönyi Kulturális Szabadidős Sportegyesülethez kötötte, amely 31 millió forintos támogatást kapott, amiből 25 millió forintot a Robinson szigetek kulturális nap megszervezésére költöttek. Varga Béla Telexnek jelezte, az említett eseményt nem rendezték meg, a szervezők más helyszínt választottak, ők pedig sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem pedig a Városi Civil Alap támogatásában nem részesült. Az elmúlt napok esőzése miatt megjelenő foltos szalamandákra hívja fel a figyelmet az Ipoly Erdő ZRT. A társaság internetes bejegyzésében azt írta, a várva várt csapadékos időjárás a szalamandrákat is előcsalogatta a kemencét Diós Jenővel összekötő erdészeti útra. Éppen ezért arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó állatokra. Hozzátették, ha tehetik az erre közlekedők a tavaszi csapadékos napokon, inkább kerüljék el a Völgyi utat és a többi erdészeti utat. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétele merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton, Borsos-Berény belterületén, valamint Gödön a Pesti úton is. Vigyázzanak egymásra!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övezni kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára. Ez Gajdos László tárcavezető közölte. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. Hozzátette, a biodiverzitási és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította el kötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a garancia arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Dajdaj címmel megjelent az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez, írja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint az új mű a futball és a kultúra egységét ünnepli.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton, Borsos-Berény belterületén, valamint Gödön a Pesti úton is. Vigyázzanak egymásra!
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 18-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCSU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta 2-2,5 órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellen példaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta 2-2,5 órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

napjaink meg a slágerei.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UTCU roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy magyar Országon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellen példaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta két és fél órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.